vett az élete. Amikor ez az esemény történik, akkor Jézus már igen közel volt küldetésének a végső céljához, készült bevégezni földi életének és mesiási küldetésének az utolsó feladatát, ezen az úton már Jeruzsálemhez közeledett, ahol majd az ő dicsőséges bevonulása teljesedett be, de miközben közeledett Jeruzsálemhez, érinti Jerikó városát, ahol ez a különös esemény történik. Még mindig ilyen nagy tömeg kíséri Jézust, mint ilyen ünnepek alkalmával most is a zarándokoknak a hosszú sora hullámzik végig Jeruzsálem felé, és valószínűleg Jézus személyisége is magával ragadta a tömeget, és megkülönböztetetten megnagyobbította a tömegnek a létszámát, és az út mellett kolduló vakok ilyenkor megszokott jelenségei voltak a palesztin városok környezetének. Az evangélium feljegyzésekből arra lehet következtetni, hogy ekkor már szinte egy tömött sorban hömpölygő sokaság követte Jézust. Valószínűleg ez a tömeg volt akkor is mellette, amikor elérkezett Jeruzsálemhez, ahol a dicsőséges bevonulása történt meg. Az út szélén kolduló vakember, ez a Bartimeus, ettől a tömegtől szerzett tájékoztatást, információt, és ebből tudja meg, hogy mi az oka ennek a nagy izgalomnak, és ennek a szokatlanul nagy tömegnek. Azt mondja az ige, mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, akkor tudakozódik, hogy mi dolog ez, és megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy el éppen most itt. Valószínű, hogy Bartimeus már hallott Jézusról. Hallott a csodáiról, a gyógyításáról. És most benne is feltámadt az egyetlen reménység, egyetlen reménysugár, hogy itt van az a pillanat, amit ő nem szalaszthat el. Most meg kell ragadni az egyetlen lehetőséget, amely az életbe kínálkozott néki. Talán Jézus az ő szeme világát is meg fogja nyitni. És amikor a vak meghallja, hogy Jézus közeledik a tartózkodási helyéhez, attól a pillanattól fogva elkezd szünet nélkül kiáltozni, és azt mondani, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! A tömegben lévők azonban különböző meggondolásból próbálják elhallgattatni ezt a kiáltozó embert. Egyesek talán azért, mert zavarja őket egy ilyen embernek a kiáltozása, miközben ők Jézusra koncentrálnak. Ez az ember meg bekiabál. Mások talán egyfajta Jézus iránti fontoskodó szándéktól késztetve próbálják elcsendesíteni. Jézus azonban elhárítja magától környezetének ezt a önkényes igyekezetét, bár ez az igyekezet a megkülönböztetett tisztelet jele is lehetett az őt követő emberek részéről, de túlságosan emberi módon juttatták kifejezésre, nyilatkoztatták meg, és ezért Jézus nem is fogadja el. Ebben az időben pedig Jézus már egyre inkább engedte megnyilvánulni a személyiségének a titkát. És itt most a vaknak hozzáintézett megszólítása is ezt a célt segítette és szolgálta. És ezért is nem engedte többek között elhallgattatni ezt a vakot. Máskor Jézus megtiltotta az embereknek, hogy róla beszéljenek, és ráhivatkozzanak. Meg azt, hogy elmondják, hogy ő cselekedte ezt a csodát. Mint Mesiás a háttérbe akart maradni. De most már eljött az ideje annak, hogy nyíltan a színre lépjen, mint Mesiás. És Jézus ekkor azért nem utasítja vissza ezt a tipikusan mesiási megszólítást, hogy Dávidnak fia, mert ennek a bizonyosságára még nagyon nagy szükségük lesz azoknak, akik nem sokára majd a kereszten fogják őt látni. Most kell megerősödjön a belévetett hitük, hogy amikor majd ott lesz a kereszten, akkor ne rendüljön meg a hitük, hanem legyen elég bizonyosságuk, hogy a kereszten függ ugyan, de ő ettől még Dávidnak a fia. Ez a történet rendkívüli hitelességgel mutatja be azt, hogy milyen ingatag tud lenni a tömegbe gyűlt embereknek a hangulat.
Jézusnak egyetlen szava egy pillanat alatt meg tudja változtatni az ott lévő emberek szándékát és a vakhoz való viszonyulását. Amikor Jézus azt mondja nekik, hogy hívjátok elő, akkor úgy olvastuk az igében, nem csak előhívják a vakot, hanem még ők kezdik el biztatni. Bízzál, mert hív téged. Ezért kelj föl és gyere, oda vezetünk téged. Még ők állnak a vak mellé. Már nem csak teljesítik Jézusnak a kérését, amit elvár tőlük, hanem még a vakot is biztatják és bátorítják. És azok teszik ezt, akik néhány perccel ezelőtt még szégyelték volna oda vezetni Jézushoz ezt az embert, akik inkább el akarták hallgattatni, meg akarták tiltani, hogy Jézushoz kiáltson és segítséget kérjen, most ők a legbuzgóbbak abban, hogy Jézushoz vezessék. Azonban ezek után, amikor ott áll Jézus előtt ez az ember, akkor Jézus a vak hitét is próbára teszi egy rövid kis kérdéssel. Azt kérdezi Jézus, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Mintha azt mondta volna, hogy miért kiáltottál? Mi az, amiben könyörülhetek rajtad? A vak nagyon egyszerűen, röviden és velősen mondja el azt, ami benne van, ami után vágyakozik. Egyszerű, természetes kérése teljesen egyértelművé teszi, hogy a megszólításában is, majd pedig a kérésében is ő nagyon komolyan gondolkodott. Mintegy azt fejezte ki, hogy ahogy megszólította Jézust, hogy Dávidnak fia, ő ezt hiszi, hogy valóban Jézus Dávidnak a fia, a megígért mesiás. Kérésével pedig azt fejezte ki azt a hitét, hogy az ő problémájára egyedül csak Jézusnál van megoldás. Egyedül csak Jézus tudja meggyógyítani őt ebből az állapotából. A Jézusba vetett hitét azzal pecsételi meg, hogy miután meggyógyult, követte Jézust, és többé nem maradt el Jézustól. Testvéreim, ez a történet először is meg akar tanítani bennünket arra, ahhoz, hogy csoda történjen velünk, először hitre van szükségünk. Ez a hit bizonyos szintű ismeretből alakul át bennünk meggyőződéssé és bizalommá. Ez a hit azt jelenti, hogy biztosan tudom hinni, biztosra tudom venni azt, ami még meg se történt velem. Mert tudom, hogy Isten meg tudja és meg fogja ígérni és teljesíteni. Aki nem hittel néz a dolgok és az események elé, az a Biblia szerint vakon néz, és ezért semmit sem lát, de semmit sem kap. Mert ha kér is valamit, akkor sem kapja meg. Jakab apostol fogalmazza ezt meg, kérjetek hittel, semmit sem kételkedvén. Mert aki kételkedve kér az Istentől, az ne gondolja, hogy valamit is kaphat az Úrtól. És ez a vak ember azzal a bizonyossággal hit Jézusban, hogy ő segíteni fog rajta. A másik közvetlen tanítás ennek a történetnek az, nem elég a hit sem önmagában, hanem kitartó álhatatosságra van szükség, aminek párosulni kell a hittel. Ez a vakember is rátett mindent arra az egyetlen esélyre, hogy Jézus által meggyógyul, vagy semmi nem történik vele. Mondhatták a körülötte lévő emberek akármit. Nem törődött azzal, hogy mit mondtak ezek a körülötte lévő emberek. Ő akkor is kitartóan könyörgött Jézushoz mindaddig, amíg meg nem hallgatta őt. Ezért mondta neki Jézus végül azt, eredj el, a te hited megtartott téged. A hited, a kitartó hited. Testvéreim, úgy gondolom, sok válasz nélkül maradt imádság oka éppen az, hogy ez a kitartó álhatatosság hiányzik. Ezért elmarad a tapasztalat is, meg az áldás is. Lássátok Illés próféta történetét, ha visszamegyünk a Szentírás lapjain. Illés is, amikor esőért könyörgött az Úrhoz,
elmondta az imádságát, és elküldte a szolgáját, menj ki, és nézd meg, látsz-e valami jelét annak, hogy meghallgatta az Úr. És látott a szolga valamit is? Semmit nem látott. Akkor Illés újra imádkozott, és megint elküldte a szolgáját, és megint nem látott semmit. És ez így történt 6-szor. De Illés nem adta fel. Ő kitartott a könyörgésben, mert biztos volt az Isten ígéretében. És ezért leborult 7-szer is, és akkor is ugyanolyan bizakodással küldte ki a szolgáját. És akkor, mikor a szolga visszajött, hogy hát már egy picike kis felhőt látok a messze távolban, akkor Illés azt mondta, hogy jó, meghallgatott az Úr. Pedig még egy szemeső nem esett. Az a felhő még elmehetett volna másfelé is, vagy mire odaért, teljesen feloszlik. De Illés biztos volt a jelben, hogy az Úr meghallgatta. És erre a kitartó bizalomra van szükségünk. Ez nyilatkozik meg ennek a vakembernek a cselekedetében, a Jézushoz kiáltásában is. Ennek a történetnek a kapcsán azt mondhatjuk, mi mindannyian Bartimeusok vagyunk valamilyen módon. Nyomorult, Jézusra utalt emberek vagyunk. Olyan emberek vagyunk, akik Krisztus nélkül tehetetlenek és vakok vagyunk. Emlékeztek a Laodicea üzenetben, mit fogalmaz meg éppen Jézus? Nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Ott van ez a vak is, meg a többi is. Jézus éppen ezért azt mondja az evangéliumban, az egyik példázatában, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezért van szükségünk nekünk is arra, hogy oda menjünk Jézushoz. És Jézus hív is, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Majd máshol azt mondja, és maradjatok ott, mellettem, velem, állandó élő összeköttetésben. Jézus csak akkor tud értünk tenni valamit, ha megfelelően átérezzük a tehetetlen voltunkat. Amikor Jézus azt a hívását mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akkor is megfogalmaz egy feltételt. Azt mondja, akik megfáradtatok és megterheltetetek. Mert ugyanis, amíg egy ember elég erősnek érzi magát, elég okosnak, elég gazdagnak, elég ügyesnek, addig Jézus nem tud mit tenni érte. Mert addig ez az ember nem fogja Jézus segítségét kérni. Addig ez az ember még mindig a saját cselekedeteire támaszkodik, és magában bízik. Majd én megoldom, mert elég okos vagyok, elég ügyes vagyok, és így tovább. De amikor egy ember már belefáradt a saját erőfeszítéseibe, amikor rájött, hogy már nem tud megoldást találni a problémáira, akkor mondja Jézus, na, ha belefáradtál, akkor gyere hozzám, és nálam nyugalmat találsz. És békét találsz, és minden segítséget, amire szükséged van. És akkor, ami eddig terhes volt, ami eddig küzdelmes volt, ami eddig legyőzhetetlen akadály volt, az az útszakasz most már gyönyörűségessé tud válni előtted. Ez a történet Bartimeussal a kérdések sorozatát állítja elénk. Jézus közelében való tartózkodás mit vált ki belőlünk? Ha mi is Jézus közelében érezzük magunkat, ha érezzük Jézus közelségét, akkor az mit vált ki belőlünk? Milyen reakciót? Talán jól érezzük magunkat, és ez megnyugtat, és egyben meg is elégít. Egy kicsit úgy elhelyezkedünk kényelmesen, mint a fotelba, karba tesszük a kezünket, és azt mondjuk, de jó Jézus közelében lenni. Esetleg élvezzük azt a védettséget, azt a biztonságot, amit Jézus ad. Ezek mind-mind pozitív dolgok, amikre szükségünk van, de nem elég önmagában. Mert ezek az önzés megnyilatkozásaivá is válhatnak az életünkben. Tudatosult-e már bennünk, testvéreim, az, mit érzünk akkor, amikor Jézus közelében érezzük magunkat? Amikor megfogalmazzuk magunknak azt, most olyan közel van hozzám az Úr.
amikor érzem a lelkem mélyén ezt. A Szentírás felvet különböző példákat, és az evangéliumban találunk egy történetet, egy példaszerű történetet, Jézus mondja el egy farizeusról, meg egy vámszedőről. Isten közelében az egyik ember úgy érezte magát, hálát adok, Uram, hogy én nem vagyok olyan, mint egyebek. A másik ember pedig megalázkodva, bűnbánólag járult oda. A maga kicsiségét érezte Jézus közelében. A maga tehetetlenségét, és azt, hogy rajta csak egyedül az Isten tud könyörülni. És amikor kitárta a szívét a vele közösségben lévő Isten előtt, akkor egyszer csak egy határtalan békességet és nyugalmat érzett magában. Azt mondja Jézus, ez az ember megigazolva ment el. Mi mit érzünk Jézus előtt? A saját személyiségünk nagyságát érezzük, hogy mi Isten által ugyan, de azért különbek vagyunk, mint a többiek, vagy azt érezzük, hogy csak Jézust látom, az ő tisztaságát, szentségét, és hozzá hasonlítva a saját életemet, a magam méltatlanságát és bűnösségét. Gondolkoztatok-e már azon, hogy mit kérnétek Jézustól, ha Bartimeushoz hasonlóan benneteket is megkérdezne Jézus, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Gyerekkoromból van az az emlékem, mikor olvastam azokat a meséket, a mese különleges történetében feldobták a lehetőséget, hogy három dolgot kívánhatsz. És akkor meg kell fogalmazni, hogy na, mi is legyen az a három dolog. És ezek a mesék elmondják, hányszor játsza el az ember banális dolgokkal, banális dolgok kérésével a nagy lehetőséget. Vajon mi mit kérnénk Jézustól, ha bennünket is megkérdezne? És bár ezt most így vetettem föl, hogy mit kérnétek akkor, ha megkérdezné Jézus tőletek, azonban most szeretném megfordítani a dolgot, ugyanis Jézus rendszeresen a rendelkezésünkre áll, hogy kérjünk tőle. És éppen ezért mi ellenőrizhetjük magunkat, hogy mi mit kérünk, mi az, amit a legfontosabb dolognak tartunk az életünkben. Mert a mindennapi személyes imád, amit a belső szobádban megfogalmazol Isten felé, az tartalmazza azt a kérést, amit Jézusnak válaszolnál. Ennek a történetnek a kapcsán, testvéreim, szeretném felvetni azt is, szoktatok-e tiszta látásért könyörögni, mint ez az ember? Uram, csak azt akarom, hogy lássak, tisztán lássak, tudja különbséget tenni a jó és a rossz között, a bűn és a szentség között. Még azt a kérdést is fölveti ez a történet, igényled-e Isten segítségét olyan álhatatosan, mint Bartimeus? Kész vagy-e szembefordulni az akadályozó körülményekkel is, csak hogy Jézus közelébe lehessél? Pál apostol mondja el a zsidókhoz írott levélben, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Félre kell tenni minden olyan dolgot, ami megakadályozna abban, hogy Jézus közelébe mehessünk. Bartimeus se törődött azzal, hogy mit mondanak az emberek, hogy el akarják hallgattatni, túl kicsinek látják őt ahhoz, hogy ő Jézushoz menjen. Nem érdekes, hogy ki mit mond. Az a lényeg, hogy én Jézus közelébe kerüljek. Ebben a történelmi időben, amiben mi most élünk, különösen szükségünk van tiszta látásra. Jézus azt mondja az evangéliumban, mert sokan jönnek majd az én nevemben. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat fognak tenni. Szükség van tiszta látásra azért is, mert a saját lelki állapotunkat is úgy kell tudni látni, ahogy az Isten látja. Dávid a Zsoltárban fogalmazza meg, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg a szívemet. Próbálj meg engem,
és lásd meg, hogy van-e a gonoszságnak valamilyen útja. Nem azért kéri ez Dávid, mintha úgy gondolná, hogy az Isten egyébként ezt nem teszi meg, hanem azért, hogy utána vele is láttassa meg azt, amit az Isten lát a saját életében. Úgymond Dávid közvetve azt kéri az Istentől, hogy Uram, amit te látsz az én életemben, azt mutasd meg nekem, láttasd meg velem. Én is úgy lássam a saját életemet, ahogy te látod azt. Igényeljük-e naponta Jézustól a szemgyógyító írt, hogy lássunk? Megkenjük-e vele a szemünket, hogy lássunk? Érezzük-e, hogy a lelkéletünk egyik legnagyobb és legszükségesebb része az, hogy tisztán lássunk? Mondjuk-e naponta Jézusnak azt, amit Bartimeus, azt akarom, Uram, hogy lássak? Ez az egyik üzenete ennek a történetnek. Ez a történet azonban azt is elénk állítja, hogy mi nem csak Bartimeusok lehetünk és vagyunk, hanem szolgák is, akiktől bizonyos feladatokat vár el Jézus. Jézus a tanítványait azért vitte magával, nem csak azért, hogy tanítsa őket, hanem hogy a szolgálatára legyenek az emberek felé való munkájában. És talán hadd emeljem ki ezek közül Andrást, az egyik tanítványt, akiről az evangéliumok nagyon keveset beszélnek, de amikor beszél Andrásról az evangélium, akkor András mindig valakit Jézushoz vezet. És ez egy csodálatos szolgálat. Bármikor, amikor az evangélium beszél róla, András mindig oda vezet valakit Jézushoz. Kell-e ennél, testvéreim, többet kérnünk? Lehetünk-e jobb szolgái Jézusnak, mint hogy oda vezetünk hozzá embereket? Én úgy gondolom, hogy Jézus nem is vár tőlünk mást, mint csak ezt. Vezessünk hozzá embereket. Az a tény, hogy Jézus szolgai feladatokat vár tőlünk, ennek a ténye újabb kérdéseket állít elénk. Azt a kérdést, milyen szolgái vagyunk Jézusnak? Mert lehetünk jó vagy rossz szolgái. Szolgálhatjuk őt hűen, és lehetünk hűtlenek hozzá. Nem mindegy, hogy mint szolgák hogyan ítéljük meg az embernek Jézussal való kapcsolatát. Az előző történetben, Bartimeus történetében azt látjuk, hogy a Jézust körülvevő emberek úgy ítélték meg a helyzetet, hogy ennek az embernek nem kell oda menni Jézushoz. Ennek az embernek el kell hallgatni. Ez az ember hagyja békén Jézust, és ne kiabáljon hozzá, ne zavarja őt. Lehet, hogy talán mi is méltatlannak tartunk valakit arra, hogy Jézushoz vezessünk. Ha pedig ez az ember még hangot is mer adni annak a vágyának, hogy ő szeretne Jézushoz menni, akkor megpróbáljuk lebeszélni erről, mint a történetben ezek az emberek. Ezért ez a történet azt a kérdést is elénk állítja, készek vagyunk-e Jézushoz vezetni embereket? Készek vagyunk-e még akkor is, ha vakok? Vagy talán éppen azért, mert vakok és gyógyulásra van szükségük? Készek vagyunk-e arra, mivel a lélek vakságából való gyógyulást csak Jézustól nyerhetik el? És azért, hogy azok az emberek, akik lelki vakságban vannak, meggyógyuljanak, ezért szolgálunk-e Jézusnak és ezeknek az embereknek? Készek vagyunk-e Jézushoz vezetni őket, hogy meggyógyuljanak, hogy lássanak? Miközben Jézushoz vezetünk embereket, tudjuk-e őket biztatni, reménységüket ébren tartani, sőt, megerősíteni? Nem lebeszélni őket, hanem pont ellenkezőleg biztatni, bátorítani, ne add fel, kapaszkodjál az Isten kegyelmébe, és menekülj Jézushoz, keresd nála a gyógyulást. Tudjuk-e hittel, meggyőző erővel mondani ezeknek az embereknek, hogy bízzál, a Mester hív téged. Nem mindegy azonban az sem, hogy milyen a mi biztatásunk, milyen természetű.
mert lehet csupán csak betanult frázisoknak az elmondása. Amikor talán ma még mi magunk is érezzük azt, hogy amit mondunk, abban nincs erő. Nincs meggyőző erő. És az ilyen hívás nem tudja Jézushoz vezetni az embereket. Mondani valónk azonban fakadhat a saját átélt tapasztalatunkból. És ez az, amire szükségük van az embereknek. Úgy tudjuk biztatni az embereket, hogy mi már átéltük Jézusnál azt, amire szeretnénk őket elvezetni. Emlékeztek, Péter apostol mit mond, amikor a nagy misszióparancsról beszél? Ugye Péter nem úgy mondja el a misszióparancsot, mint Jézus, ő másképp, de ugyancsak a misszióparancsot mondja el. És ott megszab egy feltételt, a küldetés feltételeként. Mikor arról beszél, hogy ti királyi papság, szent nemzet vagytok, akkor azt mondja, hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki benneteket kiemelt a sötétségből az ő csodálatos világosságára. Vagyis Péter azt mondja el, nem betanult szövegeket kell elmondani az embereknek bizonyságtételként, hanem azt mondd el, hogy te mit éltél át. Hogy élted meg az Isten kegyelmét? Mit jelent neked Jézussal való közösség és kapcsolat? Emlékeztek a gadarénusok földjén, amikor Jézus visszautasította a meggyógyított embernek azt, hogy kövesse, mit mondott neki? Menj el és mondd el a tiédnek, miképpen könyörült rajtad az Isten, mit cselekedett veled? A saját átélt tapasztalatát kellett elmesélni az embereknek. És ez az ember megtette ezt, és amikor Jézus legközelebb arra a vidékre ment, akkor egy hatalmas tömeg várta már Jézust, egy olyan tömeg, amelyből mindenki át akarta élni Jézusnak a gyógyító csodáját. Ezért, testvéreim, amikor mi biztatunk embereket az Istenhez vezetés közben, akkor a saját átélt tapasztalatunkat kell elmondani. Mert azt tudjuk a legmeggyőzőbb erővel elmondani. Abból kisugárzik az, hogy ez nem csak egy betanult üres frázis, hanem mi már átéltük, már megtapasztaltuk, és ezt a tapasztalatot akarjuk továbbadni. Azt szeretnénk, hogy te is éld át azt, amit én átéltem. Jézus szolgálatában időnként erőt vesz rajtunk a belefáradás, az elcsüggedés is. Mert esetleg egyedül és magunkra hagyatottan érezzük magunkat. Vagy mert erőnk felettinek látjuk a feladatokat. Vagy talán azért, mert nem jött be a várakozásunk, minden másként történt, mint ahogy mi azt elképzeltük. Isten igéje azt mondja, elfáradnak még a legkülönbek is. Illés próféta is egy kiemelkedő személyiség volt Isten szolgálatában. Mégis átesett ezen a tapasztalaton még ő is. Ő is belefáradt, elcsüggett, és elmenekült. Nagyon fontos megtanulnunk azonban azt, hogy a fáradtság az ne menjen át elalvásba, vagy kimerülésbe. És az elcsüggedésünk az ne menjen át elkeseredésbe. Amikor csak elfáradunk, akkor még van erőtartalékunk. Olyan tartalék, amit elő kell venni, és tovább menni. Amikor meglankadunk, akkor még nem száradtunk el. Akkor csak egy kis éltető vízre van szükség, ahogy a virágnak is, és a virág is újra felemeli a leveleit, a szárait, új erőhöz tér. Velünk is előfordulhat, azt mondja az ige, még a legkülönbekkel is. Tanuljunk meg abban a tudatban szolgálni, hogy Jézus, a mi Urunk, mindig ott van velünk. Egyrészt azért, hogy segítsen azokban a helyzetekben és körülményekben, amihez egyedül kevésnek bizonyulunk. Másrészt azért is, mert egyszer számot kell adnunk mindarról, amit ránk bízott. És nem mindegy, hogy akkor hogyan állunk meg előtte. Jézus mindannyiunknak azt szeretné mondani,
jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Ebből a történetből tanúságként áll előttünk, testvéreim, az is, hogy érezted-e már valaha azt, amit Jézus ennek az embernek mondott ott Jerikó határában. A te hited megtartott téged. Éltél át-e ilyen tapasztalatokat? Mit váltott ki belőled az átélt tapasztalat akkor, amikor ilyen megtartó erő nyilatkozott meg benned? Amikor Jézus téged is látóvá tett. Amikor tiszta látáshoz segített egy adott helyzetben, akkor ez mire késztetett téged? Ebből a felolvasott történetből azt láttuk, hogy Bartimeust Jézus követésére késztette ez a csoda. Amikor ő látó lett, attól a pillanattól kezdve nem akart elszakadni Jézustól. Nyilvánvaló azonban az is, hogy Jézust sokféleképpen lehet követni. Lehet követni úgy, ahogy Péter tette a Gecsemánétól a főpap házáig. Emlékeztek rá, hogy követte Péter? Egy bizonyos távol, csak egy bizonyos távolságból. Nem túl messze se, de azért nem is nagyon közel. Ebből a pozícióból lehet mondani azt, hogy én hozzátartozok. Én az ő tanítványa vagyok. Ha éppen úgy alakulnak a körülmények. De innen lehet mondani azt is, hogy nekem semmi közöm sincs hozzá. És sajnos Péter ezt az utóbbit választotta. Tehát így is lehet követni Jézust. Lehet úgy is, hogy ma hozsannát kiáltok Jézus követése közben. De mivel nem megalapozott a vele való kapcsolatom, ezért holnap már a feszízsneget kiáltom. Így is nagyon sokan követték Jézust. Lehet követni Jézust úgy is, hogy valamilyen előnyös cél érdekében, a jutalom reményében, mint a tanítványok tették kezdetben, hogyha Jézus elfoglalja Dávid trónját, akkor mi megfelelő pozíciót tudjunk elfoglalni Jézus mellett. Ezért követték. Júdás is csak ezért csatlakozott Jézus tanítványai közé. Lehet őt követni csupán azért, mert most ez népszerű és divatos. Ma nem nézik le az embert azért, mert hívő embernek vallja magát. Lehet Jézust követni csupán oly módon, hogy eljövök a gyülekezetbe, és azt gondolom, hogy ezzel már Jézust követem. Jézust követve be lehet csapni magamat. És a Jóisten szeretne ettől megkímélni bennünket. Isten azt szeretné, hogy mi a szívünk teljességéből kövessük őt. Ne azért, mert mások is mennek Jézussal, hanem mi kövessük Jézust akkor is, ha senki nem megy vele. És itt hadd emeljem ki Jánost, a szeretett tanítványt, aki nem törődött azzal, hogy a tanítvány társai elmenekültek Jézus mellől, nem törődött azzal, hogy mi lesz a következménye annak, ha ő Jézussal megy, ő akkor is követte a mesterét, be a főpap udvarába is, egész a Golgota keresztjéig. Ez az igazi követésnek a példaképe. Készek vagyunk-e Jézust azon az úton követni, amelyet ő mutat nekünk, amelyen ő halad előttünk, és azon a módon, ahogy ő kívánja azt tőlünk. Hogy ne én akarjam meghatározni, hogy én hogy szeretném követni Jézust, hanem engedjem, hogy Jézus mondja meg nekem, te így és így kövessél engem. Úgy gondolom, emlékeztek arra, hogy Jézus meg is mondja ezt. Ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és így kövessen engem. Segítsen az Úr, hogy ennek az üzenetnek a hátterén tudjuk átélni a Jézus közelségének a hatását, a csodáját, hogy Jézus közelében mi is tudjunk meggyógyulni, tudjunk tiszta látáshoz jutni. Ebben a látásban tudjuk felismerni a saját állapotunkat, tudjuk úgy látni magunkat, ahogy az Isten lát.
és tudjunk olyan hittel ragaszkodni hozzá, mint ez a Bartimeus, hogy Jézus nekünk is mondhassa azt, a te hited megtartott téged. És segítsen az Úr, ha átéltük ezt a csodát, akkor belőlünk is azt váltsa ki, mint Bartimeusból. Kövessük Jézust, valahová megy, és többé ne szakadjunk el tőle. Jézus maga is ezt mondja, jöjjetek én hozzám, és maradjatok bennem, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. De Krisztus által mindenre lehetséges az erő. Segítsen az Úr, hogy ezt a tapasztalatokat tudjuk átélni. Amen.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ide. 72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké. Viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal, mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

Néhány holtengeri tekercs akár egy évszázaddal is hamarabb keletkezhetett, mint eddig hitték, állítja a Holland-Gröningeni Egyetem kutatócsoportja. A kéziratokat egy modern, radiokarbonos kormeghatározásos technikával vizsgálták meg újra, és a mesterséges intelligenciát is felhasználták a kézírás elemzésében. Kedves hallgatóink, részleteket a vizsgálatról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében fogunk megosztani önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fogja bemutatni a következő részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

fontos az, hogy egy külön étkezés során ne együnk nyersen gyümölcsöt vagy zöldségfélét. Ez azért nagyon fontos, mert más enzim kell a lebontásához. Tehát, ha össze-vissza eszek, akkor a szegény jobban nem tudja, hogy mit tegyen. Egyik parancs azt mondja, hogy termelj ilyen enzimet, másik azt mondja, hogy olyan enzimet. A kettő együtt kioltatja egymást, és késlelteti az emésztésnek a fázisát, és akkor minél tovább ott pang a gyomorban az étel, annál rosszabb a mi számunkra. Mi azt szeretnénk, hogy a gyomor a megfélében dolgozzon. Az a gyomor, ha tudja, hogy én szokások szerint élek, és tudja azt, hogy én reggel elindulok a fiammal, és akkor 7-től 10-kor fogunk mi, akkor már előtte 20 perccel indul az enzim termelődés, ami kell ahhoz az ételhez, amit el fog fogyasztani. Tudja, mit fog enni? Aztán csalódik, ha nem azt teszem be természetesen. Ő tudja, hogy mikor fog jönni a reggeli, és mit kell nekem fogyasztanom. Ha rossz az emésztésem, akkor azon kell dolgoznom mindenféleképpen, hogy változtassak ezen a kérdésen. Tehát akkor a gyümölcsöt egyen meg az egyik étkezésnél, a reggelinél, az meg inkább az ebédnél, és ha vacsorázok, döntsem el, hozom zöldséget vacsorázok, vagy gyümölcsöt. Ezt lehet azt mondani, hogy akkor én inkább reggelre zöldséget tegyek, és ebédre egyek gyümölcsöt, fel lehet cserélni. De az a tapasztalatunk, hogy a reggelinél, hogyha gyümölcsöket fogyasztunk, olajosmagokat, gabonafiléket, az adja a legtöbb energiát az ember számára. Azt mi étrendünk legyen változatos. Minden nap másképp étkezhetünk, nem? Nem kell ugyanazt tennünk nap, mint nap. Tudok olyat, aki azt mondja, minden reggel megissza a pohár tejét, meg a szelet kenyerét. Valami felvágottat. Éveken keresztül ugyanazt teszi, nem? Ezt szokta meg. És azt mondja nekem, meglátja, mit tesz, ez jó néz ki. És minden nap mást tudunk reggelizni. Ne találjuk fel nap után, étkezésre ugyanazt. Az étel ugyanúgy elkészítve, jobb étvágyal esszük, és szervezetünk is jobban épül, ha étrendünk változatos. Tehát ne ugyanazt találjuk fel nap, mint nap. Sok embernek úgy van a vasárnap, hogy a vasárnap mi lehet csak? Húsleves, pörkölt, rántott hús, valahol hal, nem? Fasírozott, ugyanazt teszik minden áldott nap, nem? Semmi fantázia nincs benne. Ugyanaz a megszokás. Amikor valaki elkezd másképp táplálkozni, elindul a fantázia. Én ránézek egy nőklapja receptre így, már rögtön át tudom vegánba. Már anyukám meglátta jó receptet, azt mondja, na fiam, ezt megnézem, láttam a Laci bácsi a Paprika TV-n csinált te. Így ránéz, azt mondja, már megcsináltam vegánba, egy ránézésre. Beindul a fantáziája, hogy hogyan kéne egy kicsit másképp azt elkészíteni. Tudja, mik az összetevők, mit mivel lehet helyettesíteni, bármi receptet át lehet írni vegánnak. Vegetáriussá. Tehát jobb étvágyal eszünk, ha azt látjuk azt, hogy mindig változatos. Van egy néni, akit ápolunk, és amit határoztam az ő táplálkozását, úgy határoztam meg, hogy minden nap kapjon főtételt, minden nap mást. Tehát minden nap annyit főzzenek neki, amit egy nap megeszik. Ne főzzünk két nap ételt neki. Csak ilyen pici lábosba, hogy minden nap frisset kapjon. Amikor megismertem, azt mondták az orvosok, hogy hát egy olyan 2-3 hónap annyira rossz az állapotta, teljesen esett a lábára a néni, az ott eltelt 2 év és 2 hónap. Tehát friss étel. Kicsi, mindig, neki, csak neki. Rettentő sokat számít. A gyerekek is sokkal szívesen megeszik azt az ételt, ami nekik készült és frissek. Ja, hogy dolgozni kell érte? És hogy minden nap főzni a mai rónu világban? Hát ára van nyilván minden dolognak. Fontos lenne, hogy csökkentsük a vacsora mennyiségét, és módosítsuk a minőségét. Tehát a vacsora az a étkezési időszak, amikor legkevesebbet kéne fogyasztanunk, és minél korábban, maximum 6 órakor, nem később, hogy a gyomor legalább 10-ig befejezze a működését, hogy aztán nyugodtan tudjunk aludni. Ugyanakkor a minőség is fontos, hogy nem azokat a nehezeket, amit este szoktak. Sokan úgy gondolkodnak, hogy nem is reggeliznek, egy picit bekapnak a városba, úgy dél körül, aztán este hazamennek, és egy jó lapos nagy adag vacsora, nem? Mi lesz ebből? Hát,
hízás, nem? Hízás, nőnek a kilók. Aztán csodálkozunk, hogy mitől nő nekem állandóan a derekam, és minden évben új zakót kell venni, mert nem jó. Én meg azt mondom, hogy én is veszek úgy, hogyha megsérül, de alapvetően ugyanazt hordom, mint évekkel ezelőtt, nem? Nem kell rajta változni. Akik ismernek, azt mondják, hogy nem sokat változtam az elmúlt 5-10 évben. De elmondom mindig, hogy meg is dolgozok ezért a kérdésért. Nagyon ártalmas szokás az, ha késő este vacsorázunk, lehet valaki gyengének észre testé, és azt mondja, hogy ennem kell, de ez csak azért van, mert nem evett megfelelő minőségű táplálékot, akkor úgy gondolja, enni kell. Holott, ha nem enne, akkor sokkal jobban tudná pihenni az a szegény gyomor. Gyomor jelez, hogy baj van, én azt hiszem, hogy azért jelez, mert éhes, ő meg azért jelez, mert túl van terhelve. És ahelyett, hogy pihentetném, még ráeszek. Tehát nagyon ártalmasak a késő esti vacsorák. Megértem a család le tud ülni otthon este, kicsit beszélget közben, meg eszik, de ennek mindenképpen veszélye van. Mert hogyha valaki neki vacsorázni, elég ám csak 1-2-3 este vacsorázni, az ösztön szokása alakul, és ha negyedik nap, már nyúlok a vacsora után. Tehát lemondani, leszokni a vacsoráról, az legalább 2 hét, mire leszokok róla. De rászokni, már 2-3 esti vacsorával rászokatok arra, hogy holnaptól már mindig kell a vacsora. Azt is megfigyeltem, hogy először csak egy picit vacsorázok. De ez szokássá válik, akkor egyre többet fogok vacsorázni. Mert ilyenek vagyunk, nem? Tehát jobb, ha meg tudom állni, hogy ne legyen vacsora, vagy ha van, akkor tényleg csak 6 óra körül, semmiképpen nem lefekvés előtt, hiszen akkor az meg fog terhelni bennünket, és nem lesz nyugodtan a mi álmunk. Amikor azt mondja nekem, hogy betegek jön hozzám, hogy hát ő nem szokott reggelizni, mert nem éhes, mindig azt mondja, hogy adjon ki 3 vacsorát, mindjárt megéhezik. Ennyire egyszerű, nem? Próbáljuk meg. Rögtön éhes lesz, és majd kíván reggelizni. Jó, ha ki minden este vacsorázik, nyilván nem akar reggelizni, de jó lenne ezt a dolgot felcserélni. Jó lenne, hogyha a gyomrunk is tudna pihenni. Egész testünk akkor tud igazán pihenni, amikor a gyomrunk is pihen. Ez egy nagyon fontos tapasztalat. Ugyanakkor azt is megfigyelhető, hogy azok, akik jól bevacsoráznak, azok sokkal többet álmodnak, rémálmokat, üldözési mánia, menekülés, futás, nem? A szegény gyomor dolgozik, az agy is dolgozik, és az agyidegei próbálják a gyomort egy kicsit termenteni, és akkor szegény olyanok az álmodik, hogy beleremeg az ember, és felébred a rémálmaitól. Én amikor lefekszek, nem mondom, hogy én nem szoktam álmodni, de nem minden este. Én leteszem az ágyra a fejemet, 2 perc, és úgy alszok, mint a bunda. Aztán reggel kipihenten tudok ébredni, időben. És hányan vannak azok, akik azt mondják, hogy alvászavaraim vannak, segítsen. Nem tudok jól aludni, éjszaka 5-től fölkerek, ki kell menni a mellékhelyiségre, nem bírok visszaaludni, rémálmaim vannak, ezek valós dolgám. Én nap mint nap szembesülök ezzel a problémával, jönnek hozzám, segítsen, mert nem tudok aludni. Mit tegyek, hogy el tudok aludni? Azt mondja, jó, hogyha fékettök el, volt fáradtan. Aztán reggel fölkelek, és bemegyek a munkahelyem, és 10-kor már majd leszek a székről, olyan fáradt vagyok. És minden nap ez történik, nap mint nap után. És akkor elmondom, hogy hát, nem kéne vacsorázni. Ez az első lépcső, amit kéne tenni. Különösen veszélyes a vacsora fogyasztása, hogyha valaki ülő munkát folytat. Számukra sokkal veszélyesebb, mint azoknak, akik végeznek fizikai munkát, hiszen nincs annyi izom tevékenység. Nagyon sok esetben egy ülő munkát végző embernél a vacsora megléte később akár egy halálos tüneti betegség alapja is lehet. Sokkal nagyobb eséllyel lesznek betegek azok az emberek, sokkal több ülő munkát végeznek. Tehát, ha valaki irodai munkát végez, akkor ne felejtse, számára nem a vacsora a legjobb megoldás. Nekik elég lenne a napi 2-szedi táplálkozás mindenféleképpen.

Egy nemrég megjelent tanulmány kimutatta, hogy a rendszeres mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás is fenntarthatja a szervezet D-vitamin szintjét, még télen is, amikor kevés a napfény. Többet a tanulmányról és ehhez hasonló érdekes hírről, hasznos tudnivalóról a következő 10 percben hallhatnak kedves hallgatóink. Néhány holtengeri teker csakár egy évszázaddal is hamarabb keletkezhetett, mint eddig hitték, állítja a holland Gröningeni Egyetem kutatócsoportja. A kéziratokat egy modern radiokarbonos kormeghatározásos technikával vizsgálták meg újra, és a mesterséges intelligenciát is felhasználták a kézírás elemzésében. A holtengeri teker csak egy részét 1947-ben egy beduin pásztor találta meg Kumrán egyik barlangjában, emiatt szokták kumráni tekercsek néven is emlegetni, majd a további kutatások nyomán összesen körülbelül 900 tekercs került elő a holtenger közelében levő barlangokból. A papírusz és pergament tekercseken döntő többségében héber nyelvű szövegek szerepelnek, de előfordulnak arámi és görög nyelvűek is. A tekercsek, amelyek a korábbi vizsgálatok szerint időszámításunk előtti harmadik és az első évszázad között keletkezhettek, tartalmazzák a teljes ótestamentumot, de apokrif szövegek is kerültek rájuk. A mostani kutatást vezető Mladen Popovic szerint néhány tekercs már abban az időben keletkezett, amikor azt a szerzőjük leírta, és nem évszázadokkal későbbi másolatokról van szó. Azt nem merik állítani, hogy a tekercsek a szövegek szerzőinek kéziratai, de még életükben elkészült másolatok lehetnek. Popovic kutató úgy véli, hogy az új ismeretek fényében szükséges lehet újra gondolni azt, amit eddig az ókori Judea írásbeliségéről tudtak. Könnyen elképzelhető, hogy az már azelőtt megjelent, hogy Judea függetlenné vált volna a területéért harcoló birodalmaktól. Tudósok korábban azt feltételezték, hogy a tekercseket a jeruzsálemi zsidó templomot leromboló rómaiak elől rejtették el a barlangokba időszámításunk után 70-ben, a tekercsek keletkezésének idejét pedig időszámításunk előtt 150 körülre tették. Ezt a nézetet az 1990-es években írták felül, amikor egy radiokarbonos kormeghatározás vizsgálat alapján arra jutottak, hogy a tekercsek különböző időszakokban készülhettek, az időszámításunk előtti harmadik századtól kezdve a következő 5 évszázadig. Popovic kutató szerint a korábbi vizsgálatok nem voltak elég körültekintőek, a tekercsek szennyeződtek, és ezért nem lehetett pontos, a radiokarbonos módszer a kézírások elemzésében pedig magas volt az emberi hiba faktor. Ők új technikát fejlesztettek ki ezek kiküszöbölésére. A kutatók először 27 különböző tekercsből származó kézirat dátumát lőtték be radiokarbonos kormeghatározással. Ezután egy mesterséges intelligencia rendszert képeztek ki, amelyet a Bibliából ismert Énók után neveztek el, ami a különböző kézírás stílusokat társította 24 tekercs dátumaihoz. Végül, hogy lássák, mennyire jól tanult a mesterséges intelligencia, a fennmaradó 3 kézirat datálására használták, és azt találták, hogy a válaszai összhangban vannak a radiokarbonos kor meghatározással, így körülbelül 30 év pontossággal tudta megbecsülni a dátumokat. A csoport ezután a mesterséges intelligencia segítségével elemezte a közel 1000 holtengeri tekercsből 135-öt, és megállapította, hogy sok régebbi, mint ahogy azt korábban gondolták. Az egyik korai írásstílus a hasmoneusi időszámításunk előtt 200 körül alakulhatott ki, egy évszázaddal korábban, mint ahogy a tudósok gondolták. A későbbi Heródes stílus is 80 évvel korábbra datálható.
Ez azt jelenti, hogy a két stílus valószínűleg több évtizeden át átfedésben volt a korábbi feltételezésekkel szemben. Popovics kutató úgy véli, hogy az énok rendszerrel már minden további tekercs korát meg tudják határozni anélkül, hogy megsértenék azokat. A radiokarbonos kormeghatározásnál egy-egy darabka mindig megsemmisül, adja hírül a telex.hu portál. A Reuters intézet felmérése szerint az Egyesült Államokban ma már nem a klasszikus hírmédia, hanem a közösségi oldalak és a videó megosztók a leggyakrabban használt hírforrások, írja a BBC. Az amerikaiak több mint fele 54% tájékozódik a Facebookról, az X-ről és a YouTube-ról, míg 50% a tévéből is, és 48% a híroldalakról és appokról. Az arány Magyarországon is hasonlónak tűnik, a megkérdezettek 79%-a tájékozódik online, amiben a közösségi és a híroldalak is szerepelnek. 54%-a tájékozódik közösségi oldalakról, 43%-a tévéből és 7% nyomtatott lapokból. Az Advanced Science folyóiratban megjelent új tanulmány kimutatta, hogy a rendszeres, mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás is fenntarthatja a szervezet D-vitamin szintjét még télen is, amikor kevés a napfény. A tanulmány alapjául egy olyan kísérlet szolgált, amiben összehasonlítottak egy csoportot, amelynek tagjai heti 4-szer végeztek kardioedzést, futópadon gyalogoltak vagy szobabicikliztek, egy olyan csapattal, amelynek a tagjai nem sportoltak. A sportosoknál szignifikánsan nagyobb valószínűséggel maradt fenn a D-vitamin optimális szintje, függetlenül az évszaktól, a nem sportolóknál csökkent, főleg a napsütésben szegény téli hónapokban. A D-vitamin hiány vagy elégtelenség elsősorban felnőtteknél alakul ki, és bár fizikai aktivitással nem lehet teljesen kiváltani a napsütést, a mozgás mégis segíthet a D-vitamin szint fenntartásában. A D-vitamin nagy része, amit akár napsugárzásból, élelmiszerekből vagy táplálékkiegészítőkből viszünk be a szervezetbe, inaktív, ahhoz, hogy aktív legyen, kétszer kell átalakítani, először 25 hidroxi D-vitaminná, ezt a vérvizsgálatokkal lehet mérni, ezután 1,25 dihidroxi D-vitaminná, ami már biológiailag aktív, vagyis ez működik a legjobban a sejtjeinkben. Bár az, hogy a testmozgás hogyan termel D-vitamint pontosan még nem ismert, valószínűleg arról van szó, hogy segít szabályozni a vitamin aktiválásában résztvevő enzimeket azzal, hogy csökkenti a gyulladást, ami egyébként hajlamos gátolni az inaktívból aktívvá alakulási folyamatot. A magasabb D-vitamin szint az öregedést is lassítja, mert a kromozómák végén található telomerek hosszára hat pozitívan. De mennyit kell ahhoz mozogni, hogy megfelelő biológiailag hasznosuló D-vitamin szintünk legyen? Ha heti egy intenzívebb edzést végzünk és három gyengébbet, mondjuk csak gyorsan gyalogolunk vagy kerékpározunk, akkor már eleget teszünk a D-vitamin szint fenntartásához. Ha a pulzusszám megemelkedik napi 30-45 percig heti 4-szer, nem csak az ajánlott fizikai aktivitást jelentő irányelveknek felelünk meg, hanem segítünk a szervezetnek fenntartani az aktív D-vitamin szintet is. Egy nagy kérdés maradt még. Vajon a táplálékkiegészítőkkel is pótolhatjuk a D-vitamint, ha nem süt a nap, nincs kedvünk mozogni és nem eszünk májas rántottát? Akiknél fennáll a csontritkulás kockázata, mindenképp érdemes szedni, de ez sem elég, ha valaki nem végez testmozgást, mert a táplálékkiegészítők inaktív formában biztosítják csak a D-vitamint. Rendszeres mozgás nélkül a szervezet kevésbé lesz képes aktívvá alakítani,
úgyhogy kell a mozgás és a táplálék kiegészítők is. Az egyik biztosítja a nyersanyagot, a másik pedig segít a szervezetnek aktiválni és hatékonyabban felhasználni azt, tájékoztat az index.hu portál. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásba kapcsolódhattak be, amely keretén belül Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Legutóbb a 29. fejezetben a bűn eredetéről olvastunk. Ma azonban a 30. fejezetre térünk rá, amelynek a címe Ellenségeskedést szerzek. Meghívom önöket, tanulmányozzunk közösen.

30. fejezet. Ellenségeskedést szerzek. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. 1 Mózes 3.15. Az ember bukása után a sátánra kimondott isteni ítélet szintén profécia volt, amely az idők végéig átfogta a századokat, és előre jelezte, hogy a nagy küzdelemben a föld minden népe részt fog venni. Isten kijelentette: ellenségeskedést szerzek. Ez az ellenségeskedés nem természetes. Amikor az ember áthágta Isten törvényét, természete gonosz lett, és Sátán befolyása alá került, nem pedig ellentétbe vele. A bűnös ember és a bűn szerzője között nem természetszerű az ellenségeskedés. A hitehagyás mindkettőt gonosszá tette. A pártütő sohasem nyugszik, kivéve, ha megértést és támogatást kap azoktól, akiket rá tud venni példája követésére. A bukott angyalok és a gonosz emberek egymás elkeseredett bajtársai lettek. Ha Isten nem lépett volna különös módon közbe, Sátán és az ember szövetséget kötött volna menny ellen, és a Sátán elleni ellenségeskedés helyett az egész emberi család Isten ellen lázadt volna. Sátán nem csak az angyalokat lázította fel, hanem az embert is bűnre csábította, hogy a menny elleni harcában társakra találjon. Ami a Krisztussal szembeni gyűlöletet illeti, közte és a bukott angyalok között nem volt semmi ellentét. Míg minden másban viszálykodtak, a világegyetem urának tekintélyét közös erővel támadták. De amikor Isten meghirdette a Sátán és az asszony, az ő magva és az asszony magva közötti ellenségeskedést, Sátán tudta, hogy az emberi természetet nem fertőzheti zavartalanul. Tudta, hogy az ember képes lesz hatalmának ellenállni. Sátán ellenségeskedése azért lobbant fel az emberiség ellen, mert Isten szeretete és irgalma Krisztus által az ember felé fordult. Sátán szeretné meghiúsítani Isten tervét, az ember megváltását. Szeretné meggyalázni Istent keze munkája eltorzításával és bemocskolásával. Fájdalmat akar okozni a mennyben, és be akarja tölteni a földet jajjal és nyomorúsággal. E bajoknak pedig az az oka, mondja, hogy Isten embert teremtett. Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeskedést Sátán ellen. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre Sátán fogja maradna. Olyan szolga, aki mindig készségesen teljesíti Sátán parancsát. De a lélek új alapelve harcot támaszt ott, ahol korábban béke volt. A Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, hogy a zsarnokot és a bitorlót elutasítsa. Azok, akik nem szeretik a bűnt, hanem gyűlölik, akik ellenzik és legyőzik azokat az indulatokat, amelyek fogva tartják őket, olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről származik. A krisztusi és a sátáni lelkület közti ellenségeskedésről megdöbbentő bizonyságot tett a világ Jézus fogadásakor. Nem annyira az a tény késztette a zsidókat Jézus elvetésére, hogy a megváltó világi gazdagság pompa és ragyogás nélkül jelent meg. Hiszen látták, hogy olyan hatalma van, ami ellensúlyozza e külső értékek hiányát. Krisztus tisztasága és szentsége hívta ki a gonoszok gyűlöletét. Önmegtagadó, bűntelen, szent élete a büszke, érzéki néppel szemben állandó rosszallás volt. Ez váltott ki ellenségeskedést Isten fia ellen. Sátán és a gonosz angyalok összefogtak a gonosz emberekkel. A hitehagyás minden súlya az igazság védelmezőjére nehezedett.
Krisztus követőivel szemben épp olyan ellenségeskedés mutatkozik, mint mesterükkel szemben. Azok, akik felismerik a bűn undorító jellegét, és felülről való erővel ellenállnak a kísértésnek, biztosan felkeltik Sátán és alattvalói haragját. Az igazság tiszta elveinek gyűlölete, az igazság védelmezőinek gyalázása és üldözése addig fog tartani, amíg lesz bűn és bűnös. Krisztus követői és Sátán szolgái nem érthetnek egyet. A kereszt botránkoztatása még nem szűnt meg. Mint azok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Sátán képviselői megbízójuk irányítása mellett kitartó munkával próbálják Sátán hatalmát megerősíteni, és országát Isten kormányzatával szemben felállítani. Ezért igyekeznek Krisztus követőit megtéveszteni és hűtlenségre csábítani. Céljuk elérése érdekében kiforgatják és meghamisítják a Szentírást, akár csak vezérük. Sátán Istent igyekezett meggyalázni, képviselői pedig Isten népét akarják befeketíteni. Az a lelkület, amely Krisztus halálát okozta, indítja a gonoszokat Krisztus követőinek elpusztítására. Mindezt az első profécia előre jelezte. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. És ez az idők végéig tartani fog. Sátán minden erejét összeszedi és minden képességét latba veti a küzdelemben. Vajon miért nem ütközik nagyobb ellenállásba? Krisztus katonái miért olyan álmosak és közömbösek? Mert nagyon laza a kapcsolatuk. Mert nagy hiával vannak lelkének. Nem vetik meg a bűnt, és nem borzadunk tőle, miként mesterük. Nem állnak ellene oly határozottan és eltökélten, mint Krisztus. Nem látják, hogy milyen mérhetetlen gonosz és veszélyes dolog a bűn. Nem látják a sötétség fejedelmének jellemét és hatalmát. Sokan azért nem szegülnek szembe Sátánnal és ténykedésével, mert hatalmát és rossz indulatát, a Krisztus és egyháza elleni mérhetetlen harcát kevéssé ismerik. Tömegek vannak tévedésben. Nem tudják, hogy ellenségük hatalmas hadvezér, aki gonosz angyalokat irányítja, és jól bevált terv szerint és ügyes hadmozdulatokkal harcol Krisztus ellen, hogy meggátolja a lelkek megmentését. Az állítólagos keresztények, sőt még az evangélium szolgái is ritkán említik Sátánt. Esetleg csak mellékesen a szószéken. Nem vesznek tudomást állandó működéséről és sikereiről. Semmibe veszik azt a sok-sok intést, amelyek ravasságára hívják fel figyelmüket, mintha még létezéséről sem akarnának tudni. Míg az emberek mit sem tudnak Sátán stratégiájáról, ez az éber ellenség állandóan a nyomukban van. Beférkőzik otthonunk minden zugába, városaink minden utcájába, a templomokba, az országos tanácskozásokba, a törvényszékekbe. Zavart okoz, ámít, megbabonáz, mindenütt rombolja a férfiak, nők és gyermekek lelkét. Megosztja a családokat, gyűlöletet, versengést, viszályt, lázadást, gyilkosságot okoz. És mintha a keresztény világ ezeket mind Istennek tulajdonítaná, létezésüket pedig szükségszerűnek. Sátán szakadatlan igyekezettel próbálja Isten népét hatalmába keríteni azoknak a korlátoknak ledöntésével, amelyek a világtól elválasztják őket. Az ősi Izrael vétkezett, amikor a pogányokkal tiltott kapcsolatokat létesítette. A modern Izrael hasonlóképpen jut tévútra. E világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Azok, akik nem állnak eltökélten Krisztus oldalára, Sátánt szolgálják. A meg nem tisztult szív szereti a bűnt,
szívesen elköveti és mentegeti. A megújult szív pedig gyűlöli a bűnt, és eltökélten harcol ellene. Amikor a keresztények gonosz és hitetlen emberek társaságát keresik, kísértésnek teszik ki magukat. Sátán elrejtőzik előlük, és megtévesztő leplét lopva szemük elé vonja. A megtévesztettek nem látják be, hogy az ilyen társasággal Sátán ártani akar nekik, és míg a társaságban jellemük, beszédük, minden tettük a világhoz hasonul, egyre jobban megvakulnak. A világ szokásaihoz való igazodás világiassá teszi az egyházat. Így nem lehet a világot Krisztusnak megnyerni. A bűnnel való barátkozás elkerülhetetlen következménye, hogy a bűn nem tűnik már olyan visszataszítónak. Aki önként társul Sátán szolgáihoz, csak hamar nem fog félni Sátántól. Ha a kötelesség útján bajba sodródunk, miként Dániel a király udvarában, biztosak lehetünk Isten védelmében. De ha mi tesszük ki magunkat a kísértésnek, előbb vagy utóbb elbukunk. A kísértő sokszor azok által dolgozik a legsikeresebben, akik a legkevésbé tűnnek szolgáinak. A tehetségeseket és művelteket úgy csodálják és tisztelik az emberek, mintha ezek a képességek ellensúlyozhatnák az Isten félelem hiányát, vagy jogcímet adnának Isten kegyeihez. A képesség és a műveltség ugyan Isten ajándéka, de ha ezzel akarjuk pótolni a hiányzó kegyességet, ha ahelyett, hogy közelebb vinne Istenhez, eltávolít tőle, akkor átokká és törré lesz. Sokan azt gondolják, hogy az udvariasság és a jómodor bizonyos értelemben mindig krisztusi tulajdonság. Soha nem volt ennél nagyobb tévedés. E tulajdonságoknak minden keresztény jellemét ékesítenie kellene, mert nagy súlyt adnának az igaz vallásnak. De ha nem szenteljük Istennek őket, e tulajdonságok is a bűn forrásai. Sok művelt és kellemes modorú ember, aki nem vetemedne közismerten erkölcstelennek, bélyegzett tettekre, Sátán kezében elegáns eszköz. Ezek az emberek csalárd, álnok, befolyásuk és példájuk miatt Krisztus ügyének veszélyesebb ellenségei, mint a tudatlanok és a műveletlenek. Buzgó ima és Istenbe vetett bizalom által jutott Salamon olyan bölcsességhez, amely felkeltette a világ csodálatát. De amikor ereje forrásától elfordult, és önmagában bízva tett lépéseket, a kísértő zsákmánya lett. Azok a csodálatos képességek tehát, amelyeket a legbölcsebb király kapott, a lelkek ellenségének hatékony eszközévé tették. Egy keresztény se felejtse el soha, hogy nem test és vér ellen van tusakodásuk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Bár Sátán ezt a tényt el akarja rejteni előlük. Az ihletett intés a századokon át eljutott hozzánk is. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kitelnyeljen. Öltözzétek föl az Istenek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó hadjáratára. Azok, akik Jézust akarják követni, harcba sodródnak ezzel a könyörtelen ellenséggel. A keresztény ember minél inkább követi mennyei példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz. Akik tevékenyen részt vesznek Isten ügyében, akik igyekeznek leleplezni a gonosz csalásait, és bemutatni Krisztust az embereknek. Mindazok Pállal együtt elmondhatják, hogy az Urat alázatos lélekkel, könnyhullatások és kísértések között szolgálják.
Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisztust. De minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták miértünk folytak, és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle. Sátán senkit nem győzhet le saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be. Meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és a sátán ellen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűség.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Örömmel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Ma tovább folytatjuk a Bálint falván megszervezett bibliai előadás sorozatot, melyet Balla Loránd lelkipásztor mutatott be kérésemre. Ma este a Jézus hamarosan visszatér sorozat újabb alkalmát követhetik. Köszönöm, hogy velünk tartanak, a következő kevesebb, mint egy órában. Tartalmas estét kívánok!

0: Mikor pedig az olajfák hegyén ülvala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott benneteket, bennünket, a Jézus hamarosan visszatér bibliai előadássorozat újabb alkalmára. Köszöntöm azokat, akik itt a teremben vagyunk, közelről és távolról. Köszöntöm a Speranza Reménység Televízió nézőit, és azokat, akik online követnek bennünket. Ma este egy újabb gondolatot fogunk hallani Jézus eljövetelével kapcsolatosan. Mikor jön el a vég? Mi hirdettetik? És majd akkor eljön a vég. Szeretettel köszöntöm Bala Lóránd lelkipásztort, aki ma este ezekről a gondolatokról fog beszélni, Isten ígéje alapján. Áldott alkalmat kívánok!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este is, és nagyon boldog vagyok, örvendek, hogy együtt lehetünk ma este. Hadd köszöntsem megkülönböztetett szeretettel kedves vendégeinket, akik úgy döntöttek, hogy ma este is velünk tartanak, és megszólítom a bevezetőben azokat is, akik a világhálón követnek bennünket, és nem utolsó sorban a Speranza Reménység Televízió nézőit. Jézus Krisztus egy feladatot hagyott hátra egyházára, és szándékosan nem adott semmilyen információkat arról, hogy mennyi idő áll majd követői rendelkezésére feladatuk elvégzéséhez. Tehát szándékosan nem mondta meg, hogy mennyi idő van még hátra. Vajon miért? Azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Milyen ez a feladat? Milyennek tűnik ez a feladat? Én ha egy szóba kellene megfogalmazzam, összesűrítsem, akkor azt mondanám, hogy ez egy csodálatos feladat. Ez egy fantasztikus lehetőség. Jézus Krisztus azt mondta, hogy Isten országának az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Az olajfák hegyén mondott beszédében, közvetlenül mielőtt befejezte volna szolgálatát, Jézus Krisztus számos jelet sorolt fel, és az este, akik itt voltak, visszajelzéseket kaptam még interneten is, afelől üzenetekben is, hogy rengeteg jel van. Rengeteg jel van, ami ismerteti, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön. Egyet azonban, nem tudom, ha észrevettétek, de egyet kihagytam. Azt gondoljátok, hogy elfelejtettem? Egyet tudatosan kihagytam. Vajon miért hagytam ki azt az egyet? És melyik ez az egy? Az evangélium a jó hírnek a hirdetése, a továbbadása. És a jó hír hirdetése a Jézus Krisztus visszatérésének par excellence, ezt úgy mondják, par excellence, az azt jelenti, hogy kiváló, kitűnő, rendkívüli jele. Ez egy különleges jel. Hogy Jézus Krisztus jön, és azelőtt van egy fontos jel, egy kiváló jel, hogy az evangéliumot hirdetik. Megnézem az evangélium hirdetését a korai egyházban, és a korai egyház rendkívüli komolysággal vette az evangélium hirdetését. Néhány évtizednyi evangelizáció után Pál apostol azt mondta, hogy az evangéliumot a római birodalom minden egyes vidékén hirdették. És tudjátok, hogy fogalmazta meg a Bibliában? Azt mondta, hogy minden teremtényhez eljutott az ég alatt az evangélium. És akkor miért nem jött el az Úr Jézus? Miért nem jött el az Úr Jézus? Krisztus után 100 körül a világ népességének 28%-a körülbelül hallotta az evangéliumot, a jó hírt. A becslések szerint 1000-ben, Krisztus után 1000-ben az élő embereknek mintegy 25%-a hallotta a jó hírt. A 19. században, mivel voltak a bibliatársulatok, a missziótársulatok, és több munkát, missziómunkát végeztek, 1900-ban a világ lakosságának legalább 50%-a meghallotta a jó hírt. 1980-ra, az azt jelenti, hogy 45 évvel ezelőtt, 46 évvel ezelőtt, majdnem 70%-a a világunkból hallotta a jó hírt. Napjainkban kíváncsiak vagytok, hogy áll ez a statisztika. Képzeljétek el, hogy napjainkban a világ lakosságának 95-96%-a megvásárolhatja a Bibliát. Akarjátok, hogy érintsen meg a sebet? Van Biblia, s nem kell majdnem senkinek. Gyermekkoromban Magyarországról csempészték át, határon csempészték át a Bibliát. Nem volt szabad. És akkor kellett a Biblia. Kellett a jó hír. És a statisztikák azt mondják, hogy évente 38 millió Bibliát nyomtatnak. Most egy hónapja jó néhány konténer érkezett a kiadónkhoz Kínából, 130 ezer Bibliát hoztunk. Megnéztem kíváncsiság okából, hogy hány Bibliát adtak el, amióta létezik a Biblia. A statisztikák azt mondják, hogy legalább 6 milliárd Bibliát. 6 milliárd Bibliát. 1950-ben a Biblia 537 nyelven volt elérhető. Tehát most azt mondja, hogy 75 évvel ezelőtt 537 nyelven. 2019-ben már 3384 nyelven. 3384 nyelven. És tudom azt, hogy a Róma közösség, és ennek fog örvendeni a Gábor közösség is, már megvan 3 evangélium, le van fordítva hivatalosan. Az azt jelenti, hogy jön Jézus, nem? Az azt jelenti, hogy nem kell többet Bibliát vásárolni és osztogatni. Mert mindenkinek van Bibliája. Dehogy is. Ezentúl még mindig sok-sok feladat vár Miriánk. Mielőtt azonban azokra a hivatkozásokra térnék rá, amelyekkel még szembe kell néznünk, alaposan meg kell vizsgáljuk ezt a szöveget. És az Isten országának evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságon minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Nagyon rövid elemzést szeretnék bemutatni a Biblia szövegnek, ezt a rövid elemzését. Először is, hogy mi az, hogy az Isten országának az evangéliuma. Mit jelent ez, hogy evangélium? Ez egy görög szó, amelyet evangéliumnak fordítunk. Ez két görög szó összetétele, az EU, az EU-nak a jelentése, hogy jó, és az angélion, az az üzenet, az a jó üzenet, az a jó hír. Nagyon egyszerű. Melyik az a jó hír, kérdezem én? Mi ez a jó hír? Hogyha találkoznál egy buddhistával, egy muszlimmal, ha egyetlen egy hírt kellene átadjál neki a kereszténységből, melyik lenne az az egy hír? Az evangélium nem bonyolult rendszeres teológia. Nem rendszeres teológia. Nem egy felekezeti hitvallás feltétlenül, hanem az a mélyreható hír, hogy Jézus egyedül hitáltal, kegyelemből üdvözít. A kereszten hozott áldozata révén, a halálból való feltámadása révén van üdvösségünk. Ez a jó hír. Ha össze kellene tömörítsem egy nem kereszténynek a jó hírt, azt mondanám, Jézus meghalt, feltámadt, hogy te meg én üdvözöljünk. Bonyolult ez? Dehogy is bonyolult. Szatmár németében voltam, és egyik Gábor család elmesélt nekem egy nagyon egyszerű, de szimpatikus történetet, amit most a Szentlélek ebben a pillanatban juttatta eszembe. Tudjátok, hogy tért meg Szatmár németében az első Gábor család? Egy magyar testvér csak annyit mondott a Gábor testvérnek, a jövendőbeli Gábor testvérnek, hogy Jézus Krisztus, ti értetek is meghalt. Így kezdődött Szatmár németiben a Gábor közösségnek a kifejlődése, a növekedése. Kérdezem én, bonyolult teológia volt ez? Rendszeres teológia? Nem. A jó hír változtatja meg az embereket. Az egyszerű jó hír, az egyszerű gesztusok, az egyszerű jótékonysági cselekedetek, egy egyszerű mosoly, egy egyszerű ölelés, hogy bemutatott Krisztust. És ez a jó hír. Konkrétan a hetednapi adventista egyházról szeretnék most szólni, hogy hogyan végzi az egyház a missziót. Még nem fejeztük be a missziót, de ugyanakkor sok minden megvalósult. A világ népessége drámaian növekszik. Nem tudtam bemutatni a technikai okok miatt, még arra is számoltam, hogy kivetítsek egy szlájdot. De majd otthon kérlek nézzétek meg, van egy olyan honlap, a Worldometers, egy angol honlap, ahol meg lehet nézni élőben, hogy hányan születnek. És meg lehet nézni, hogy hogyan nő élőben a bolygónk lakossága. Amikor ezt a statisztikát olvastam, 2001-ben volt megírva a statisztika, és akkor a statisztika azt mondta, hogy 7,8 milliárd ember van a világon. 2021-ben most már újra kellett írni a statisztikát, kijavítani, mert 8,2 milliárd van népesség a világon. Ha megnézem a keresztények abszolút számának a növekedését, 1900-as években egy 500 000 keresztény volt. 1900-ban. Na rá 125 évre 2,3-2,5 milliárd keresztény van jelenleg. A keresztények száma folyamatosan nőtt, azonban a keresztények aránya a világ népességén belül változatlan. Alig, ha elérjük a 30%-ot. Ez a nagy probléma. Például a Joshua projekt azt mondja, hogy a világon 17.423 népcsoport létezik. Adataik szerint ezek közül 7400 népcsoport, 42% a népcsoportokból még mindig el nem ért népcsoport. Ez nagyjából a világ népességének 40%-át jelenti. Hiába mondjuk azt, hogy 6 milliárd Bibliát adtunk el, mert még mindig a világ népességének 40%-a még mindig nincs elérve a jó hírrel. És felmerül a kérdés, hogyan lehetséges ez. Ha nem lett volna szentségtörés, felhoztam volna egy Coca-Cola-s üveget ide a szószékre. Miért? Ismeritek a céget, nem? Hallottatok róla. Halvány fogalmatok van, igaz? Ha a Coca-Cola vállalat gyakorlatilag a világ minden emberével meg tudja ismertetni a termékét, bárhova mész a világon, azt mondod, Coca-Cola, ismerik. Akkor mi a baj az 5,5 millió keresztény gyülekezettel, és mi a baj a 2,5 milliárd keresztényjel, hogy nem tudja megismertetni idézőjelben a termékét? Mi a baj? Hol a baj? Baj van a termékkel? Baj van a jó hírrel, az evangéliummal? Mi mondjuk azt, hogy 2,5 milliárd keresztény van. De az összes keresztény? Vagy csak névleges keresztény? Egyes számítások azt mondják, hogy a 2,5 milliárd keresztényből maximum 1 milliárd a gyakornok keresztény. És 1,5 milliárd csak névleges keresztény. És amikor hirdetjük a jó hírt, mi ne csak a muszlimokra gondoljunk, hanem a névleges keresztényekre, akik csak névlegesen keresztények, és nem gyakorló keresztények, azokra is gondoljunk. Mit lehet mondani megjegyzésként az el nem ért népekről, akik jelentősen muzulmánok, akik az úgynevezett 10-40-es ablakban élnek? Ott vannak a muzlimok, ott vannak a hinduk, a buddhisták, a kínai népi vallások, igaz, az afrikai hagyományos vallások. Nagyon sokan vannak. Mit tehet az adventista misszió? Mit tehet a kereszténység missziója ezeknek elérése érdekében? Sok minden megtörtént, amint mondottam. Egyházunk 1,5 évszázad alatt egy maroknyi emberből indult, és ma 22 és 25 millió között, de közelítjük a 25 millió tagságot. Egy maroknyi emberből. A Szentlélek nőtte, vagy nevelte fel ezt az egyházat, fejlesztette ki ezt az egyházat. És valóban az adventisták sikeresebbek voltak céljaik megvalósításában, mint általában véve a keresztények. Miért? Be fogom ezt bizonyítani egyszerű számítással. 50 évvel ezelőtt 3000 emberre egy adventista jutott. 3000-re. Ma 308 emberre jut egy adventista. 50 év alatt. 3000-re jutott, és ma 308 emberre. És erre azt fogjuk mondani, jön az Úr Jézus vége. Nem hirdetjük. Nem. Még mindig minden egyes személyre jut 300 személy. Érzed ezt a terhet a válladon? Érted ezt a felelősséget? Kik a hírnökök? A hetednapi adventisták egy missziós mozgalomként tekintenek önmagukra, és időbe telt az, ameddig felismertük, hogy mindegyikünknek van egy feladatunk. Ugyebár Amerikában született meg ez a mozgalom, missziós mozgalom, és 1874-ben John Andrews volt az első hivatalos adventista misszionáros, aki Európába indult. És kezdetekben az adventista egyház túlnyomó részt amerikai egyház volt, de ma a hetednapi adventisták kevesebb, mint 10%-a él a nyugati világban, mert kinőtte magát, és olyan mozgalommá vált, amely minden nemzetből, minden törzsből, minden nyelvből, minden kultúrából származó emberekből áll. Ellenőrizhettek a leghíresebb amerikai kutatóintézet, a Pew Research. A Pew Research véleménykutatást végzett, és megkérdezte az emberektől, felméréseket végzett, hogy melyik a legelterjedtebb egyház a világon, amely jelen van minden népcsoportban, minden népben és nemzetben. Lehet ellenőrizni ezt az információt az interneten, az adventisták azok. Még a katolikus egyház sem tudta elérni az összes népeket, nyelveket, nemzeteket és népcsoportokat. Mert mi ezt felelősségnek, küldetésnek érezzük. Vajon ezek a szavak, hogy Isten országának evangéliuma hirdetetik, és akkor jön el a vég, csak nekünk szólnak adventistáknak szerintetek? Nem. Ez mindenkinek szól ez a küldetés. Minden kereszténynek a küldetés ez. Az adventista egyház sosem állította azt, hogy az adventisták lennének Isten emberiség megváltására irányuló tervének egyetlen eszközei. Elismerjük mindazokat az eszközöket. Ez benne áll egy hivatalos nyilatkozatunkban. Elismerjük mindazokat az eszközöket, amelyek Krisztust emelik fel az emberek előtt, mint az isteni terv részét a világ evangelizálásában. Persze, hogy az adventisták önmagukat kulcs szereplőknek tartják. Ugyanakkor elismerik másoknak a nagyon fontos szerepét. Van háromféle megközelítés ennek a problémának. És nagyon röviden bemutatom, hogy milyen megközelítések léteznek. Az adventista egyház igazi egyház, és a többi egyház hamis. Ez az első megközelítés. A második megközelítés, az adventista egyház csupán a kereszténység egyik szegmense, egy komoly lehetőség a sok más érvényes lehetőség között. Ez a második lehetőség. És van a harmadik, hogy az adventisták nem állítják azt, hogy ők lennének az egyetlenek, akik részt vesznek a keresztény misszióban, hanem egy olyan keresztény lehetőséget kínálnak, amely számos olyan felismerést nyújt, amelyek máshol nem könnyen hozzáférhetők, és amely korrigál bizonyos széles körben elterjedt nézeteket. Különös hangsúlyt tesznek néhány elhanyagolt és lényeges bibliai igazságokra. Mind a hármat, ha megnézem, mind a három megközelítést, én nem tudok egyetérteni csak az egyikkel. Szerintetek melyik az? A harmadik. Ez a harmadik. Ez a harmadik. Hivatalosan mi ezt valljuk. Bizonyos bibliai proféciák szakaszoknak az értelmezése persze, hogy szembe megy, konfrontálódik más egyházakkal és más felekezetekkel. És ez egy feszültség. Ezt nem könnyű feloldani. De Ellen White-ot fogom használni, hogy próbáljam bemutatni, hogy milyen kellene legyen az egyházak közötti kapcsolat. Élete végén Ellen White azt mondja, nem kell keresnünk az alkalmat arra, hogy kemény támadásokat intézzünk, kihagyom a felekezet nevét. Ezek ellen. Ez a felekezet tagjai között is sok olyan ember van, aki igen lelkiismeretes keresztény, és minden olyan világosságban jár, amely rájuk ragyog, és Isten munkálkodni fog értük. Aztán Ellen White beszél a protestánsokkal való kapcsolatra. Az Úr nem bízta népére azt a feladatot, hogy kirohanást intézzen azok ellen, akik áthágják törvényét. Semmilyen esetben sem szabad támadást indítanunk más egyházak ellen. Hát abban a korban, amikor értem, mondom, hogy békés hangulatban írta meg, és békés kapcsolatokra gondolt. Figyelemre méltó az is, hogy más egyházak lelki pásztorait pásztorokként szólítja meg. És nagyon tetszik nekem ez az idézet, azt mondja, hogy közzel legyetek más felekezetek lelki pásztoraihoz. Imádkozzatok ezekért az emberekért, és velük együtt, akikért Krisztus közben jár. Krisztus hírnökeiként mély, őszinte érdeklődést kell tanúsítsunk ezek iránt, a nyáj pásztorai iránt. Engedd meg, hogy kérdezelek meg, mikor imádkoztál utoljára egy baptista lelkészért? Mikor imádkoztál utoljára egy református lelkészért? Hogy felfedezze az evangélium jó hírét. Ez hozzánk tartozik. Ez a mi feladatunk. Utazásai során Ellen White örömmel fogadta el a meghívásokat, hogy más felekezetek templomaiban prédikáljon. Na de most jön egy másik oldala. Egy másik oldala, fontos oldala. Mégis nincsen különleges szerepünk nekünk adventistáknak a kereszténység keretén belül. És nem fontos az, hogy az adventisták megőrizzék és megvédjék és hirdessék saját identitásukat. Szeretnék fényt, reflektort, fényt vetíteni néhány jellegzetes igazságokra, amelyeket meg kell osztanunk másokkal. Az első jellegzetes adventista tanítás, amit ma este hirdetek, és ahányszor lehetőségetek van, ti is adjátok tovább, mint jó hír. A nagy küzdelem fogalma. Az Isten és a gonosz közötti küzdelem. Ez a mi identitásunk. Ez az örömhírhez tartozik. Az örömhír, a jó hír csomagában benne van. A nagy küzdelem. A második. Ennek a keretnek, a nagy küzdelemnek a kulcseleme a hetedik napi szombat ajándéka, és annak mai fontossága, és annak mai jelentősége. Ez sajátos identitásunk. A harmadik sajátos identitás, amit az első előadásban bemutattam, hogy már a keresztény világ nemigen hirdeti Jézus eljöttét, na itt van a mi identitásunk, hogy Krisztus második eljövetelének a reménységét továbbadjuk. Ezért a hetednapot ünneplő adventista egyház a mi nevünk. Benne van két sajátos teológiai pontunk. A szombat és Jézus eljövetele. A negyedik pont egy döntő jelentőségű elem és meggyőződés, hogy a halál az az alváshoz hasonlítható. Tehát lelkünk a halál pillanatában nem a mennybe jut, hanem Krisztus visszatérésekor testi feltámadásban lesz részünk. Ez egy bibliai igazság, ez a mi identitásunk, és ezt át kell adni, tovább kell adni. Ugyanakkor egy ötödik pont, az adventisták sokrétű és hangsúlyozom, sokrétű és lényeges fontosságot tulajdonítnak a sápárságnak és az adventista életmódnak, egészséges életmódnak. Ugyanakkor, nem utolsó sorban, ez egy egyik legfontosabb elem az adventisták, az Isten országának, evangéliumának a hirdetését összekapcsolják a jelenések könyve 14. fejezetének 6. bibliaversétől egészen a 12. bibliaverséig, amely a három angyal üzenetét írja le. És ez a hármas angyali üzenet olyan jelenetek közé van beékelve a jelenések könyvében, amelyek Krisztus visszatérése előtti eseményekhez és a történelem legvégéhez kapcsolódik. És ebben a részben, a hármas angyal üzenetben fedezték fel az adventisták a sajátos, különleges elhivatásokat. Ez a jelen való igazságunk, amit hirdetnünk kell. Imádjátok az egyedüli Istent, aki teremtette a mennyet és a földet. És az embereknek ez a második angyal üzenete, meg kell érteniük, hogy drámai események zajlanak. És ott van a Babilon, ahonnan ki kell jönni. Majd ott van a harmadik angyal, hogy döntésre követel, hogy valaki Isten népéhez akar tartozni, és hűséges akar lenni a továbbiakban, akkor el kell hagyja Babilont. Döntés, ez a harmadik angyal üzenete. Keresztény családhoz tartozunk, ez a lényeg az üzenet hirdetésében, és a keresztényekkel ápolni kell a kapcsolatot. De sajátos identitásunk van. És a sajátos identitásotokra soha ne szégyenkezzetek. Soha, de soha ne szégyenkezzetek. Szeretném megkérdezni tőletek, a Gábor kalapra szégyenkeztek? Biztos? A bajuszra, a szakára szégyenkeztek? A fényes cipőkre? Nem? Mennyivel fontosabb egy keresztény hitvallás? Egy öltözet, egy kalap nem annyira fontos, higgyétek el nekem. Sokkal fontosabb a bibliai identitás tovább adása. Van egy nagyon fontos kérdés, az, hogy ki fog üdvözülni. Elvesznek-e az emberek azért, mert nem végezzük a feladatunkat? Ez egy kényes kérdés. Szerintem nagyon rossz kérdés. Nagyon sokszor azt mondják, hogy hát elvesznek az emberek, mert az adventista egyház nem végzi a feladatát. Kedves gyülekezet! Nem az menti meg az embereket, amit mi teszünk, hanem az, amit Isten tesz. Hányan fedezték ezt fel? Gondoljátok, hogy mi fogjuk megváltoztatni az egész kereszténységet és az egész muszlim világot? Az angyaloknak mit hagytok dolgozni? És a muzulmánoknak milyen feladatuk lesz? Nekik is lesz feladatuk. Isten őket is fel tudja használni. És ennek ezer olyan módszere van, ahol mi nem látunk egyetlen egy módszert sem. Az evangélium Isten kegyelméről szól. És nem arról, hogy milyen sokat vagy milyen keveset végez el egy ember. Ezért az üdvözöltek száma meglepően nagy lesz. Meglepően nagy lesz. A tudósok körében ugyancsak, vagy a bibliakutatók körében ugyancsak három irányzat alakult ki. Vannak, akik úgy vélik, hogy Isten minden vallási hagyományban kinyilatkoztatja magát, és hogy minden vallás utat kínál a túlvilág fele. Ez az első megközelítés. Nem számít, milyen vallásban vagy, üdvözülsz. A második az, hogy univerzalizmusnak nevezik a másodikat, hogy Isten kegyelme egyetemes hatást gyakorol mindenki irányában, és univerzálisan mindenki fog üdvözülni. A harmadik, az az exkluzivizmus, vagy a restriktivizmus, az az álláspont, hogy az üdvösség kizárólag Krisztus által érhető el. És e nézet hívei szerint nincs más név, amely üdvösséget hozna, mint Krisztus neve. Ha egyes emberek úgy fognak üdvözülni, hogy nem volt lehetőségük meghallani a teljes evangéliumot, az ő üdvösségünk, akár tudnak róla, akár nem, Jézus érdemei által fog megvalósulni. Ez nem a mi dolgunk. Mindazonáltal nem lehet elkerülni azt a következtetést, hogy végső soron egyesek el fognak veszni. A Biblia telve van az ítélet motivumával. A Biblia telve van a felelősség motivumával. Vannak a Bibliában juhok, és vannak a Bibliában kecskék. Vannak a Bibliában okos szüzek, és vannak a Bibliában balga szüzek. Ezért mi nem tudjuk megvédni csak a harmadik nézetet. Csak a harmadik nézetet. Ugyancsak Ellen White-ot szeretném idézni, azt mondja, hogy még a pogányok között is voltak olyan emberek, akik által Krisztus munkálkodott, hogy felemelje a népet bűnéből és romlottságából. Majd hozzáteszi, a pogányok között vannak olyanok, akik tudatlanságukban imádják Istent, akikhez soha nem jutott el az emberi eszközök által közvetített világosság, mégsem vesznek el. Miért kell még aggódjunk, hogy kit üdvözít és kit nem üdvözít Isten? Tudjátok, mi a mi feladatunk? Ha az én feladatom az, hogyha én üdvözülök, vagy nem. És az én feladatom az, hogyha én hirdetem az evangéliumot, vagy nem hirdetem az evangéliumot. Az azonban lényeges, hogy amiután meghallottad a keresztény evangéliumot, amiután meghallottad a sajátos bibliai identitásokat, döntést kell hozni. És ez egy sürgető jelleg. Nem a mi dolgunk, hogy aggódjunk, hogy ki üdvözül és ki vesz el. Egy nagyon kényes kérdést fogok feltenni. Remélem, nem sértődik meg senki. Feltételezzük, hogy sem az adventista egyház, sem a keresztény egyház nem hirdeti az evangéliumot. Nem teljesítjük be ezt a jelet. És akkor nem jön el az Úr Jézus? Veszitek észre, hogy nem csak tőlünk függ. Mi elemek vagyunk, fontos elemek az evangélium hirdetésében. De ne felejtsünk el egy még fontosabb elemet is. Tudjátok itt? Ismeritek a Szent Lelket? Személyesen ismeritek a Szent Lelket? Mi sokat beszélünk az Atya Istenről, aki jelen volt az Ószövetségben, igaz? Beszélünk Jézus Krisztusról, aki a Golgotán jelen volt, és azután Jézus Krisztus azt mondta, hogy én elmegyek, és egy más vigasztalót küldök ti néktek. Ti ismeritek, hogy dolgozik a Szentlélek az emberek életében? Úgy, ahogy dolgozott a ti életetekben, amikor döntést hoztatok. Itt készül egy kerességre egy kis 18-19 személy, estéről estére. Gondoljátok, hogy emberek, hogy mi végezzük el ezt a csodát? Nem. Mi egyszerű eszközök vagyunk a Szentlélek munkájában, drága testvéreim. Mi többet kellene imádkozzunk és bőjtőjünk annak érdekében, hogy a Szentlélek dolgozzon a településünkén, a városokban, főleg a nagyvárosokban, hogy kiáradjon és változzanak meg az életek. Szeretném végezetül idézni Jóel proféta ígéretét. Amikor az apostolok missziós munkája Jeruzsálemkor, pünkoskor megkezdődött, beteljesedett ez a profécia. A lélek olyan bőséges mértékben áradt ki, hogy egyetlen nap alatt ezrek, emberek tömegei, akik a világ minden részéről érkeztek az ünnepekre, elfogadták a jó hírt, amelyet a Péter és a többi apostolok hirdettek. Ti azt gondoljátok, hogy ez a lélek nem ugyanaz, nem ugyanolyan hatalmas, mint 2000 évvel ezelőtt? Dehogy is nem. Ugyanolyan hatalmas. Nem a prédikátor, annak képessége, talentumja, nem. Hanem a Szentlélek az, aki megváltoztatja az emberek életét. És ez minden okot megad arra, hogy higgyük. Jóel proféciája az utolsó napokról szól, és még el fogja érni a végső beteljesedését közvetlenül Jézus Krisztus visszajövetele előtt, amikor a nagy küzdelem a tető pontjára jut, igaz? És Krisztus mellett vagy ellen kell állást foglalni, na akkor a Szentlélek intenzíven fog dolgozni. Nagyon sok könyvet olvasok például a muzulmánoknak a megtéréseiről. Van jó néhány muzulmán, aki leírja, persze álnév alatt leírja a megtérését. És tudjátok, mit veszek észre? Majdnem minden egyes muszlim megtérésben ott van az angyal. Ott van egy angyal. De Európában nem kell angyal, mert itt van. Itt van a kinyilatkoztatás, itt van a Biblia. De a muszlim területeken kellenek angyalok, akik dolgoznak, hogy térjenek meg emberek. Mielőtt ámen mondanák, az idők jelei között, amelyeket Krisztus a Máté 24 fejezetében elmondott, az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ezért tettem külön ezt a jelet. Mert a legfolyamatosabb. Látok, miért vagyunk mi keresztények? Mert voltak nagyszüleink, szüleink, akik folyamatosan továbbadták ezt a jelet. Hittek ebben a jelben. És azt mondták, hogy Jézus eljön, amikor az a jel beteljesedik. És az én feladatom az, hogy továbbadjam ezt a jelet. Voltak háborúk, voltak szünetek. Békeszünetek. Megint voltak háborúk, megint békeszünetek. Na de az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ebben nem lesz szünet. Ez folytatódik addig, ameddig Jézus eljön. Minden egyes nap, amikor egy ige hirdetés elhangzik, amikor bekapcsolod a Reménység TV-t, igaz? Amikor online-on követsz egy istentiszteletet, amikor olvasod a Bibliát, vagy amikor olvasol egy könyvet, vagy misszióajándékként ajándékozol egy könyvet, ne feledd el azt, hogy továbbadod a jelet. Én ezt úgy szoktam mondani, továbbadod a zászlót. Zászlóvívők vagyunk, a jó hírt továbbadjuk, elkötelezed magad erre, hogyha lehetőség nyílik, bárkivel, bármikor, add át neki a jó hírt. Ez a mi feladatunk. Ez a mi küldetésünk. Ahogy szereted a gyermekeidet, mert tudom, hogy a Gábor közösségben nagyon szeretitek a gyermekeket. Úgy szeressétek az embereket. Ahogy továbbadjátok a kalapot a gyermekeiteknek, ahogy továbbadjátok a Gábor hagyományokat a gyermekeiteknek, úgy adjátok tovább a hitet. Nem csak a gyermekeiteknek, hanem mindazoknak, akik még nem fedezték fel a jó hírt. Imádkozhatunk ezért? Megkérlek, szíveskedjetek felállni. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen, hogy ismételten kegyelmedet ízlelhettük meg ma este, és kegyelmed révén találkozhattunk. Találkozhattunk egymással, és találkozhattunk te veled. De különösképpen találkozhattunk a Szentlélek Istennel. Köszönjük, Szentlélek Isten, az ihletést, és köszönjük szépen ezt az áhítatos hangulatot, amivel megajándékoztál. Istenünk, különösképpen szeretnénk imádkozni kedves vendégeinkért, akik ma este itt voltak, akik keresik és kutatják az igazságot, akik szeretik az evangéliumot, a jó hírt. Jó atyánk, öntözd meg az ige magvát, és tedd gyümölcsözővé. Különösen szeretnék imádkozni azokért, akik online követnek bennünket. Lehet otthon vannak, egyedül vagy a családi körben. Köszönöm, Szentlélek Isten, hogy őket is megszólítottad.
2: Amen.
1: Add meg azt az örömöt, hogy holnap este viszontlássuk egymást. Jézus által. Amen. Amen.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó

0: Moldován Vilmos, tovább kell vinnetek. Kaptatok egy szent lángot, vérrel hintett Golgota virágot az izzó kopár domboltáról. Illés hívás szent tüzelámból.
1: Fehér elefántcsont Bábel torony, bálokkal teli. Sok a lelki várom, s az illések csodatevő égi leple nem sújt Jordánra, Baál seregre. Elizeus szánt, gyökérrel teli a föld, izzadsággal borul el minden szántás, rög.
0: De rátok vár a szent feladat, hogy példát mutatva oltárokat emeljetek az égnek, amelyeken tiszta tüzek égnek. S tüzes szekér vár rátok is, égi rakéta, hogy égbe szálljatok, mint egy pacsirta.
1: Szívem kételjei kérdezik, mi lesztek ti? Lehettek hősök, vagy martalócok? Fénylő lángok, vagy alvó kanócok? Lehettek eső, vagy sújtó aszály? Bővízű kút, vagy mocsaras apály? Lehettek áldás, vagy átok, s nehézség? Lehettek

0: fény, vagy vaksötétség. Egy lángot kaptatok, fénylő keresztet, hatalmat, holnapot. Mindenki szeme rátok tekint. Merre lendül a láng? A fény merre int? Gondoljátok meg, fény lenni izzó óriás, súlyosabb, nehezebb, mint bármi más.
1: Remeg a térdetek?
2: Gyáva nem hordhat keresztet. Kemény vállak kellenek, ne roskadozzatok. Egy lángot kaptatok. Jöhetnek éjek, viharok. Egy lángot kaptatok. Menjetek, vigyétek, hordjátok, védjétek, égjetek, fogyjatok, sötétült szíveken nyissatok ablakot, és szórjatok, adjatok fényt, világot, Golgota illatot.
0: Nincs értéke az életnek más, mint fény lenni, megújulás. Legyen bár Kármel egy izzó lángtenger, vagy vulkán, mely sistergő lábát vet fel, ti küldetést kaptatok. Nem állást, nyughelyet, hanem napi parancsot.
3: Tovább kell vinnetek.
4: Hit, remény, szeretet.
5: Tisztelt hallgatók! Isten békéjével köszöntöm Önöket, és szeretném, hogy ezen alkalommal, amikor a hitről beszélünk, közelebb érezzék magukat annak kezdeményezőjéhez és bevégzőjéhez, Jézushoz. Nem csak teológusként szeretnék a hitről eszmefuttatásokat elmondani, hanem a mindennapi életben megjelenő hitfogalmát próbálom előterjeszteni. Nem könnyű a hitfogalmát boncolgatni, mert kétszeres veszélynek vagyunk kitéve. Az egyik az, hogy hívőnek neveznek, és akkor mindenki újjól mutogat ránk. A másik pedig, ha nem vagyunk hívők, akkor hitetleneknek, ateistáknak bélyegeznek. De mindenektől eltekintve megdöbbentő az a valóság, hogy életünk javarészt a hiten alapul. A hétköznapokban megjelenő hit sokszor a hiszem vagy nem hiszem kijelentések közé szorítkozik. Erről a hitről még az úgynevezett hitetlenek is bizonságot tesznek. Ha repülőre ülnek, akkor hisznek a pilótában. Ha pedig mozgó lépcsőre állnak, akkor hisznek annak működésében. Az ezen a szinten megjelenő hit esetleg előnyt vagy hátrányt okozhat az életben. Az ilyen hit az értelemnek van alárendelve, és csak egy olyan képességről tesz bizonságot, ami az embert az alacsonyabb rendű állatvilág fölé emeli. Ha van elegendő bizonyíték, ha van tanú, ha laboratóriumban elő lehet állítani, akkor hiszünk és elfogadjuk. Ha pedig nincs, semmi kézzel fogható tény, akkor nem hiszünk. Eljött az ideje, hogy igényesebbek legyünk a hit szempontjából saját magunkkal szemben. Különösen, ha keresztényeknek nevezzük magunkat, akkor fontos visszaidéznünk magunkban azt a valóságot, hogy a keresztényi válásunk alapja a hit. A keresztények egyik ellensége azt írta, a keresztények csak a hiszékeny, tehetetlen, fogyatékos embereket és a nőket, valamint a gyerekeket tudják elhitetni. Én magam senkit sem hibázhatok azért, hogy hit által keresztényé lettem. Mert az ilyen állásfoglalásra késztető hit nem magunkból származik, sem külső világi tényezőknek nem tulajdonítható, hanem Istennek ajándéka ez. Isten az elesett ember iránt érzett végtelen szeretetében ránk szabadította ezt a hitet az ő egyszülön fiát keresztül. És aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a gondolat megjelenik a János evangéliumának 3. fejezetének 16. versében. Mindezek után rájövünk arra, hogy az igaz keresztények nem valamiben, hanem valakiben hisznek. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse a következőket mondja. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Feltevődik egy életbe vágó kérdés. Hogyan részesülhetünk ebben a hitben? A hit mindenki rendelkezésére áll. Senki sincs kizárva ezen lehetőség alól, hogy higgyen. De hogy nem mindenki hisz, az bizonyítja, hogy Isten számba veszi az ember szabad akaratát, és nem kényszerít senkit hinni. Mindenki maga dönti el, hogy hisz vagy nem. De aki hinni akar, azt elvezeti a hit forrásához. A Róma beliekhez írt levél 10. fejezetének 17. versében Pál apostol a következőket mondja. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tovább pedig így olvassuk a János evangéliumának 5. fejezetének 39. versében. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam. A Szentírás az az eszköz, amin keresztül Isten felkínálja a hitet, és kinyilatkoztatja önmagát. Aki elfogadja a Bibliát, és tanulmányozza azt, minden lehetősége megvan arra, hogy higgyen Jézusban. Megismerheti szeretetét, kegyelmében részesülhet, és akarata szerint élhet. A János evangéliumának 14. fejezetének 12. versében Jézus szavait olvashatjuk. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az cselekszi is majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Ha ezzel a hittel bírunk, akkor Isten nem csak velünk, hanem bennünk lesz. Mert hitáltal Jézuson keresztül befogadjuk őt a mi szívünkbe. A János evangéliumának 12. fejezetének 44. versében Jézus pedig kiállta és mondta. Aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. A Szentlélek ajándékait is megismerhetjük, ami közé tartozik a hit is. A korintusi első levél 12. fejezetének 8., 9., illetve 13. verse a következőképpen mondja. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által. Másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek által. Egynek hit ugyanazon lélek által, mert hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itatattunk meg. Így létrejön egy kapcsolat közöttem és a Szent Háromság között. És ha ez a kapcsolat létrejött, akkor a hit nem enged Jézustól szabadulni. Az értelem Jézus hatalmába kerül, és elfogadhat olyan dolgokat, amelyeket racionálisan nem magyarázhatok meg, de hittáltal elfogadhatok, mert hittáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtedett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. A zsidó 11.3 szerint.

A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 4. versétől meg vannak említve a hitnek nagy személyiségei. Hittáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hittáltal vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találtak meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, ami által kárhoztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösövé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne nem tudván hová megy. Hitáltal lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Hitáltal nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, mégpedig mindegy kihaltól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mind a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul. Ő, aki az ígéretet nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Hitáltal áldá meg a jövendőkre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut. Hitáltal áldá meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hitáltal emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő tettemeiről rendelkezett. Hitáltal rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 napig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna láthatatlant. Hitáltal rendelte a páskát, és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő első szülötteiket. Hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálván az egyiptomiak elnyelettek. Hitáltal omlottak le Jerikon a kőfalai, midőn 7 napig körös körül jártak. Hitáltal nem veszett el Ráháb a paráznanő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról, akik hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoldották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Ezek szerint el kell fogadnunk a hit bibliai meghatározását. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versébe van feljegyezve. A hit pedig a remélet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hitben járás Jézussal való járást jelent. Életünk apró dolgaiban engedjük be őt, és cselekedni fog bennünk és általunk.
Ezen bizonytalan napokban reménykedve akarunk járni, akkor higgyünk benne. A János evangéliumának 3. fejezetének 18. versében a következő van feljegyezve. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse tovább folytatja. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Az élet csak annyit tartogat számunkra, amennyit el akarunk venni tőle. Ha boldogtalanok akarunk lenni, azzá leszünk. Ha pedig boldogok, higgyük, hogy elnyerjük. A döntés személyes. Ha hiszünk a sikerben, akkor pozitív gondolatokat és képeket ápoljunk magunkban. Pontosabban Isten ígéreteire támaszkodjunk. Az eredmény így nem marad el. Minden lehetséges, csak hinni kell. A Máté evangéliumának 21. fejezetének 22. versében egy csodálatos ígéret van feljegyezve. És amit a könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Ha szegény vagy, kér Istentől eledelt. Ha sok gyermeked van, és nem tudod kibogozni az élet szoros köteleit, bízd magad és gyermekeidet Istenre. Ha beteg vagy, imádkozz, hogy mindenben legyen meg az Isten akarata. Ha gazdag vagy, kér Istentől bölcsességet, pénzed értelmes felhasználásához, és kérd Isten segítségét vagyonod megőrzéséhez. Ha munkanélküli vagy, fordulj a világ legnagyobb patronjához, és keres neked munkát. Ha idős vagy, és nem elég a nyugdíjad, higgy Isten gondviselő kegyelmében, és meglátod, hogy életed hátralevő napjaiban sem feledkezik meg rólad.

Visszaemlékszem arra az időre, amikor Bukarestben másodéves teológus hallgató voltam. A főiskola vezetősége elrendelte, hogy a területen gyakorlati órákat teljesítsünk. Kijelöltek minden diák részére egy imaházat, ahova el kellett menni. Számomra a brailai közösséget jelölték ki. Az első alkalommal nehéz volt, de lassan-lassan belejöttünk. Már az első fél éven túl voltunk, amikor szűkös anyagi helyzet súlyosabbá vált a megszokottnál. Az egyik pénteken tényleg kritikussá vált a helyzet. A megszokott bevásárlás után azt állapítottam meg, hogy éppen csak a brailai útra maradt 1000 lejem. A feleségem egy rövid időre velem volt, és nem szerettem volna egyedül a bentlakásba hagyni. Egy adott pillanatban arra gondoltam, hogy Istenhez fordulok, és az ő segítségét kérem. Leborultam az Úr elé, és mondani kezdtem. Uram, te tudod, hogy nekem a területre kell menni. És azt is tudod, hogy Editet is magammal szeretném vinni. De az 1000 lej menetjövet csak egynek elég. Befejeztem az imát azzal a kéréssel, hogy legyen meg az Isten akarata, és felálltam. Az az érzés fogott el, hogy induljunk mind a ketten az állomásra. Nem sokára már a jegypénztár előtt álltunk sorba. A jegyeket megvettem, és egyetlen lej nélkül maradva a brailai vonatra ültünk. A Jóisten segítségével megérkeztünk, és meg is tartottam az esteli Isten tiszteletet. Minden a lehető legjobban zajlott le. Naplemente után elköszöntünk a testvérektől, és elindultunk a vonatállomásra. Útközben arról beszélgettünk, hogy most mi is lesz, mert egy lejünk sincs megvásárolni hazafele a vonatjegyeket. Hittünk az isteni gondviselésben, csak azt nem tudtuk elképzelni, hogy az Úr hogyan fog segíteni rajtunk. Mindenképpen sorba álltam jegyért. Amikor már csak körülbelül 5-6 személy lehetett előttem, arra leszek figyelmes, hogy valaki sietve a sor fele közeledik. A presbiter volt, akitől nem sokkal ezelőtt köszöntem el. Egyenesen hozzám jött, és azt kérdezte. Van-e pénzetek az útra? Én azt válaszoltam, hogy nincs még egy lejünk se. Erre kivesz a zsebéből egy borítékot, és felém nyújtván mondja. Vegyetek jegyet, és szeretettel várunk máskor is, miután köszönt és elsietett. Sorra is kerültem. Kivettem a borítékból 1000 lejt, és megvásároltam a jegyeket. Felültünk a vonatra, és újból elővettem a borítékot, és amikor belenéztem, még annyi pénz volt benne, hogy mind a ketten még kétszer nyugodtan megjárhattuk a területet. Isten nemhogy csak meghallgatta az imát, hanem megmutatta, hogy ahol az embernek semmilyen kilátása sincs egy helyzettel kapcsolatban, ott neki mindig megoldása van. Még utána sok szép tapasztalatban volt részünk, és mindig csak azt a tanulságot vonhattuk le, hogy igenis érdemes hitben járni. Ha Jézus a szívemben él, akkor megtanulok képmutatás nélkül való hitben élni. Ennek az az eredménye lesz, hogy megtanulok azzá lenni, aminek látszok, és annak látszani, ami vagyok. A 2. Timóteus 1.5-ben Pál apostol egy megállapítást tesz Timóteusról. Eszembe jutván a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Lóisban és anyádban Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Ezek után egy tanáccsal is szolgál a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első két versében. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett,
és az Isten királyi székének jobbjára ült. Az előttünk álló nehéz napokra nézve, ne csüggedjünk el, hanem Jézusra emelt tekintettel éljük minden napjainkat. Ne hagyjuk ki őt még egy pillanatra sem életünkből, hanem hitben bízzuk rá magunkat ebben az életben, és akkor a miénk lesz az örök élet is. Péter apostol szavaival zárom, amit a levelének első fejezetének 5. versében olvashatunk. Akiket Isten hatalma őriz, hittáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. A hatalmas Isten erősítse meg a mi hitünket, és segítsen benne bízni az ő kegyelméből

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

0: Sors kérdések.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet. Istennek igéjéből Márk evangéliuma 10. fejezetét lapozzuk fel, és a 10. fejezetből a 46. verstől az 52. versig terjedő szakaszban olvashatjuk Isten üzenetét. Így hangzik Istennek igéje. És Jerikóba érkezének, és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ült az úton, koldulván. És amikor meghallá, hogy ez a názáreti Jézus, kezdett kiáltani mondván: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És sokan feddik őt, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltja vala: Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Akkor Jézus megállván mondta, hogy hívják őt elő, és előhívják vala a vakot, mondván néki: bízzál, kelj föl, hív tégedet. Az pedig felső ruháját ledobván, felkelvén Jézushoz ment. És felelvén Jézus mondta néki: mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig mondta néki: Mester, hogy lássak. Jézus pedig mondta néki: eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követi Jézust az úton. Idáig az ige. Ennek az igének a kapcsán most újólag egy olyan isteni üzenetről szeretnék közösen elmélkedni veletek, ahol Jézusnak egy kérdése hangzik el. Jézus nagyon sokszor kérdezett embereket, tömegeket, egyszerű embereket, főembereket, és ezek a kérdések mindig nagyon súlyos kérdések voltak. Életbevágó kérdések voltak, amik Jézus ajkát elhagyták, mint ahogy ebben a történetben is. Egy embernek 180 fokos fordulatot vett az élete. Amikor ez az esemény történik, akkor Jézus már igen közel volt küldetésének a végső céljához, készült bevégezni földi életének és mesiási küldetésének az utolsó feladatát. Ezen az úton már Jeruzsálemhez közeledett, ahol majd az ő dicsőséges bevonulása teljesedett be, de miközben közeledett Jeruzsálemhez, érinti Jerikó városát, ahol ez a különös esemény történik. Még mindig ilyen nagy tömeg kíséri Jézust, mint ilyen ünnepek alkalmával most is a zarándokoknak a hosszú sora hullámzik végig Jeruzsálem felé, és valószínűleg Jézus személyisége is magával ragadta a tömeget, és megkülönböztetetten megnagyobbította a tömegnek a létszámát, és az út mellett kolduló vakok ilyenkor megszokott jelenségei voltak a palesztin városok környezetének. Az evangélium feljegyzésekből arra lehet következtetni, hogy ekkor már szinte egy tömött sorban hömpölygő sokaság követte Jézust. Valószínűleg ez a tömeg volt akkor is mellette, amikor elérkezett Jeruzsálemhez, ahol a dicsőséges bevonulása történt meg. Az út szélén kolduló vakember, ez a Bartimeus, ettől a tömegtől szerzett tájékoztatást, információt, és ebből tudja meg, hogy mi az oka ennek a nagy izgalomnak.

és ennek a szokatlanul nagy tömegnek. Azt mondja az ige, mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, akkor tudakozódik, hogy mi dolog ez. És megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy el éppen most itt. Valószínű, hogy Bartimeus már hallott Jézusról. Hallott a csodáiról, a gyógyításáról. És most benne is feltámadt az egyetlen reménység, egyetlen reménysugár, hogy itt van az a pillanat, amit ő nem szalaszthat el. Most meg kell ragadni az egyetlen lehetőséget, amely az életbe kínálkozott néki. Talán Jézus az ő szemevilágát is meg fogja nyitni. És amikor a vak meghallja, hogy Jézus közeledik a tartózkodási helyéhez, attól a pillanattól fogva elkezd szünet nélkül kiáltozni, és azt mondani, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! A tömegben lévők azonban különböző meggondolásból próbálják elhallgattatni ezt a kiáltozó embert. Egyesek talán azért, mert zavarja őket egy ilyen embernek a kiáltozása, miközben ők Jézusra koncentrálnak. Ez az ember meg bekiabál. Mások talán egyfajta Jézus iránti fontoskodó szándéktól késztetve próbálják elcsendesíteni. Jézus azonban elhárítja magától, környezetének ezt a önkényes igyekezetét, bár ez az igyekezet a megkülönböztetett tisztelet jele is lehetett az őt követő emberek részéről, de túlságosan emberi módon juttatták kifejezésre, nyilatkoztatták meg, és ezért Jézus nem is fogadja el. Ebben az időben pedig Jézus már egyre inkább engedte megnyilvánulni a személyiségének a titkát. És itt most a vaknak hozzáintézett megszólítása is ezt a célt segítette és szolgálta. És ezért is nem engedte többek között elhallgattatni ezt a vakot. Máskor Jézus megtiltotta az embereknek, hogy róla beszéljenek, és ráhivatkozzanak. Meg azt, hogy elmondják, hogy ő cselekedte ezt a csodát. Mint Mesiás a háttérbe akart maradni. De most már eljött az ideje annak, hogy nyíltan a színre lépjen, mint Mesiás. És Jézus ekkor azért nem utasítja vissza ezt a tipikusan mesiási megszólítást, hogy Dávidnak fia, mert ennek a bizonyosságára még nagyon nagy szükségük lesz azoknak, akik nem sokára majd a kereszten fogják őt látni. Most kell megerősödjön a belévetett hitük, hogy amikor majd ott lesz a kereszten, akkor ne rendüljön meg a hitük, hanem legyen elég bizonyosságuk, hogy a kereszten függ ugyan, de ő ettől még Dávidnak a fia. Ez a történet rendkívüli hitelességgel mutatja be azt, hogy milyen ingatag tud lenni a tömegbe gyűlt embereknek a hangulata. Jézusnak egyetlen szava egy pillanat alatt meg tudja változtatni az ott lévő emberek szándékát és a vakhoz való viszonyulását. Amikor Jézus azt mondja nekik, hogy hívjátok elő, akkor úgy olvastuk az igében, nem csak előhívják a vakot, hanem még ők kezdik el biztatni. Bízzál, mert hív téged. Ezért kelj föl és gyere, oda vezetünk téged. Még ők állnak a vak mellé. Már nem csak teljesítik Jézusnak a kérését, amit elvár tőlük, hanem még a vakot is biztatják és bátorítják. És azok teszik ezt, akik néhány perccel ezelőtt még szégyelték volna oda vezetni Jézushoz ezt az embert, akik inkább el akarták hallgattatni, meg akarták tiltani, hogy Jézushoz kiáltson és segítséget kérjen, most ők a legbuzgóbbak abban, hogy Jézushoz vezessék. Azonban ezek után, amikor ott áll Jézus előtt ez az ember, akkor Jézus a vak hitét is próbára teszi egy rövid kis kérdéssel. Azt kérdezi Jézus, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Mintha azt mondta volna, hogy miért kiáltottál? Mi az, amiben könyörülhetek rajtad? A vak nagyon egyszerűen, röviden és velősen mondja el azt, ami benne van, ami után vágyakozik.
egyszerű, természetes kérése teljesen egyértelművé teszi, hogy a megszólításában is, majd pedig a kérésében is ő nagyon komolyan gondolkodott. Mintegy azt fejezte ki, hogy ahogy megszólította Jézust, hogy Dávidnak fia, ő ezt hiszi, hogy valóban Jézus Dávidnak a fia, a megígért Mesiás. Kérésével pedig azt fejezte ki, azt a hitét, hogy az ő problémájára egyedül csak Jézusnál van megoldás. Egyedül csak Jézus tudja meggyógyítani őt ebből az állapotából. A Jézusba vetett hitét azzal pecsételi meg, hogy miután meggyógyult, követte Jézust, és többé nem maradt el Jézustól. Testvéreim, ez a történet először is meg akar tanítani bennünket arra, ahhoz, hogy csoda történjen velünk, először hitre van szükségünk. Ez a hit bizonyos szintű ismeretből alakul át bennünk meggyőződéssé és bizalommá. Ez a hit azt jelenti, hogy biztosan tudom hinni, biztosra tudom venni azt, ami még meg se történt velem. Mert tudom, hogy Isten meg tudja és meg fogja ígérni és teljesíteni. Aki nem hittel néz a dolgok és az események elé, az a Biblia szerint vakon néz, és ezért semmit sem lát, de semmit sem kap. Mert ha kér is valamit, akkor sem kapja meg. Jakab apostol fogalmazza ezt meg, kérjetek hittel, semmit sem kételkedvén. Mert aki kételkedve kér az Istentől, az ne gondolja, hogy valamit is kaphat az Úrtól. És ez a vak ember azzal a bizonyossággal hit Jézusban, hogy ő segíteni fog rajta. A másik közvetlen tanítás ennek a történetnek az, nem elég a hit sem önmagában, hanem kitartó álhatatosságra van szükség, aminek párosulni kell a hittel. Ez a vakember is rátett mindent arra az egyetlen esélyre, hogy Jézus által meggyógyul, vagy semmi nem történik vele. Mondhatták a körülötte lévő emberek akármit. Nem törődött azzal, hogy mit mondtak ezek a körülötte lévő emberek. Ő akkor is kitartóan könyörgött Jézushoz mindaddig, amíg meg nem hallgatta őt. Ezért mondta neki Jézus végül azt, eredj el, a te hited megtartott téged. A hited. A kitartó hited. Testvéreim, úgy gondolom, sok válasz nélkül maradt imádság oka éppen az, hogy ez a kitartó álhatatosság hiányzik. Ezért elmarad a tapasztalat is, meg az áldás is. Lássátok Illés próféta történetét, ha visszamegyünk a Szentírás lapjain. Illés is, amikor esőért könyörgött az Úrhoz, elmondta az imádságát, és elküldte a szolgáját, menj ki, és nézd meg, látsz-e valami jelét annak, hogy meghallgatta az Úr. És látott a szolga valamit is? Semmit nem látott. Akkor Illés újra imádkozott, és megint elküldte a szolgáját, és megint nem látott semmit. És ez így történt 6-szor. De Illés nem adta fel. Ő kitartott a könyörgésben. Mert biztos volt az Isten ígéretében. És ezért leborult 7-szer is. És akkor is ugyanolyan bizakodással küldte ki a szolgáját. És akkor, mikor a szolga visszajött, hogy hát már egy picike kis felhőt látok a messze távolban, akkor Illés azt mondta, hogy jó, meghallgatott az Úr. Pedig még egy szemeső nem esett. Az a felhő még elmehetett volna másfelé is. Vagy mire odaér, teljesen feloszlik. De Illés biztos volt a jelben, hogy az Úr meghallgatta. És erre a kitartó bizalomra van szükségünk. Ez nyilatkozik meg ennek a vakembernek a cselekedetében, a Jézushoz kiáltásában is. Ennek a történetnek a kapcsán azt mondhatjuk, mi mindannyian Bartimeusok vagyunk valamilyen módon. Nyomorult, Jézusra utalt emberek vagyunk. Olyan emberek vagyunk, akik Krisztus nélkül tehetetlenek és vakok vagyunk. Emlékeztek a Laodicea üzenetben, mit fogalmaz meg éppen Jézus?
nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Ott van ez a vak is, meg a többi is. Jézus éppen ezért azt mondja az evangéliumban, az egyik példázatában, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezért van szükségünk nekünk is arra, hogy oda menjünk Jézushoz. És Jézus hív is, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Majd máshol azt mondja, és maradjatok ott, mellettem, velem, állandó élő összeköttetésben. Jézus csak akkor tud értünk tenni valamit, ha megfelelően átérezzük a tehetetlen voltunkat. Amikor Jézus azt a hívását mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akkor is megfogalmaz egy feltételt. Azt mondja, akik megfáradtatok és megterheltetetek. Mert ugyanis, amíg egy ember elég erősnek érzi magát, elég okosnak, elég gazdagnak, elég ügyesnek, addig Jézus nem tud mit tenni érte. Mert addig ez az ember nem fogja Jézus segítségét kérni. Addig ez az ember még mindig a saját cselekedeteire támaszkodik, és magában bízik. Majd én megoldom, mert elég okos vagyok, elég ügyes vagyok, és így tovább. De amikor egy ember már belefáradt a saját erőfeszítéseibe, amikor rájött, hogy már nem tud megoldást találni a problémáira, akkor mondja Jézus, na, ha belefáradtál, akkor gyere hozzám, és nálam nyugalmat találsz, és békét találsz, és minden segítséget, amire szükséged van. És akkor, ami eddig terhes volt, ami eddig küzdelmes volt, ami eddig legyőzhetetlen akadály volt, az az útszakasz most már gyönyörűségessé tud válni előtted. Ez a történet Bartimeussal a kérdések sorozatát állítja elénk. Jézus közelében való tartózkodás mit vált ki belőlünk? Ha mi is Jézus közelében érezzük magunkat, ha érezzük Jézus közelségét, akkor az mit vált ki belőlünk? Milyen reakciót? Talán jól érezzük magunkat, és ez megnyugtat, és egyben meg is elégít. Egy kicsit úgy elhelyezkedünk kényelmesen, mint a fotelba, karba tesszük a kezünket, és azt mondjuk, de jó Jézus közelében lenni. Esetleg élvezzük azt a védettséget, azt a biztonságot, amit Jézus ad. Ezek mind-mind pozitív dolgok, amikre szükségünk van, de nem elég önmagában. Mert ezek az önzés megnyilatkozásaivá is válhatnak az életünkben. Tudatosult-e már bennünk, testvéreim, az, mit érzünk akkor, amikor Jézus közelében érezzük magunkat? Amikor megfogalmazzuk magunknak azt, most olyan közel van hozzám az Úr. Amikor érzem a lelkem mélyén ezt. A Szentírás felvet különböző példákat, és az evangéliumban találunk egy történetet, egy példaszerű történetet, Jézus mondja el egy farizeusról, meg egy vámszedőről. Isten közelében az egyik ember úgy érezte magát, hálát adok, Uram, hogy én nem vagyok olyan, mint egyebek. A másik ember pedig megalázkodva, bűnbánólag járult oda. A maga kicsiségét érezte Jézus közelében. A maga tehetetlenségét, és azt, hogy rajta csak egyedül az Isten tud könyörülni. És amikor kitárta a szívét a vele közösségben lévő Isten előtt, akkor egyszer csak egy határtalan békességet és nyugalmat érzett magában. Azt mondja Jézus, ez az ember megigazolva ment el. Mi mit érzünk Jézus előtt? A saját személyiségünk nagyságát érezzük, hogy mi Isten által ugyan, de azért különbek vagyunk, mint a többiek, vagy azt érezzük, hogy csak Jézus látom az ő tisztaságát, szentségét, és hozzá hasonlítva a saját életemet, a magam méltatlanságát és bűnösségét.
Gondolkoztatok-e már azon, hogy mit kérnétek Jézustól, ha Bartimeushoz hasonlóan benneteket is megkérdezne Jézus, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Gyerekkoromból van az az emlékem, mikor olvastam azokat a meséket, a mese különleges történetében feldobták a lehetőséget, hogy három dolgot kívánhatsz. És akkor meg kell fogalmazni, hogy na mi is legyen az a három dolog. És ezek a mesék elmondják, hányszor játsza el az ember banális dolgokkal, banális dolgok kérésével a nagy lehetőséget. Vajon mi mit kérnénk Jézustól, ha bennünket is megkérdezne? És bár ezt most így vetettem föl, hogy mit kérnétek akkor, ha megkérdezné Jézus tőletek, azonban most szeretném megfordítani a dolgot, ugyanis Jézus rendszeresen a rendelkezésünkre áll, hogy kérjünk tőle. És éppen ezért mi ellenőrizhetjük magunkat, hogy mi mit kérünk, mi az, amit a legfontosabb dolognak tartunk az életünkben. Mert a mindennapi személyes imád, amit a belső szobádban megfogalmazol Isten felé, az tartalmazza azt a kérést, amit Jézusnak válaszolnál. Ennek a történetnek a kapcsán, testvéreim, szeretném felvetni azt is, szoktatok-e tiszta látásért könyörögni, mint ez az ember? Uram, csak azt akarom, hogy lássak, tisztán lássak, tudja különbséget tenni a jó és a rossz között, a bűn és a szentség között. Még azt a kérdést is fölveti ez a történet, igényled-e Isten segítségét olyan álhatatosan, mint Bartimeus? Kész vagy-e szembefordulni az akadályozó körülményekkel is, csak hogy Jézus közelébe lehessél? Pál apostol mondja el a zsidókhoz írott levélben, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Félre kell tenni minden olyan dolgot, ami megakadályozna abban, hogy Jézus közelébe mehessünk. Bartimeus se törődött azzal, hogy mit mondanak az emberek, hogy el akarják hallgattatni, túl kicsinek látják őt ahhoz, hogy ő Jézushoz menjen. Nem érdekes, hogy ki mit mond. Az a lényeg, hogy én Jézus közelébe kerüljek. Ebben a történelmi időben, amiben mi most élünk, különösen szükségünk van tiszta látásra. Jézus azt mondja az evangéliumban, mert sokan jönnek majd az én nevemben. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat fognak tenni. Szükség van tiszta látásra azért is, mert a saját lelki állapotunkat is úgy kell tudni látni, ahogy az Isten látja. Dávid a Zsoltárban fogalmazza meg, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg a szívemet. Próbálj meg engem, és lásd meg, hogy van-e a gonoszságnak valamilyen útja. Nem azért kéri ez Dávid, mintha úgy gondolná, hogy az Isten egyébként ezt nem teszi meg, hanem azért, hogy utána vele is láttassa meg azt, amit az Isten lát a saját életében. Úgymond Dávid közvetve azt kéri az Istentől, hogy Uram, amit te látsz az én életemben, azt mutasd meg nekem, láttasd meg velem. Én is úgy lássam a saját életemet, ahogy te látod azt. Igényeljük-e naponta Jézustól a szemgyógyító írt, hogy lássunk? Megkenjük-e vele a szemünket, hogy lássunk? Érezzük-e, hogy a lelkéletünk egyik legnagyobb és legszükségesebb része az, hogy tisztán lássunk? Mondjuk-e naponta Jézusnak azt, amit Bartimeus, azt akarom, Uram, hogy lássak? Ez az egyik üzenete ennek a történetnek. Ez a történet azonban azt is elénk állítja, hogy mi nem csak Bartimeusok lehetünk és vagyunk, hanem szolgák is, akiktől bizonyos feladatokat vár el Jézus. Jézus a tanítványait azért vitte magával, nem csak azért, hogy tanítsa őket, hanem hogy a szolgálatára legyenek az emberek felé való munkájában.
és talán hadd emeljem ki ezek közül Andrást, az egyik tanítványt, akiről az evangéliumok nagyon keveset beszélnek, de amikor beszél Andrásról az evangélium, akkor András mindig valakit Jézushoz vezet. És ez egy csodálatos szolgálat. Bármikor, amikor az evangélium beszél róla, András mindig oda vezet valakit Jézushoz. Kell-e ennél, testvéreim, többet kérnünk? Lehetünk-e jobb szolgái Jézusnak, mint hogy oda vezetünk hozzá embereket? Én úgy gondolom, hogy Jézus nem is vár tőlünk mást, mint csak ezt. Vezessünk hozzá embereket. Az a tény, hogy Jézus szolgai feladatokat vár tőlünk, ennek a ténye újabb kérdéseket állít elénk. Azt a kérdést, milyen szolgái vagyunk Jézusnak? Mert lehetünk jó vagy rossz szolgái. Szolgálhatjuk őt hűen, és lehetünk hűtlenek hozzá. Nem mindegy, hogy mint szolgák hogyan ítéljük meg az embernek Jézussal való kapcsolatát. Az előző történetben, Bartimeus történetében azt látjuk, hogy a Jézust körülvevő emberek úgy ítélték meg a helyzetet, hogy ennek az embernek nem kell oda menni Jézushoz. Ennek az embernek el kell hallgatni. Ez az ember hagyja békén Jézust, és ne kiabáljon hozzá, ne zavarja őt. Lehet, hogy talán mi is méltatlannak tartunk valakit arra, hogy Jézushoz vezessünk. Ha pedig ez az ember még hangot is mer adni annak a vágyának, hogy ő szeretne Jézushoz menni, akkor megpróbáljuk lebeszélni erről, mint a történetben ezek az emberek. Ezért ez a történet azt a kérdést is elénk állítja, készek vagyunk-e Jézushoz vezetni embereket? Készek vagyunk-e még akkor is, ha vakok? Vagy talán éppen azért, mert vakok és gyógyulásra van szükségük? Készek vagyunk-e arra, mivel a lélek vakságából való gyógyulást csak Jézustól nyerhetik el? És azért, hogy azok az emberek, akik lelki vakságban vannak, meggyógyuljanak, ezért szolgálunk-e Jézusnak és ezeknek az embereknek? Készek vagyunk-e Jézushoz vezetni őket, hogy meggyógyuljanak, hogy lássanak? Miközben Jézushoz vezetünk embereket, tudjuk-e őket biztatni, reménységüket ébren tartani, sőt, megerősíteni? Nem lebeszélni őket, hanem pont ellenkezőleg biztatni, bátorítani, ne add fel, kapaszkodjál az Isten kegyelmébe, és menekülj Jézushoz, keresd nála a gyógyulást. Tudjuk-e hittel, meggyőző erővel mondani ezeknek az embereknek, hogy bízzál, a Mester hív téged. Nem mindegy azonban az sem, hogy milyen a mi biztatásunk, milyen természetű. Mert lehet csupán csak betanult frázisoknak az elmondása. Amikor talán ma még mi magunk is érezzük azt, hogy amit mondunk, abban nincs erő. Nincs meggyőző erő. És az ilyen hívás nem tudja Jézushoz vezetni az embereket. Mondani valónk azonban fakadhat a saját átélt tapasztalatunkból. És ez az, amire szükségük van az embereknek. Úgy tudjuk biztatni az embereket, hogy mi már átéltük Jézusnál azt, amire szeretnénk őket elvezetni. Emlékeztek Péter apostol mit mond, amikor a nagy misszióparancsról beszél? Ugye Péter nem úgy mondja el a misszióparancsot, mint Jézus, ő másképp, de ugyancsak a misszióparancsot mondja el. És ott megszab egy feltételt, a küldetés feltételeként. Mikor arról beszél, hogy ti királyi papság, szent nemzet vagytok, akkor azt mondja, hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki benneteket kiemelt a sötétségből az ő csodálatos világosságára. Vagyis Péter azt mondja el, nem betanult szövegeket kell elmondani az embereknek bizonyságtételként, hanem azt mondd el, hogy te mit éltél át. Hogy élted meg az Isten kegyelmét? Mit jelent neked Jézussal való közösség és kapcsolat? Emlékeztek a gadarénusok földjén, amikor Jézus
visszautasította a meggyógyított embernek azt, hogy kövesse, mit mondott neki? Menj el és mondd el a tiédnek, miképpen könyörült rajtad az Isten, mit cselekedett veled? A saját átélt tapasztalatát kellett elmesélni az embereknek. És ez az ember megtette ezt, és amikor Jézus legközelebb arra a vidékre ment, akkor egy hatalmas tömeg várta már Jézust, egy olyan tömeg, amelyből mindenki át akarta élni Jézusnak a gyógyító csodáját. Ezért, testvéreim, amikor mi biztatunk embereket az Istenhez vezetés közben, akkor a saját átélt tapasztalatunkat kell elmondani. Mert azt tudjuk a legmeggyőzőbb erővel elmondani. Abból kisugárzik az, hogy ez nem csak egy betanult üres frázis, hanem mi már átéltük, már megtapasztaltuk, és ezt a tapasztalatot akarjuk továbbadni. Azt szeretnénk, hogy te is éld át azt, amit én átéltem. Jézus szolgálatában időnként erőt vesz rajtunk a belefáradás, az elcsüggedés is. Mert esetleg egyedül és magunkra hagyatottan érezzük magunkat, vagy mert erőnk felettinek látjuk a feladatokat, vagy talán azért, mert nem jött be a várakozásunk, minden másként történt, mint ahogy mi azt elképzeltük. Isten igéje azt mondja, elfáradnak még a legkülönbek is. Illés próféta is egy kiemelkedő személyiség volt Isten szolgálatában. Mégis átesett ezen a tapasztalaton még ő is. Ő is belefáradt, elcsüggett, és elmenekült. Nagyon fontos megtanulnunk azonban azt, hogy a fáradtság az ne menjen át elalvásba, vagy kimerülésbe. És az elcsüggedésünk az ne menjen át elkeseredésbe. Amikor csak elfáradunk, akkor még van erőtartalékunk. Olyan tartalék, amit elő kell venni, és tovább menni. Amikor meglankadunk, akkor még nem száradtunk el. Akkor csak egy kis éltető vízre van szükség, ahogy a virágnak is, és a virág is újra felemeli a leveleit, a szárait, új erőhöz tér. Velünk is előfordulhat, azt mondja az ige még a legkülönbekkel is. Tanuljunk meg abban a tudatban szolgálni, hogy Jézus, a mi Urunk, mindig ott van velünk. Egyrészt azért, hogy segítsen azokban a helyzetekben és körülményekben, amihez egyedül kevésnek bizonyulunk. Másrészt azért is, mert egyszer számot kell adnunk mindarról, amit ránk bízott. És nem mindegy, hogy akkor hogyan állunk meg előtte. Jézus mindannyiunknak azt szeretné mondani, jól vagyon jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Ebből a történetből tanúságként áll előttünk, testvéreim, az is, hogy érezted-e már valaha azt, amit Jézus ennek az embernek mondott ott Jerikó határában? A te hited megtartott téged. Éltél át-e ilyen tapasztalatokat? Mit váltott ki belőled az átélt tapasztalat akkor, amikor ilyen megtartó erő nyilatkozott meg benned? Amikor Jézus téged is látóvá tett. Amikor tiszta látáshoz segített egy adott helyzetben, akkor ez mire késztetett téged? Ebből a felolvasott történetből azt láttuk, hogy Bartimeust Jézus követésére késztette ez a csoda. Amikor ő látó lett, attól a pillanattól kezdve nem akart elszakadni Jézustól. Nyilvánvaló azonban az is, hogy Jézust sokféleképpen lehet követni. Lehet követni úgy, ahogy Péter tette a Gecsemánétól a főpap házáig. Emlékeztek rá, hogy követte Péter? Egy bizonyos távol, csak egy bizonyos távolságból. Nem túl messze se, de azért nem is nagyon közel. Ebből a pozícióból lehet mondani azt, hogy én hozzátartozok.
Én az ő tanítványa vagyok, ha éppen úgy alakulnak a körülmények. De innen lehet mondani azt is, hogy nekem semmi közöm sincs hozzá. És sajnos Péter ezt az utóbbit választotta. Tehát így is lehet követni Jézust. Lehet úgy is, hogy ma hozsannát kiáltok Jézus követése közben. De mivel nem megalapozott a vele való kapcsolatom, ezért holnap már a feszízsneget kiáltom. Így is nagyon sokan követték Jézust. Lehet követni Jézust úgy is, hogy valamilyen előnyös cél érdekében, a jutalom reményében, mint a tanítványok tették kezdetben, hogyha Jézus elfoglalja Dávid trónját, akkor mi megfelelő pozíciót tudjunk elfoglalni Jézus mellett. Ezért követték. Júdás is csak ezért csatlakozott Jézus tanítványai közé. Lehet őt követni csupán azért, mert most ez népszerű és divatos. Ma nem nézik le az embert azért, mert hívő embernek vallja magát. Lehet Jézust követni csupán oly módon, hogy eljövök a gyülekezetbe, és azt gondolom, hogy ezzel már Jézust követem. Jézust követve be lehet csapni magamat. És a Jóisten szeretne ettől megkímélni bennünket. Isten azt szeretné, hogy mi a szívünk teljességéből kövessük őt. Ne azért, mert mások is mennek Jézussal, hanem mi kövessük Jézust akkor is, ha senki nem megy vele. És itt hadd emeljem ki Jánost, a szeretett tanítványt, aki nem törődött azzal, hogy a tanítvány társai elmenekültek Jézus mellől, nem törődött azzal, hogy mi lesz a következménye annak, ha ő Jézussal megy, ő akkor is követte a mesterét, be a főpap udvarába is, egész a Golgota keresztjéig. Ez az igazi követésnek a példaképe. Készek vagyunk-e Jézust azon az úton követni, amelyet ő mutat nekünk, amelyen ő halad előttünk, és azon a módon, ahogy ő kívánja azt tőlünk. Hogy ne én akarjam meghatározni, hogy én hogy szeretném követni Jézust, hanem engedjem, hogy Jézus mondja meg nekem, te így és így kövessél engem. Úgy gondolom, emlékeztek arra, hogy Jézus meg is mondja ezt. Ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és így kövessen engem. Segítsen az Úr, hogy ennek az üzenetnek a hátterén tudjuk átélni a Jézus közelségének a hatását, a csodáját, hogy Jézus közelében mi is tudjunk meggyógyulni, tudjunk tiszta látáshoz jutni. Ebben a látásban tudjuk felismerni a saját állapotunkat, tudjuk úgy látni magunkat, ahogy az Isten lát. És tudjunk olyan hittel ragaszkodni hozzá, mint ez a Bartimeus, hogy Jézus nekünk is mondhassa azt, a te hited megtartott téged. És segítsen az Úr, ha átéltük ezt a csodát, akkor belőlünk is azt váltsa ki, mint Bartimeusból. Kövessük Jézust, valahová megy, és többé ne szakadjunk el tőle. Jézus maga is ezt mondja, jöjjetek én hozzám, és maradjatok bennem, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. De Krisztus által mindenre lehetséges az erő. Segítsen az Úr, hogy ezt a tapasztalatokat tudjuk átélni. Amen.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából,

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örök

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

Néhány holtengeri tekercs akár egy évszázaddal is hamarabb keletkezhetett, mint eddig hitték, állítja a holland Gröningeni Egyetem kutatócsoportja. A kéziratokat egy modern, radiokarbonos kormeghatározásos technikával vizsgálták meg újra, és a mesterséges intelligenciát is felhasználták a kézírás elemzésében. Kedves hallgatóink, részleteket a vizsgálatról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében fogunk megosztani önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fogja bemutatni a következő részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

fontos az, hogy egy külön étkezés során ne együnk nyersen gyümölcsöt vagy zöldségfélét. Ez azért nagyon fontos, mert más enzim kell a lebontásához. Tehát, ha össze-vissza eszek, akkor a szegény jobban nem tudja, hogy mit tegyen. Egyik parancs azt mondja, hogy termelj ilyen enzimet, másik azt mondja, hogy olyan enzimet. A kettő együtt kioltatja egymást, és késlelteti az emésztésnek a fázisát, és akkor minél tovább ott pang a gyomorban az étel, annál rosszabb a mi számunkra. Mi azt szeretnénk, hogy a gyomor a megfelelőben dolgozzon. Az a gyomor, ha tudja, hogy én szokások szerint élek, és tudja azt, hogy én reggel elindulok a fiammal, és akkor 7-től 10-kor fogunk tenni, akkor már előtte 20 perccel indul az enzim termelődés, ami kell ahhoz az ételhez, amit el fog fogyasztani. Tudja, mit fog enni? Aztán csalódik, ha nem azt teszem be természetesen. Ő tudja, hogy mikor fog jönni a reggeli, és mit kell nekem fogyasztanom. Ha rossz az emésztésem, akkor azon kell dolgoznom mindenféleképpen, hogy változtassak ezen a kérdésen. Tehát akkor a gyümölcsöt egyen meg az egyik étkezésnél, a reggelinél, az meg inkább az ebédnél, és ha vacsorázok, döntsem el, hoznom zöldséget vacsorázok, vagy gyümölcsöt. Ezt lehet azt mondani, hogy akkor én inkább reggelre zöldséget tegyek, és ebédre tegyek gyümölcsöt, fel lehet cserélni. De az a tapasztalatunk, hogy a reggelinél, hogyha gyümölcsöket fogyasztunk, olajosmagokat, gabonaféléket, az adja a legtöbb energiát az ember számára. Azt mi étrendünk legyen változatos. Minden nap másképp étkezhetünk, nem? Nem kell ugyanazt tennünk nap, mint nap. Tudok olyat, aki azt mondja, minden reggel megissza a pohár tejét, meg a szelet kenyerét. Valami felvágottan. Éveken keresztül ugyanazt teszi, nem? Ezt szokta meg. És azt mondja nekem, meglátja, mit tesz, ez jó néz ki. És minden nap mást tudunk reggelizni. Ne találjuk fel nap után, étkezésre ugyanazt. Az étel ugyanúgy elkészítve, jobb étvágyal esszük, és szervezetünk is jobban épül, ha étrendünk változatos. Tehát ne ugyanazt találjuk fel nap, mint nap. Sok embernek úgy van a vasárnapja, vasárnap, mi lehet csak? Húsleves, pörkölt, rántott hús, valahol hal, nem? Fasírozott, ugyanazt teszik minden áldott nap, nem? Semmi fantázia nincs benne. Ugyanaz a megszokás. Amikor valaki elkezd másképp táplálkozni, elindul a fantázia. Én ránézek egy nőklapja receptre így, már rögtön átidom vegánba. Már anyukám meglát egy jó receptet, azt mondja, na fiam, ezt megnézem, láttam a Laci bácsi a paprika tévén csinálta, így ránéz, azt mondja, már megcsináltam vegánba, így ránézésre. Beindul a fantáziája, hogy hogyan kéne egy kicsit másképp azt elkészíteni. Tudja, mit kell az összetevők, mit mivel lehet helyettesíteni, bármi receptet át lehet írni vegánnak. Vegetáriussá. Tehát jobb étvágyal eszünk, ha azt látjuk azt, hogy mindig változatos. Van egy néni, akit ápolunk, és amit határoztam az ő táplálkozását, úgy határoztam meg, hogy minden nap kapjon főtételt, minden nap mást. Tehát minden nap annyit főzzenek neki, amit egy nap megeszik. Ne főzzünk két nap ételt neki. Csak ilyen pici lábosba, hogy minden nap frisset kapjon. Amikor megismertem, azt mondták az orvosok, hogy hát egy olyan 2-3 hónap annyira rossz az állapota, teljesen esett a lábra a néni, az ott eltelt 2 év és 2 hónap. Tehát friss étel. Kicsi, mindig, neki, csak neki. Rettentő sokat számít. A gyerekek is sokkal szívesebben megeszik azt az ételt, ami nekik készült és frissek. Ja, hogy dolgozni kell érte? És hogy minden nap főzni a mai rónu világban? Hát ára van nyilván minden dolognak. Fontos lenne, hogy csökkentsük a vacsora mennyiségét, és módosítsuk a minőségét. Tehát a vacsora az a étkezési időszak, amikor legkevesebbet kéne fogyasztanunk, és minél korábban, maximum 6 órakor, nem később, hogy a gyomor legalább 10-ig befejezze a működését, hogy aztán nyugodtan tudjunk aludni. Ugyanakkor a minőség is fontos, hogy nem azokat a nehezeket, amit este szoktak. Sokan úgy gondolkodnak, hogy nem is reggeliznek, egy picit bekapnak a városba, úgy dél körül, aztán este hazamennek, és egy jó lapos nagy adag vacsora, nem? Mi lesz ebből?
hízás, nem? Hízás, jönnek a kilók. Aztán csodálkozunk, hogy mitől nő nekem állandóan a derekam, és minden évben új zakót kell venni, mert nem jó. Én meg azt mondom, hogy én is veszek úgy, hogyha megsérül, de alapvetően ugyanaz hordom, mint évekkel ezelőtt, nem? Nem kell rajta változtatni. Akik ismernek, azt mondják, hogy nem sokat változtam az elmúlt 5-10 évben. De elmondom mindig, hogy meg is dolgozok ezért a kérdésért. Nagyon ártalmas szokás az, ha késő este vacsorázunk, lehet valaki gyengének észre a testvére, és azt mondja, hogy ennem kell, de ez csak azért van, mert nem evett megfelelő minőségű táplálékot, és akkor úgy gondolja, hogy enni kell. Holott, ha nem enne, akkor sokkal jobban tudná pihenni az a szegény gyomor. A gyomor jelez, hogy baj van, én azt hiszem, hogy azért jelez, mert éhes, ő meg azért jelez, mert túl van terhelve. És ahelyett, hogy pihentetném, még ráeszek. Tehát nagyon ártalmasak a késő esti vacsorák. Én megértem a család le tud ülni otthon este, kicsit beszélget közben, meg eszik, de ennek mindenképpen veszélye van. Mert hogyha valaki neki vacsorázni, elég ám csak egy, kettő, három este vacsorázni, az rögtön szokással alakul, és ha negyedik nap, már nyúlok a vacsora után. Tehát lemondani, leszokni a vacsoráról, az legalább 2 hét, mire leszokok róla. De rászokni, már 2-3 esti vacsorával rászokhatok arra, hogy holnaptól már mindig kell a vacsora. Azt is megfigyeltem, hogy először csak egy picit vacsorázok. De ez szokássá válik, akkor egyre többet fogok vacsorázni. Mert ilyenek vagyunk, nem? Tehát jobb, ha meg tudom állni, hogy ne legyen vacsora, vagy ha van, akkor tényleg csak 6 óra körül, semmiképpen nem lefekvés előtt, hiszen akkor az meg fog terhelni bennünket, és nem lesz nyugodtan a mi álmunk. Amikor azt mondja nekem, hogy betegek jön hozzám, hogy hát ő nem szokott reggelizni, mert nem éhes, mindig azt mondja, hogy adjon ki 3 vacsorát, mindjárt megéhezik. Ennyire egyszerű, nem? Próbáljuk meg. Rögtön éhes lesz, és majd kíván reggelizni. Jó, ha ki minden este vacsorázik, nyilván nem akar reggelizni, de jó lenne ezt a dolgot felcserélni. Jó lenne, hogyha a gyomrunk is tudna pihenni. Az egész testünk akkor tud igazán pihenni, amikor a gyomrunk is pihen. Ez egy nagyon fontos tapasztalat. Ugyanakkor azt is megfigyelhető, hogy azok, akik jól bevacsoráznak, azok sokkal többet álmodnak, rémálmokat, üldözési mánia, menekülés, futás, nem? A szegény gyomor dolgozik, az agy is dolgozik, és az agyidegei próbálják a gyomort egy kicsit termenteni, és akkor szegény olyanokat álmodik, hogy beleremeg az ember, és fölébred a rémálmaitól. Én amikor lefekszek, nem mondom, hogy én nem szoktam álmodni, de nem minden este. Én leteszem az ágyra a fejemet, 2 perc, és úgy alszok, mint a bunda. Aztán reggel kipihentem, tudok ébredni, időben. És hányan vannak azok, akik azt mondják, hogy alvászavaraim vannak, segítsen. Nem tudok jól aludni, éjszaka 5-től fölkerek, ki kell menni a mellékhelységre, nem bírok visszaaludni, rémálmaim vannak, ezek valós dolgám. Én nap mint nap szembesülök ezzel a problémával, jönnek hozzám, segítsen, mert nem tudok aludni. Mit tegyek, hogy el tudok aludni? Azt mondja, jó, hogyha fél-kettőkor elaludok, volt fáradtan. Aztán reggel fölkelek, és bemegyek a munkahelyem, és 10-kor már majd leszek a székről, olyan fáradt vagyok. És minden nap ez történik, nap mint nap után. És akkor elmondom, hogy hát, nem kéne vacsorázni. Ez az első lépcső, amit kéne tenni. Különösen veszélyes a vacsora fogyasztása, hogyha valaki ülő munkát folytat. Számukra sokkal veszélyesebb, mint azoknak, akik végeznek fizikai munkát, hiszen nincs annyi izom tevékenység. Nagyon sok esetben egy ülő munkát végző embernél a vacsora megléte később akár egy halálos tüneti betegség alapja is lehet. Sokkal nagyobb eséllyel lesznek betegek azok az emberek, akik sokkal több ülő munkát végeznek. Tehát, hogy valaki irodai munkát végez, akkor ne felejtse, számára nem a vacsora a legjobb megoldás. Nekik elég lenne a napi 2-szedi táplálkozás mindenféleképpen.

Egy nemrég megjelent tanulmány kimutatta, hogy a rendszeres mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás is fenntarthatja a szervezet D-vitamin szintjét, még télen is, amikor kevés a napfény. Többet a tanulmányról és ehhez hasonló érdekes hírről, hasznos tudnivalóról a következő 10 percben hallhatnak kedves hallgatóink. Néhány holtengeri teker csakár egy évszázaddal is hamarabb keletkezhetett, mint eddig hitték, állítja a holland Gröningeni Egyetem kutatócsoportja. A kéziratokat egy modern radiokarbonos kormeghatározásos technikával vizsgálták meg újra, és a mesterséges intelligenciát is felhasználták a kézírás elemzésében. A holtengeri tekercsek egy részét 1947-ben egy beduin pásztor találta meg Kumrán egyik barlangjában, emiatt szokták kumráni tekercsek néven is emlegetni, majd a további kutatások nyomán összesen körülbelül 900 tekercs került elő a holtenger közelében levő barlangokból. A papírusz és pergament tekercseken döntő többségében héber nyelvű szövegek szerepelnek, de előfordulnak arámi és görög nyelvűek is. A tekercsek, amelyek a korábbi vizsgálatok szerint időszámításunk előtti harmadik és az első évszázad között keletkezhettek, tartalmazzák a teljes ótestamentumot, de apokrif szövegek is kerültek rájuk. A mostani kutatást vezető Mladen Popovics szerint néhány tekercs már abban az időben keletkezett, amikor azt a szerzőjük leírta, és nem évszázadokkal későbbi másolatokról van szó. Azt nem merik állítani, hogy a tekercsek a szövegek szerzőinek kéziratai, de még életükben elkészült másolatok lehetnek. Popovics kutató úgy véli, hogy az új ismeretek fényében szükséges lehet újra gondolni azt, amit eddig az ókori Judea írásbeliségéről tudtak. Könnyen elképzelhető, hogy az már azelőtt megjelent, hogy Judea függetlenné vált volna a területéért harcoló birodalmaktól. Tudósok korábban azt feltételezték, hogy a tekercseket a jeruzsálemi zsidó templomot leromboló rómaiak elől rejtették el a barlangokba időszámításunk után 70-ben, a tekercsek keletkezésének idejét pedig időszámításunk előtt 150 körülre tették. Ezt a nézetet az 1990-es években írták felül, amikor egy radiokarbonos kormeghatározás vizsgálat alapján arra jutottak, hogy a tekercsek különböző időszakokban készülhettek, az időszámításunk előtti harmadik századtól kezdve a következő 5 évszázadig. Popovics kutató szerint a korábbi vizsgálatok nem voltak elég körültekintőek, a tekercsek szennyeződtek, és ezért nem lehetett pontos, a radiokarbonos módszer a kézírások elemzésében pedig magas volt az emberi hiba faktor. Ők új technikát fejlesztettek ki ezek kiküszöbölésére. A kutatók először 27 különböző tekercsből származó kézirat dátumát lőtték be radiokarbonos kormeghatározással. Ezután egy mesterséges intelligencia rendszert képeztek ki, amelyet a Bibliából ismert Énok után neveztek el, ami a különböző kézírás stílusokat társította 24 tekercs dátumaihoz. Végül, hogy lássák, mennyire jól tanult a mesterséges intelligencia, a fennmaradó 3 kézirat datálására használták, és azt találták, hogy a válaszai összhangban vannak a radiokarbonos kormeghatározással, így körülbelül 30 év pontossággal tudta megbecsülni a dátumokat. A csoport ezután a mesterséges intelligencia segítségével elemezte a közel 1000 holtengeri tekercsből 135-öt, és megállapította, hogy sok régebbi, mint ahogy azt korábban gondolták. Az egyik korai írásstílus a hasmoneusi időszámításunk előtt 200 körül alakulhatott ki, egy évszázaddal korábban, mint ahogy a tudósok gondolták. A későbbi Heródes stílus is 80 évvel korábbra datálható.
Ez azt jelenti, hogy a két stílus valószínűleg több évtizeden át átfedésben volt a korábbi feltételezésekkel szemben. Popovics kutató úgy véli, hogy az énok rendszerrel már minden további tekercs korát meg tudják határozni anélkül, hogy megsértenék azokat. A radiokarbonos kormeghatározásnál egy-egy darabka mindig megsemmisül, adja hírül a telex.hu portál. A Reuters intézet felmérése szerint az Egyesült Államokban ma már nem a klasszikus hírmédia, hanem a közösségi oldalak és a videó megosztók a leggyakrabban használt hírforrások, írja a BBC. Az amerikaiak több mint fele 54% tájékozódik a Facebookról, az X-ről és a YouTube-ról, míg 50% a tévéből is, és 48% a híroldalakról és appokról. Az arány Magyarországon is hasonlónak tűnik, a megkérdezettek 79%-a tájékozódik online, amiben a közösségi és a híroldalak is szerepelnek. 54%-a tájékozódik közösségi oldalakról, 43%-a tévéből és 7% nyomtatott lapokból. Az Advanced Science folyóiratban megjelent új tanulmány kimutatta, hogy a rendszeres, mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás is fenntarthatja a szervezet D-vitamin szintjét még télen is, amikor kevés a napfény. A tanulmány alapjául egy olyan kísérlet szolgált, amiben összehasonlítottak egy csoportot, amelynek tagjai heti 4-szer végeztek kardioedzést, futópadon gyalogoltak vagy szobabicikliztek, egy olyan csapattal, amelynek a tagjai nem sportoltak. A sportosoknál szignifikánsan nagyobb valószínűséggel maradt fenn a D-vitamin optimális szintje, függetlenül az évszaktól, a nem sportolóknál csökkent, főleg a napsütésben szegény téli hónapokban. A D-vitamin hiány vagy elégtelenség elsősorban felnőtteknél alakul ki, és bár fizikai aktivitással nem lehet teljesen kiváltani a napsütést, a mozgás mégis segíthet a D-vitamin szint fenntartásában. A D-vitamin nagy része, amit akár napsugárzásból, élelmiszerekből vagy táplálék kiegészítőkből viszünk be a szervezetbe, inaktív, ahhoz, hogy aktív legyen, kétszer kell átalakítani, először 25 hidroxi D-vitaminnál, ezt a vérvizsgálatokkal lehet mérni, ezután 1,25 dihidroxi D-vitaminnál, ami már biológiailag aktív, vagyis ez működik a legjobban a sejtjeinkben. Bár az, hogy a testmozgás hogyan termel D-vitamint pontosan még nem ismert, valószínűleg arról van szó, hogy segít szabályozni a vitamin aktiválásában résztvevő enzimeket azzal, hogy csökkenti a gyulladást, ami egyébként hajlamos gátolni az inaktívból aktívvá alakulási folyamatot. A magasabb D-vitamin szint az öregedést is lassítja, mert a kromozómák végén található telomerek hosszára hat pozitívan. De mennyit kell ahhoz mozogni, hogy megfelelő biológiailag hasznosuló D-vitamin szintünk legyen? Ha heti egy intenzívebb edzést végzünk és három gyengébbet, mondjuk csak gyorsan gyalogolunk vagy kerékpározunk, akkor már eleget teszünk a D-vitamin szint fenntartásához. Ha a pulzusszám megemelkedik napi 30-45 percig heti 4-szer, nem csak az ajánlott fizikai aktivitást jelentő irányelveknek felelünk meg, hanem segítünk a szervezetnek fenntartani az aktív D-vitamin szintet is. Egy nagy kérdés maradt még. Vajon a táplálékkiegészítőkkel is pótolhatjuk a D-vitamint, ha nem süt a nap, nincs kedvünk mozogni és nem eszünk májas rántottát? Akiknél fennáll a csontritkulás kockázata, mindenképp érdemes szedni, de ez sem elég, ha valaki nem végez testmozgást, mert a táplálék kiegészítők inaktív formában biztosítják csak a D-vitamint. Rendszeres mozgás nélkül a szervezet kevésbé lesz képes aktívvá alakítani,
úgyhogy kell a mozgás és a táplálék kiegészítők is. Az egyik biztosítja a nyersanyagot, a másik pedig segít a szervezetnek aktiválni és hatékonyabban felhasználni azt, tájékoztat az index.hu portál. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásba kapcsolódhattak be, amely keretén belül Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Legutóbb a 29. fejezetben a bűn eredetéről olvastunk. Ma azonban a 30. fejezetre térünk rá, amelynek a címe Ellenségeskedést szerzek. Meghívom önöket, tanulmányozzunk közösen.

30. fejezet. Ellenségeskedést szerzek. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. 1 Mózes 3.15. Az ember bukása után a sátánra kimondott isteni ítélet szintén profécia volt, amely az idők végéig átfogta a századokat, és előre jelezte, hogy a nagy küzdelemben a föld minden népe részt fog venni. Isten kijelentette: ellenségeskedést szerzek. Ez az ellenségeskedés nem természetes. Amikor az ember áthágta Isten törvényét, természete gonosz lett, és Sátán befolyása alá került, nem pedig ellentétbe vele. A bűnös ember és a bűn szerzője között nem természetszerű az ellenségeskedés. A hitehagyás mindkettőt gonosszá tette. A pártütő sohasem nyugszik, kivéve, ha megértést és támogatást kap azoktól, akiket rá tud venni példája követésére. A bukott angyalok és a gonosz emberek egymás elkeseredett bajtársai lettek. Ha Isten nem lépett volna különös módon közbe, Sátán és az ember szövetséget kötött volna menny ellen, és a Sátán elleni ellenségeskedés helyett az egész emberi család Isten ellen lázadt volna. Sátán nem csak az angyalokat lázította fel, hanem az embert is bűnre csábította, hogy a menny elleni harcában társakra találjon. Ami a Krisztussal szembeni gyűlöletet illeti, közte és a bukott angyalok között nem volt semmi ellentét. Míg minden másban viszálykodtak, a világegyetem urának tekintélyét közös erővel támadták. De amikor Isten meghirdette a Sátán és az asszony, az ő magva és az asszony magva közötti ellenségeskedést, Sátán tudta, hogy az emberi természetet nem fertőzheti zavartalanul. Tudta, hogy az ember képes lesz hatalmának ellenállni. Sátán ellenségeskedése azért lobbant fel az emberiség ellen, mert Isten szeretete és irgalma Krisztus által az ember felé fordult. Sátán szeretné meghiúsítani Isten tervét, az ember megváltását. Szeretné meggyalázni Istent keze munkája eltorzításával és bemocskolásával. Fájdalmat akar okozni a mennyben, és be akarja tölteni a földet jajjal és nyomorúsággal. E bajoknak pedig az az oka, mondja, hogy Isten embert teremtett. Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeskedést Sátán ellen. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre Sátán fogja maradna. Olyan szolga, aki mindig készségesen teljesíti Sátán parancsát. De a lélek új alapelve harcot támaszt ott, ahol korábban béke volt. A Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, hogy a zsarnokot és a bitorlót elutasítsa. Azok, akik nem szeretik a bűnt, hanem gyűlölik, akik ellenzik és legyőzik azokat az indulatokat, amelyek fogva tartják őket, olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről származik. A krisztusi és a sátáni lelkület közti ellenségeskedésről megdöbbentő bizonyságot tett a világ Jézus fogadásakor. Nem annyira az a tény késztette a zsidókat Jézus elvetésére, hogy a megváltó világi gazdagság pompa és ragyogás nélkül jelent meg. Hiszen látták, hogy olyan hatalma van, ami ellensúlyozza e külső értékek hiányát. Krisztus tisztasága és szentsége hívta ki a gonoszok gyűlöletét. Önmegtagadó, bűntelen, szent élete a büszke, érzéki néppel szemben állandó rosszallás volt. Ez váltott ki ellenségeskedést Isten fia ellen. Sátán és a gonosz angyalok összefogtak a gonosz emberekkel. A hitehagyás minden súlya az igazság védelmezőjére nehezedett.
Krisztus követőivel szemben épp olyan ellenségeskedés mutatkozik, mint mesterükkel szemben. Azok, akik felismerik a bűn undorító jellegét, és felülről való erővel ellenállnak a kísértésnek, biztosan felkeltik Sátán és alattvalói haragját. Az igazság tiszta elveinek gyűlölete, az igazság védelmezőinek gyalázása és üldözése addig fog tartani, amíg lesz bűn és bűnös. Krisztus követői és Sátán szolgái nem érthetnek egyet. A kereszt botránkoztatása még nem szűnt meg. Mint azok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Sátán képviselői, megbízójuk irányítása mellett, kitartó munkával próbálják Sátán hatalmát megerősíteni, és országát Isten kormányzatával szemben felállítani. Ezért igyekeznek Krisztus követőit megtéveszteni és hűtlenségre csábítani. Céljuk elérése érdekében kiforgatják és meghamisítják a Szentírást, akárcsak vezérük. Sátán Istent igyekezett meggyalázni, képviselői pedig Isten népét akarják befeketíteni. Az a lelkület, amely Krisztus halálát okozta, indítja a gonoszokat Krisztus követőinek elpusztítására. Mindezt az első profécia előre jelezte. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. És ez az idők végéig tartani fog. Sátán minden erejét összeszedi, és minden képességét latba veti a küzdelemben. Vajon miért nem ütközik nagyobb ellenállásba? Krisztus katonái miért olyan álmosak és közömbösek? Mert nagyon laza a kapcsolatuk. Mert nagy hiával vannak lelkének. Nem vetik meg a bűnt, és nem borzadunk tőle, miként mesterük. Nem állnak ellene oly határozottan és eltökélten, mint Krisztus. Nem látják, hogy milyen mérhetetlen gonosz és veszélyes dolog a bűn. Nem látják a sötétség fejedelmének jellemét és hatalmát. Sokan azért nem szegülnek szembe Sátánnal és ténykedésével, mert hatalmát és rossz indulatát, a Krisztus és egyháza elleni mérhetetlen harcát kevéssé ismerik. Tömegek vannak tévedésben. Nem tudják, hogy ellenségük hatalmas hadvezér, aki gonosz angyalokat irányítja, és jól bevált terv szerint és ügyes hadmozdulatokkal harcol Krisztus ellen, hogy meggátolja a lelkek megmentését. Az állítólagos keresztények, sőt még az evangélium szolgái is ritkán említik Sátánt. Esetleg csak mellékesen a szószéken. Nem vesznek tudomást állandó működéséről és sikereiről. Semmibe veszik azt a sok-sok intést, amelyek ravasságára hívják fel figyelmüket, mintha még létezéséről sem akarnának tudni. Míg az emberek mit sem tudnak Sátán stratégiájáról, ez az éber ellenség állandóan a nyomukban van. Beférkőzik otthonunk minden zugába, városaink minden utcájába, a templomokba, az országos tanácskozásokba, a törvényszékekbe. Zavart okoz, ámít, megbabonáz, mindenütt rombolja a férfiak, nők és gyermekek lelkét. Megosztja a családokat, gyűlöletet, versengést, viszályt, lázadást, gyilkosságot okoz. És mintha a keresztény világ ezeket mind Istennek tulajdonítaná, létezésüket pedig szükségszerűnek. Sátán szakadatlan igyekezettel próbálja Isten népét hatalmába keríteni azoknak a korlátoknak ledöntésével, amelyek a világtól elválasztják őket. Az ősi Izrael vétkezett, amikor a pogányokkal tiltott kapcsolatokat létesítette. A modern Izrael hasonlóképpen jut tévútra. E világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Azok, akik nem állnak eltökélten Krisztus oldalára, Sátánt szolgálják. A meg nem tisztult szív szereti a bűnt,
szívesen elköveti és mentegeti. A megújult szív pedig gyűlöli a bűnt, és eltökélten harcol ellene. Amikor a keresztények gonosz és hitetlen emberek társaságát keresik, kísértésnek teszik ki magukat. Sátán elrejtőzik előlük, és megtévesztő leplét lopva szemük elé vonja. A megtévesztettek nem látják be, hogy az ilyen társasággal Sátán ártani akar nekik, és míg a társaságban jellemük, beszédük, minden tettük a világhoz hasonul, egyre jobban megvakulnak. A világ szokásaihoz való igazodás világiassá teszi az egyházat. Így nem lehet a világot Krisztusnak megnyerni. A bűnnel való barátkozás elkerülhetetlen következménye, hogy a bűn nem tűnik már olyan visszataszítónak. Aki önként társul Sátán szolgáihoz, csak hamar nem fog félni Sátántól. Ha a kötelesség útján bajba sodródunk, miként Dániel a király udvarában, biztosak lehetünk Isten védelmében. De ha mi tesszük ki magunkat a kísértésnek, előbb vagy utóbb elbukunk. A kísértő sokszor azok által dolgozik a legsikeresebben, akik a legkevésbé tűnnek szolgáinak. A tehetségeseket és művelteket úgy csodálják és tisztelik az emberek, mintha ezek a képességek ellensúlyozhatnák az Isten félelem hiányát, vagy jogcímet adnának Isten kegyeihez. A képesség és a műveltség ugyan Isten ajándéka, de ha ezzel akarjuk pótolni a hiányzó kegyességet, ha ahelyett, hogy közelebb vinne Istenhez, eltávolít tőle, akkor átokká és törré lesz. Sokan azt gondolják, hogy az udvariasság és a jómodor bizonyos értelemben mindig krisztusi tulajdonság. Soha nem volt ennél nagyobb tévedés. E tulajdonságoknak minden keresztény jellemét ékesítenie kellene, mert nagy súlyt adnának az igaz vallásnak. De ha nem szenteljük Istennek őket, e tulajdonságok is a bűn forrásai. Sok művelt és kellemes modorú ember, aki nem vetemedne közismerten erkölcstelennek, bélyegzett tettekre, Sátán kezében elegáns eszköz. Ezek az emberek csalárd, álnok, befolyásuk és példájuk miatt Krisztus ügyének veszélyesebb ellenségei, mint a tudatlanok és a műveletlenek. Buzgó ima és Istenbe vetett bizalom által jutott Salamon olyan bölcsességhez, amely felkeltette a világ csodálatát. De amikor ereje forrásától elfordult, és önmagában bízva tett lépéseket, a kísértő zsákmánya lett. Azok a csodálatos képességek tehát, amelyeket a legbölcsebb király kapott, a lelkek ellenségének hatékony eszközévé tették. Egy keresztény se felejtse el soha, hogy nem test és vér ellen van tusakodásuk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világvírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Bár Sátán ezt a tényt el akarja rejteni előlük. Az ihletett intés a századokon át eljutott hozzánk is. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kitelnyeljen. Öltözzétek föl az Istenek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó hadjáratára. Azok, akik Jézust akarják követni, harcba sodródnak ezzel a könyörtelen ellenséggel. A keresztény ember minél inkább követi mennyei példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz. Akik tevékenyen részt vesznek Isten ügyében, akik igyekeznek leleplezni a gonosz csalásait, és bemutatni Krisztust az embereknek. Mindazok Pállal együtt elmondhatják, hogy az Urat alázatos délekkel, könyhullatások és kísértések között szolgálják.
Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisztust. De minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták miértünk folytak, és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle. Sátán senkit nem győzhet le saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be. Meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és a sátán ellen.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakót.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.
1: Örömmel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Ma tovább folytatjuk a Bálint falván megszervezett bibliai előadás sorozatot, melyet Bala Lóránt lelkipásztor mutatott be kérésemre. Ma este a Jézus hamarosan visszatér sorozat újabb alkalmát követhetik. Köszönöm, hogy velünk tartanak, a következő kevesebb, mint egy órában. Tartalmas estét kívánok!

Mikor pedig az olajfák hegyén ülvala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet.

0: Isten hozott benneteket, bennünket a Jézus hamarosan visszatér bibliai előadás sorozat újabb alkalmára. Köszöntöm azokat, akik itt a teremben vagyunk, közelről és távolról. Köszöntöm a Speranza Reménység Televízió nézőit és azokat, akik online követnek bennünket. Ma este egy újabb gondolatot fogunk hallani Jézus eljövetelével kapcsolatosan. Mikor jön el a vég? Mi hirdettetik? És majd akkor eljön a vég. Szeretettel köszöntöm Bala Loránd lelkipásztort, aki ma este ezekről a gondolatokról fog beszélni Isten ígéje alapján. Áldott alkalmat kívánok!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este is, és nagyon boldog vagyok, örvendek, hogy együtt lehetünk ma este. Hadd köszöntsem megkülönböztetett szeretettel kedves vendégeinket, akik úgy döntöttek, hogy ma este is velünk tartanak, és megszólítom a bevezetőben azokat is, akik a világhálón követnek bennünket, és nem utolsó sorban a Speranza Reménység Televízió nézőit. Jézus Krisztus egy feladatot hagyott hátra egyházára, és szándékosan nem adott semmilyen információkat arról, hogy mennyi idő áll majd követői rendelkezésére, feladatuk elvégzéséhez. Tehát szándékosan nem mondta meg, hogy mennyi idő van még hátra. Vajon miért? Azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Milyen ez a feladat? Milyennek tűnik ez a feladat? Én ha egy szóba kellene megfogalmazzam, összesűrítsem, akkor azt mondanám, hogy ez egy csodálatos feladat. Ez egy fantasztikus lehetőség. Jézus Krisztus azt mondta, hogy Isten országának az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Az Olajfák hegyén mondott beszédében, közvetlenül mielőtt befejezte volna szolgálatát, Jézus Krisztus számos jelet sorolt fel, és az este, akik itt voltak, visszajelzéseket kaptam még interneten is, afelől üzenetekben is, hogy rengeteg jel van. Rengeteg jel van, ami ismerteti, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön. Egyet azonban, nem tudom, ha észrevettétek, de egyet kihagytam. Azt gondoljátok, hogy elfelejtettem? Egyet tudatosan kihagytam. Vajon miért hagytam ki azt az egyet? És melyik ez az egy? Az evangélium a jó hírnek a hirdetése, a továbbadása. És a jó hír hirdetése a Jézus Krisztus visszatérésének par excellence, ezt úgy mondják, par excellence, az azt jelenti, hogy kiváló, kitűnő, rendkívüli jele. Ez egy különleges jel. Hogy Jézus Krisztus jön, és azelőtt van egy fontos jel, egy kiváló jel, hogy az evangéliumot hirdetik. Megnézem az evangélium hirdetését a korai egyházban, és a korai egyház rendkívüli komolysággal vette az evangélium hirdetését. Néhány évtizednyi evangelizáció után Pál apostol azt mondta, hogy az evangéliumot a római birodalom minden egyes vidékén hirdették. És tudjátok, hogy fogalmazta meg a Bibliában? Azt mondta, hogy minden teremtényhez eljutott az ég alatt az evangélium. És akkor miért nem jött el az Úr Jézus? Miért nem jött el az Úr Jézus? Krisztus után 100 körül a világ népességének 28%-a körülbelül hallotta az evangéliumot, a jó hírt. A becslések szerint 1000-ben, Krisztus után 1000-ben az élő embereknek mintegy 25%-a hallotta a jó hírt. A 19. században, mivel voltak a bibliatársulatok, a missziótársulatok, és több munkát, missziómunkát végeztek, 1900-ban a világ lakosságának legalább 50%-a meghallotta a jó hírt. 1980-ra, az azt jelenti, hogy 46 évvel ezelőtt, majdnem 70%-a a világunkból hallotta a jó hírt. Napjainkban kíváncsiak vagytok, hogy áll ez a statisztika. Képzeljétek el, hogy napjainkban a világ lakosságának 95-96%-a megvásárolhatja a Bibliát. Akarjátok, hogy érintsen meg a sebet? Van Bibliás, nem kell majdnem senkinek. Gyermekkoromban Magyarországról csempészték át, határon csempészték át a Bibliát. Nem volt szabad. És akkor kellett a Biblia. Kellett a jó hír. És a statisztikák azt mondják, hogy évente 38 millió Bibliát nyomtatnak. Most egy hónapja jó néhány konténer érkezett a kiadónkhoz Kínából, 130 ezer Bibliát hoztunk. Megnéztem kíváncsiság okából, hogy hány Bibliát adtak el, amióta létezik a Biblia. A statisztikák azt mondják, hogy legalább 6 milliárd Bibliát. 6 milliárd Bibliát. 1950-ben a Biblia 537 nyelven volt elérhető. Tehát most azt mondja, hogy 75 évvel ezelőtt 537 nyelven. 2019-ben már 3384 nyelven. 3384 nyelven. És tudom azt, hogy a Róma közösség, és ennek fog örvendeni a Gábor közösség is, már megvan, három evangélium le van fordítva hivatalosan. Ez azt jelenti, hogy jön Jézus, nem? Ez azt jelenti, hogy nem kell többet Bibliát vásárolni és osztogatni. Mert mindenkinek van Bibliája. Dehogy is. Ezentúl még mindig sok-sok feladat vár Miriánk. Mielőtt azonban azokra a hivatkozásokra térnék rá, amelyekkel még szembe kell néznünk, alaposan meg kell vizsgáljuk ezt a szöveget. És az Isten országának evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságon, minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Nagyon rövid elemzést szeretnék bemutatni a Biblia szövegnek, ezt a rövid elemzését. Először is, hogy mi az, hogy az Isten országának az evangéliuma. Mit jelent ez, hogy evangélium? Ez egy görög szó, amelyet evangéliumnak fordítunk. Ez két görög szó összetétele, az EU, az EU-nak a jelentése, hogy jó, és az angélion, az az üzenet, az a jó üzenet, az a jó hír. Nagyon egyszerű. Melyik az a jó hír, kérdezem én? Mi ez a jó hír? Hogyha találkoznál egy buddhistával, egy muszlimmal, ha egyetlen egy hírt kellene átadjál neki a kereszténységből, melyik lenne az az egy hír? Az evangélium nem bonyolult rendszeres teológia. Nem rendszeres teológia. Nem egy felekezeti hitvallás feltétlenül, hanem az a mélyreható hír, hogy Jézus egyedül hitáltal, kegyelemből üdvözít. A kereszten hozott áldozata révén, a halálból való feltámadása révén van üdvösségünk. Ez a jó hír. Ha össze kellene tömörítsem egy nem kereszténynek a jó hírt, azt mondanám, Jézus meghalt, feltámadt, hogy te meg én üdvözöljünk. Bonyolult ez? Dehogy is bonyolult. Szatmár németében voltam, és egyik Gábor család elmesélt nekem egy nagyon egyszerű, de szimpatikus történetet, amit most a Szentlélek ebben a pillanatban juttatta eszembe. Tudjátok, hogy tért meg Szatmár Németiben az első Gábor család? Egy magyar testvér csak annyit mondott a Gábor testvérnek, a jövendőbeli Gábor testvérnek, hogy Jézus Krisztus, ti értetek is meghalt. Így kezdődött Szatmár Németiben a Gábor közösségnek a kifejlődése, a növekedése. Kérdezem én, bonyolult teológia volt ez? Rendszeres teológia? Nem. A jó hír változtatja meg az embereket. Az egyszerű jó hír, az egyszerű gesztusok, az egyszerű jótékonysági cselekedetek, egy egyszerű mosoly, egy egyszerű ölelés, hogy bemutatott Krisztust, és ez a jó hír. Konkrétan a hetednapi adventista egyházról szeretnék most szólni, hogy hogyan végzi az egyház a missziót. Még nem fejeztük be a missziót, de ugyanakkor sok minden megvalósult. A világ népessége drámaian növekszik. Nem tudtam bemutatni a technikai okok miatt, még arra is számoltam, hogy kivetítsek egy szlájdot, de majd otthon kérlek nézzétek meg, van egy olyan honlap, a Worldometers, Worldometers, egy angol honlap, ahol meg lehet nézni élőben, hogy hányan születnek. És meg lehet nézni, hogy hogyan nő élőben a bolygónk lakossága. Amikor ezt a statisztikát olvastam, 2001-ben volt megírva a statisztika, és akkor a statisztika azt mondta, hogy 7,8 milliárd ember van a világon. 2021-ben most már újra kellett írni a statisztikát, kijavítani, mert 8,2 milliárd van népesség a világon. Ha megnézem a keresztények abszolút számának a növekedését, 1900-as években egy 500 milliárd keresztény volt 1900-ban. Na rá 125 évre 2,3-2,5 milliárd keresztény van jelenleg. A keresztények száma folyamatosan nőtt, azonban a keresztények aránya a világ népességén belül változatlan. Alig, ha elérjük a 30%-ot. Ez a nagy probléma. Például a Joshua projekt azt mondja, hogy a világon 17.423 népcsoport létezik. Adataik szerint ezek közül 7.400 népcsoport, 42% a népcsoportokból még mindig el nem ért népcsoport. Ez nagyjából a világ népességének 40%-át jelenti. Hiába mondjuk azt, hogy 6 milliárd Bibliát adtunk el, mert még mindig a világ népességének 40%-a még mindig nincs elérve a jó hírrel. És felmerül a kérdés, hogyan lehetséges ez? Ha nem lett volna szentségtörés, felhoztam volna egy Coca-Cola-s üveget ide a szószékre. Miért? Ismeritek a céget, nem? Hallottatok róla. Halvány fogalmatok van, igaz? Ha a Coca-Cola vállalat gyakorlatilag a világ minden emberével meg tudja ismertetni a termékét, bárhova mész a világon, azt mondod, Coca-Cola, ismerik. Akkor mi a baj az 5,5 millió keresztény gyülekezettel, és mi a baj a 2,5 milliárd keresztényjel, hogy nem tudja megismertetni idézőjelben a termékét? Mi a baj? Hol a baj? Baj van a termékkel? Baj van a jó hírrel, az evangéliummal? Mi mondjuk azt, hogy 2,5 milliárd keresztény van. De az összes keresztény? Vagy csak névleges keresztény. Egyes számítások azt mondják, hogy a 2,5 milliárd keresztényből maximum 1 milliárd a gyakornok keresztény. És 1,5 milliárd csak névleges keresztény. És amikor hirdetjük a jó hírt, mi ne csak a muszlimokra gondoljunk, hanem a névleges keresztényekre, akik csak névlegesen keresztények, és nem gyakorló keresztények, azokra is gondoljunk. Mit lehet mondani megjegyzésként az el nem ért népekről, akik jelentősen muzulmánok, akik az úgynevezett 10-40-es ablakban élnek? Ott vannak a muzlimok, ott vannak a hinduk, a buddhisták, a kínai népi vallások, igaz, az afrikai hagyományos vallások. Nagyon sokan vannak. Mit tehet az adventista misszió? Mit tehet a kereszténység missziója ezeknek elérése érdekében? Sok minden megtörtént, amint mondottam. Egyházunk másfél évszázad alatt egy maroknyi emberből indult, és ma 22 és 25 millió között, de közelítjük a 25 millió tagságot. Egy maroknyi emberből. A Szentlélek nőtte, vagy nevelte fel ezt az egyházat, fejlesztette ki ezt az egyházat. És valóban az adventisták sikeresebbek voltak céljaik megvalósításában, mint általában véve a keresztények. Miért? Be fogom ezt bizonyítani egyszerű számítással. 50 évvel ezelőtt 3000 emberre egy adventista jutott. 3000-re. Ma 308 emberre jut egy adventista. 50 év alatt. 3000-re jutott, és ma 308 emberre. És erre azt fogjuk mondani, jön az Úr Jézus vége. Nem hirdetjük. Nem. Még mindig minden egyes személyre jut 300 személy. Érzed ezt a terhet a válladon? Érted ezt a felelősséget? Kik a hírnökök? A hetednapi adventisták egy missziós mozgalomként tekintenek önmagukra, és időbe telt az, ameddig felismertük, hogy mindegyikünknek van egy feladatunk. Ugyebár Amerikában született meg ez a mozgalom, missziós mozgalom, és 1874-ben John Andrews volt az első hivatalos adventista misszionáros, aki Európába indult. És kezdetekben az adventista egyház túlnyomó részt amerikai egyház volt, de ma a hetednapi adventisták kevesebb, mint 10%-a él a nyugati világban, mert kinőtte magát, és olyan mozgalommá vált, amely minden nemzetből, minden törzsből, minden nyelvből, minden kultúrából származó emberekből áll. Ellenőrizhettek a leghíresebb amerikai kutatóintézet, a Pew Research. A Pew Research véleménykutatást végzett, és megkérdezte az emberektől, felméréseket végzett, hogy melyik a legelterjedtebb egyház a világon, amely jelen van minden népcsoportban, minden népben és nemzetben. Lehet ellenőrizni ezt az információt az interneten, az adventisták azok. Még a katolikus egyház sem tudta elérni az összes népeket, nyelveket, nemzeteket és népcsoportokat. Mert mi ezt felelősségnek, küldetésnek érezzük. Vajon ezek a szavak, hogy Isten országának evangéliuma hirdettetik, és akkor jön el a vég, csak nekünk szólnak adventistáknak szerintetek? Nem. Ez mindenkinek szól ez a küldetés. Minden kereszténynek a küldetés ez. Az adventista egyház sosem állította azt, hogy az adventisták lennének Isten emberiség megváltására irányuló tervének egyetlen eszközei. Elismerjük mindazokat az eszközöket. Ez benne áll egy hivatalos nyilatkozatunkban. Elismerjük mindazokat az eszközöket, amelyek Krisztust emelik fel az emberek előtt, mint az isteni terv részét a világ evangelizálásában. Persze, hogy az adventisták önmagukat kulcs szereplőknek tartják. Ugyanakkor elismerik másoknak a nagyon fontos szerepét. Van háromféle megközelítés ennek a problémának. És nagyon röviden bemutatom, hogy milyen megközelítések léteznek. Az adventista egyház igazi egyház, és a többi egyház hamis. Ez az első megközelítés. A második megközelítés, az adventista egyház csupán a kereszténység egyik szegmense, egy komoly lehetőség a sok más érvényes lehetőség között. Ez a második lehetőség. És van a harmadik, hogy az adventisták nem állítják azt, hogy ők lennének az egyetlenek, akik részt vesznek a keresztény misszióban, hanem egy olyan keresztény lehetőséget kínálnak, amely számos olyan felismerést nyújt, amelyek máshol nem könnyen hozzáférhetők, és amely korrigál bizonyos széles körben elterjedt nézeteket. Különös hangsúlyt tesznek néhány elhanyagolt és lényeges bibliai igazságokra. Mind a hármat, ha megnézem, mind a három megközelítést, én nem tudok egyetérteni csak az egyikkel. Szerintetek melyik az? A harmadik. Ez a harmadik. Ez a harmadik. Hivatalosan mi ezt valljuk. Bizonyos bibliai proféciák szakaszoknak az értelmezése persze, hogy szembe megy, konfrontálódik más egyházakkal és más felekezetekkel. És ez egy feszültség. Ezt nem könnyű feloldani. De Ellen White-ot fogom használni, hogy próbáljam bemutatni, hogy milyen kellene legyen az egyházak közötti kapcsolat. Élete végén Ellen White azt mondja, nem kell keresnünk az alkalmat arra, hogy kemény támadásokat intézzünk, kihagyom a felekezet nevét. Ezek ellen. Ez a felekezet tagjai között is sok olyan ember van, aki igen lelkiismeretes keresztény, és minden olyan világosságban jár, amely rájuk ragyog, és Isten munkálkodni fog, értük. Aztán Ellen White beszél a protestánsokkal való kapcsolatra. Az Úr nem bízta népére azt a feladatot, hogy kirohanást intézzen azok ellen, akik áthágják törvényét. Semmilyen esetben sem szabad támadást indítanunk más egyházak ellen. Hát abban a korban, amikor értem, mondom, hogy békés hangulatban írta meg, és békés kapcsolatokra gondolt. Figyelemre méltó az is, hogy más egyházak lelki pásztorait pásztorokként szólítja meg. És nagyon tetszik nekem ez az idézet, azt mondja, hogy közzel legyetek más feledekezetek lelki pásztoraihoz. Imádkozzatok ezekért az emberekért, és velük együtt, akikért Krisztus közben jár. Krisztus hirdökeiként mély, őszinte érdeklődést kell tanúsítsunk ezek iránt, a nyáj pásztorai iránt. Engedd meg, hogy kérdezelek meg, mikor imádkoztál utoljára egy baptista lelkészért? Mikor imádkoztál utoljára egy református lelkészért? Hogy felfedezze az evangélium jó hírét. Ez hozzánk tartozik. Ez a mi feladatunk. Utazásai során Ellen White örömmel fogadta el a meghívásokat, hogy más felekezetek templomaiban prédikáljon. Na de most jön egy másik oldala. Egy másik oldala, fontos oldala. Mégis nincsen különleges szerepünk nekünk adventistáknak a kereszténység keretén belül. És nem fontos az, hogy az adventisták megőrizzék és megvédjék és hirdessék saját identitásukat. Szeretnék fényt, reflektort, fényt vetíteni néhány jellegzetes igazságokra, amelyeket meg kell osztanunk másokkal. Az első jellegzetes adventista tanítás, amit ma este hirdetek, és ahányszor lehetőségetek van, ti is adjátok tovább, mint jó hír. A nagy küzdelem fogalma. Az Isten és a gonosz közötti küzdelem. Ez a mi identitásunk. Ez az örömhírhez tartozik. Az örömhír, a jó hír csomagában benne van. A nagy küzdelem. A második. Ennek a keretnek, a nagy küzdelemnek a kulcseleme a hetedik napi szombat ajándéka, és annak mai fontossága, és annak mai jelentősége. Ez sajátos identitásunk. A harmadik sajátos identitás Amit az első előadásban bemutattam, hogy már a keresztény világ nemigen hirdeti Jézus eljöttét, na itt van a mi identitásunk, hogy Krisztus második eljövetelének a reménységét továbbadjuk. Ezért a hetednapot ünneplő adventista egyház a mi nevünk. Benne van két sajátos teológiai pontunk. A szombat és Jézus eljövetele. A negyedik pont egy döntő jelentőségű elem és meggyőződés, hogy a halál az az alváshoz hasonlítható. Tehát lelkünk a halál pillanatában nem a mennybe jut, hanem Krisztus visszatérésekor testi feltámadásban lesz részünk. Ez egy bibliai igazság, ez a mi identitásunk, és ezt át kell adni, tovább kell adni. Ugyanakkor egy ötödik pont, az adventisták sokrétű és hangsúlyozom, sokrétű és lényeges fontosságot tulajdonítnak a sápárságnak és az adventista életmódnak, egészséges életmódnak. Ugyanakkor, nem utolsó sorban, ez egy egyik legfontosabb elem az adventisták, az Isten országának, evangéliumának a hirdetését összekapcsolják a jelenések könyve 14. fejezetének 6. bibliaversétől egészen a 12. bibliaverséig, amely a három angyal üzenetét írja le. És ez a hármas angyali üzenet olyan jelenetek közé van beékelve a jelenések könyvében, amelyek Krisztus visszatérése előtti eseményekhez és a történelem legvégéhez kapcsolódik. És ebben a részben, a hármas angyal üzenetben fedezték fel az adventisták a sajátos, különleges elhivatásokat. Ez a jelen való igazságunk, amit hirdetnünk kell. Imádjátok az egyedüli Istent, aki teremtette a mennyet és a földet. És az embereknek ez a második angyal üzenete, meg kell érteniük, hogy drámai események zajlanak. És ott van a Babilon, ahonnan ki kell jönni. Majd ott van a harmadik angyal, hogy döntésre követel, hogy valaki Isten népéhez akar tartozni, és hűséges akar lenni a továbbiakban, akkor el kell hagyja Babilont. Döntés, ez a harmadik angyal üzenete. Keresztény családhoz tartozunk, ez a lényeg az üzenet hirdetésében, és a keresztényekkel ápolni kell a kapcsolatot. De sajátos identitásunk van. És a sajátos identitásotokra soha ne szégyenkezzetek. Soha, de soha ne szégyenkezzetek. Szeretném megkérdezni tőletek, a Gábor kalapra szégyenkeztek? Biztos? A bajuszra, a szakára szégyenkeztek? A fényes cipőkre? Nem? Mennyivel fontosabb egy keresztény hitvallás? Egy öltözet, egy kalap nem annyira fontos, higgyétek el nekem. Sokkal fontosabb a bibliai identitás tovább adása. Van egy nagyon fontos kérdés, az, hogy ki fog üdvözülni. Elvesznek-e az emberek azért, mert nem végezzük a feladatunkat? Ez egy kényes kérdés. Szerintem nagyon rossz kérdés. Nagyon sokszor azt mondják, hogy hát elvesznek az emberek, mert az adventista egyház nem végzi a feladatát. Kedves gyülekezet! Nem az menti meg az embereket, amit mi teszünk, hanem az, amit Isten tesz. Hányan fedezték ezt fel? Gondoljátok, hogy mi fogjuk megváltoztatni az egész kereszténységet és az egész muszlim világot? És az angyaloknak mit hagytok dolgozni? És a muzulmánoknak milyen feladatok lesz? Nekik is lesz feladatuk. Isten őket is fel tudja használni. És ennek ezer olyan módszere van, ahol mi nem látunk egyetlen egy módszert sem. Az evangélium Isten kegyelméről szól. És nem arról, hogy milyen sokat vagy milyen keveset végez el egy ember. Ezért az üdvözöltek száma meglepően nagy lesz. Meglepően nagy lesz. A tudósok körében ugyancsak, vagy a bibliakutatók körében ugyancsak három irányzat alakult ki. Vannak, akik úgy vélik, hogy Isten minden vallási hagyományban kinyilatkoztatja magát, és hogy minden vallás utat kínál a túlvilág fele. Ez az első megközelítés. Nem számít, milyen vallásban vagy, üdvözülsz. A második az, hogy univerzalizmusnak nevezik a másodikat, hogy Isten kegyelme egyetemes hatást gyakorol mindenki irányában, és univerzálisan mindenki fog üdvözölni. A harmadik, az az exkluzivizmus, vagy a restriktivizmus, az az álláspont, hogy az üdvösség kizárólag Krisztus által érhető el. És e nézet hívei szerint nincs más név, amely üdvösséget hozna, mint Krisztus neve. Ha egyes emberek úgy fognak üdvözölni, hogy nem volt lehetőségük meghallani a teljes evangéliumot, az ő üdvösségünk, akár tudnak róla, akár nem, Jézus érdemei által fog megvalósulni. Ez nem a mi dolgunk. Mindazonáltal nem lehet elkerülni azt a következtetést, hogy végső soron egyesek el fognak veszni. A Biblia telve van az ítélet motivumával. A Biblia telve van a felelősség motivumával. Vannak a Bibliában juhok, és vannak a Bibliában kecskék. Vannak a Bibliában okos szüzek, és vannak a Bibliában balga szüzek. Ezért mi nem tudjuk megvédni csak a harmadik nézetet. Csak a harmadik nézetet. Ugyancsak Ellen White-ot szeretném idézni, azt mondja, hogy még a pogányok között is voltak olyan emberek, akik által Krisztus munkálkodott, hogy felemelje a népet bűnéből és romlottságából. Majd hozzáteszi, a pogányok között vannak olyanok, akik tudatlanságukban imádják Istent, akikhez soha nem jutott el az emberi eszközök által közvetített világosság, mégsem vesznek el. Miért kell még aggódjunk, hogy kit üdvözít és kit nem üdvözít Isten? Tudjátok, mi a mi feladatunk? Ha az én feladatom az, hogyha én üdvözülök, vagy nem. És az én feladatom az, hogyha én hirdetem az evangéliumot, vagy nem hirdetem az evangéliumot. Az azonban lényeges, hogy amiután meghallottad a keresztény evangéliumot, amiután meghallottad a sajátos bibliai identitásokat, döntést kell hozni. És ez egy sürgető jelleg. Nem a mi dolgunk, hogy aggódjunk, hogy ki üdvözül és ki vesz el. Egy nagyon kényes kérdés fogok feltenni. Remélem, nem sértődik meg senki. Feltételezzük, hogy sem az adventista egyház, sem a keresztény egyház nem hirdeti az evangéliumot. Nem teljesítjük be ezt a jelet. És akkor nem jön el az Úr Jézus? Veszitek észre, hogy nem csak tőlünk függ. Mi elemek vagyunk, fontos elemek az evangélium hirdetésében. De ne felejtsünk el egy még fontosabb elemet is. Tudjátok itt? Ismeritek a Szent Lelket? Személyesen ismeritek a Szent Lelket? Mi sokat beszélünk az Atya Istenről, aki jelen volt az Ószövetségben, igaz? Beszélünk Jézus Krisztusról, aki a Golgotán jelen volt, és azután Jézus Krisztus azt mondta, hogy én elmegyek, és egy más vigasztalót küldök ti néktek. Ti ismeritek, hogy dolgozik a Szentlélek az emberek életében? Úgy, ahogy dolgozott a ti életetekben, amikor döntést hoztatok, Itt készül egy kerességre egy kis 18-19 személy, estéről estére. Gondoljátok, hogy emberek, hogy mi végezzük el ezt a csodát? Nem. Mi egyszerű eszközök vagyunk a Szentlélek munkájában, drága testvéreim. Mi többet kellene imádkozzunk és bőjtőjünk annak érdekében, hogy a Szentlélek dolgozzon a településünkén, a városokban, főleg a nagyvárosokban, hogy kiáradjon és változzanak meg az életek. Szeretném végezetül idézni Jóel próféta ígéretét. Amikor az apostolok missziós munkája Jeruzsálemkor, pünkoskor megkezdődött, beteljesedett ez a profécia. A lélek olyan bőséges mértékben áradt ki, hogy egyetlen nap alatt ezrek, emberek tömegei, akik a világ minden részéről érkeztek az ünnepekre, elfogadták a jó hírt, amelyet a Péter és a többi apostolok hirdettek. Ti azt gondoljátok, hogy ez a lélek nem ugyanaz, nem ugyanolyan hatalmas, mint 2000 évvel ezelőtt? Dehogyis nem. Ugyanolyan hatalmas. Nem a prédikátor, annak képessége, talentumja, nem. Hanem a Szentlélek az, aki megváltoztatja az emberek életét. És ez minden okot megad arra, hogy higgyük. Jóel proféciája az utolsó napokról szól, és még el fogja érni a végső beteljesedését közvetlenül Jézus Krisztus visszajövetele előtt, amikor a nagy küzdelem a tető pontjára jut, igaz? És Krisztus mellett vagy ellen kell állást foglalni, na akkor a Szentlélek intenzíven fog dolgozni. Nagyon sok könyvet olvasok például a muzulmánoknak a megtéréseiről. Van jó néhány muzulmán, aki leírja, persze álnév alatt leírja a megtérését. És tudjátok, mit veszek észre? Majdnem minden egyes muszlim megtérésben ott van az angyal. Ott van egy angyal. Hát Európában nem kell angyal, mert itt van a kinyilatkoztatás, itt van a Biblia. De a muszlim területeken kellenek angyalok, akik dolgoznak, hogy térjenek meg emberek. Mielőtt ámen mondanák, az idők jelei között, amelyeket Krisztus a Máté 24 fejezetében elmondott, az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ezért tettem külön ezt a jelet. Mert a legfolyamatosabb. Látok, miért vagyunk mi keresztények? Mert voltak nagyszüleink, szüleink, akik folyamatosan továbbadták ezt a jelet. Hittek ebben a jelben. És azt mondták, hogy Jézus eljön, amikor az a jel beteljesedik. És az én feladatom az, hogy továbbadjam ezt a jelet. Voltak háborúk, voltak szünetek. Békeszünetek. Megint voltak háborúk, megint békeszünetek. Na de az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ebben nem lesz szünet. Ez folytatódik addig, ameddig Jézus eljön. Minden egyes nap, amikor egy ige hirdetés elhangzik, amikor bekapcsolod a Reménység TV-t, igaz? Amikor online-on követsz egy istentiszteletet, amikor olvasod a Bibliát, vagy amikor olvasol egy könyvet, vagy misszióajándékként ajándékozol egy könyvet, ne feledd el azt, hogy továbbadod a jelet. Én ezt úgy szoktam mondani, továbbadod a zászlót. Zászlóvívők vagyunk, a jó hírt továbbadjuk, elkötelezed magad erre, hogyha lehetőség nyílik, bárkivel, bármikor, add át neki a jó hírt. Ez a mi feladatunk, ez a mi küldetésünk. Ahogy szereted a gyermekeidet, mert tudom, hogy a Gábor közösségben nagyon szeretitek a gyermekeket. Úgy szeressétek az embereket. Ahogy továbbadjátok a kalapot a gyermekeiteknek, Ahogy tovább adjátok a Gábor hagyományokat a gyermekeiteknek, úgy adjátok tovább a hitet. Nem csak a gyermekeiteknek, hanem mindazoknak, akik még nem fedezték fel a jó hírt. Imádkozhatunk ezért? Megkérlek, szíveskedjetek felállni. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen, hogy ismételten kegyelmedet ízlelhettük meg ma este, és kegyelmed révén találkozhattunk. Találkozhattunk egymással, és találkozhattunk te veled. De különösképpen találkozhattunk a Szentlélek Istennel. Köszönjük Szentlélek Isten az ihletést, és köszönjük szépen ezt az áhítatos hangulatot, amivel megajándékoztál. Istenünk, különösképpen szeretnénk imádkozni kedves vendégeinkért, akik ma este itt voltak, akik keresik és kutatják az igazságot, akik szeretik az evangéliumot, a jó hírt. Jó atyánk, öntöz meg az ige magvát, és tedd gyümölcsözővé. Különösen szeretnék imádkozni azokért, akik online követnek bennünket. Lehet otthon vannak, egyedül vagy a családi körben. Köszönöm, Szentlélek Isten, hogy őket is megszólítottad.
2: Amen.
1: Add meg azt az örömöt, hogy holnap este viszont lássuk egymást. Jézus által. Amen. Amen.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Moldován Vilmos, tovább kell vinnetek. Kaptatok egy szent lángot, vérrel hintett Golgota virágot az izzó kopár domboltáról. Illés hívá szent tüzelángol.
1: Fehér elefántcsont Bábel torony, bálokkal teli. Sok a lelki várrom, s az illések csodatevő égi leple nem sújt Jordánra, Baál seregre. Elizeus szánt, gyökérrel teli a föld, izzadsággal borul el minden szántás, rög.
0: De rátok vár a szent feladat, hogy példát mutatva oltárokat emeljetek az égnek, amelyeken tiszta tüzek égnek. S tüzes szekér vár rátok is, égi rakéta, hogy égbe szálljatok, mint egy pacsirta.
1: Szívem kételjei kérdezik, mi lesztek ti? Lehettek hősök, vagy martalócok? Fénylő lángok, vagy alvó kanócok? Lehettek eső, vagy sújtó aszály? Bővízű kút, vagy mocsaras apály? Lehettek áldás, vagy átok, s nehézség? Lehettek fény, vagy vaksötétség?
2: Egy lángot kaptatok, fénylő keresztet, hatalmat, holnapot. Mindenki szeme rátok tekint. Merre lendül a láng? A fény merre int? Gondoljátok meg, fény lenni izzó óriás, súlyosabb, nehezebb, mint bármi más.
0: Remeg a térdetek?
1: Gyáva nem hordhat keresztet. Kemény vállak kellenek, ne roskadozzatok. Egy lángot kaptatok. Jöhetnek

0: Éjjek, viharok, egy lángot kaptatok. Menjetek, vigyétek, hordjátok, védjétek, égjetek, fogyjatok, sötétült szíveken nyissatok ablakot, és szórjatok, adjatok fényt, világot, Golgota illatot. Nincs értéke az életnek más, mint fény lenni, megújulás. Legyen bár Kármel egy izzó lángtenger, vagy vulkán, mely sistergő lábát vet fel, ti küldetést kaptatok, nem állást, nyughelyet, hanem napi parancsot. Tovább kell vinnetek!
1: Hit, remény, szeretet.
2: Tisztelt hallgatók! Isten békéjével köszöntöm Önöket, és szeretném, hogy ezen alkalommal, amikor a hitről beszélünk, közelebb érezzék magukat annak kezdeményezőjéhez és bevégzőjéhez, Jézushoz. Nem csak teológusként szeretnék a hitről eszmefuttatásokat elmondani, hanem a mindennapi életben megjelenő hitfogalmát próbálom előterjeszteni. Nem könnyű a hitfogalmát boncolgatni, mert kétszeres veszélynek vagyunk kitéve. Az egyik az, hogy hívőnek neveznek, és akkor mindenki újjól mutogat ránk. A másik pedig, ha nem vagyunk hívők, akkor hitetleneknek, ateistáknak bélyegeznek. De mindenektől eltekintve megdöbbentő az a valóság, hogy életünk javarészt a hiten alapul. A hétköznapokban megjelenő hit sokszor a hiszem vagy nem hiszem kijelentések közé szorítkozik. Erről a hitről még az úgynevezett hitetlenek is bizonságot tesznek. Ha repülőre ülnek, akkor hisznek a pilótában. Ha pedig mozgó lépcsőre állnak, akkor hisznek annak működésében. Az ezen a szinten megjelenő hit esetleg előnyt vagy hátrányt okozhat az életben. Az ilyen hit az értelemnek van alárendelve, és csak egy olyan képességről tesz bizonságot, ami az embert az alacsonyabb rendű állatvilág fölé emeli. Ha van elegendő bizonyíték, ha van tanú, ha laboratóriumban elő lehet állítani, akkor hiszünk és elfogadjuk. Ha pedig nincs semmi kézzel fogható tény, akkor nem hiszünk. Eljött az ideje, hogy igényesebbek legyünk a hit szempontjából saját magunkkal szemben. Különösen, ha keresztényeknek nevezzük magunkat, akkor fontos visszaidéznünk magunkban azt a valóságot, hogy a keresztényi válásunk alapja a hit. A keresztények egyik ellensége azt írta, a keresztények csak a hiszékeny, tehetetlen, fogyatékos embereket és a nőket, valamint a gyerekeket tudják elhitetni. Én magam senkit sem hibázhatok azért, hogy hit által keresztény lettem. Mert az ilyen állásfoglalásra késztető hit nem magunkból származik, sem külső világi tényezőknek nem tulajdonítható, hanem Istennek ajándéka ez. Isten az elesett ember iránt érzett végtelen szeretetében ránk szabadította ezt a hitet az ő egyszülön fiát keresztül. És aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a gondolat megjelenik a János evangéliumának 3. fejezetének 16. versében. Mindezek után rájövünk arra, hogy az igaz keresztények nem valamiben, hanem valakiben hisznek. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse a következőket mondja. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Feltevődik egy életbevágó kérdés. Hogyan részesülhetünk ebben a hitben? A hit mindenki rendelkezésére áll. Senki sincs kizárva ezen lehetőség alól, hogy higgyen, de hogy nem mindenki hisz, azt bizonyítja, hogy Isten számba veszi az ember szabad akaratát, és nem kényszerít senkit hinni. Mindenki maga dönti el, hogy hisz vagy nem. De aki hinni akar, azt elvezeti a hit forrásához. A Róma beliekhez írt levél 10. fejezetének 17. versében Pál apostol a következőket mondja. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tovább pedig így olvassuk a János evangéliumának 5. fejezetének 39. versében. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam. A Szentírás az az eszköz, amin keresztül Isten felkínálja a hitet, és kinyilatkoztatja önmagát. Aki elfogadja a Bibliát, és tanulmányozza azt, minden lehetősége megvan arra, hogy higgyen Jézusban. Megismerheti szeretetét, kegyelmében részesülhet, és akarata szerint élhet. A János evangéliumának 14. fejezetének 12. versében Jézus szavait olvashatjuk. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az cselekszi is majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Ha ezzel a hittel bírunk, akkor Isten nem csak velünk, hanem bennünk lesz. Mert hitáltal Jézuson keresztül befogadjuk őt a mi szívünkbe. A János evangéliumának 12. fejezetének 44. versében Jézus pedig kiállta és mondta. Aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. A Szentlélek ajándékait is megismerhetjük, ami közé tartozik a hit is. A korintusi első levél 12. fejezetének 8., 9., illetve 13. verse a következőképpen mondja. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által. Másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek által. Egynek hit ugyanazon lélek által, mert hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itatattunk meg. Így létrejön egy kapcsolat közöttem és a Szent Háromság között. És ha ez a kapcsolat létrejött, akkor a hit nem enged Jézustól szabadulni. Az értelem Jézus hatalmába kerül, és elfogadhat olyan dolgokat, amelyeket racionálisan nem magyarázhatok meg, de hittáltal elfogadhatok, mert hittáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. A zsidó 11.3 szerint.

A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 4. versétől meg vannak említve a hitnek nagy személyiségei. Hittáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hittáltal vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, ami által kárhoztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösövé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne nem tudván hová megy. Hitáltal lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Hitáltal nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, mégpedig mindegy kihaltól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mind a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul. Ő, aki az ígéretet nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Hitáltal áldá meg a jövendőkre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut. Hitáltal áldá meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hitáltal emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő tettemeiről rendelkezett. Hitáltal rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 napig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna láthatatlant. Hitáltal rendelte a páskát, és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő első szülötteiket. Hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálván az egyiptomiak elnyelettek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, midőn 7 napig körös körül jártak. Hitáltal nem veszette Ráháb a paráznanő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról, akik hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoldották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Ezek szerint el kell fogadnunk a hit bibliai meghatározását. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versébe van feljegyezve. A hit pedig a remélet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hitben járás Jézussal való járást jelent. Életünk apró dolgaiban engedjük be őt, és cselekedni fog bennünk és általunk.
Ezen bizonytalan napokban reménykedve akarunk járni, akkor higgyünk benne. A János evangéliumának 3. fejezetének 18. versében a következő van feljegyezve. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse tovább folytatja. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Az élet csak annyit tartogat számunkra, amennyit el akarunk venni tőle. Ha boldogtalanok akarunk lenni, azzá leszünk. Ha pedig boldogok, higgyük, hogy elnyerjük. A döntés személyes. Ha hiszünk a sikerben, akkor pozitív gondolatokat és képeket ápoljunk magunkban. Pontosabban Isten ígéreteire támaszkodjunk. Az eredmény így nem marad el. Minden lehetséges, csak hinni kell. A Máté evangéliumának 21. fejezetének 22. versében egy csodálatos ígéret van feljegyezve. És amit a könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Ha szegény vagy, kérj Istentől eledelt. Ha sok gyermeked van, és nem tudod kibogozni az élet szoros köteleit, bízd magad és gyermekeidet Istenre. Ha beteg vagy, imádkozz, hogy mindenben legyen meg az Isten akarata. Ha gazdag vagy, kérj Istentől bölcsességet, pénzed értelmes felhasználásához, és kérd Isten segítségét vagyonod megőrzéséhez. Ha munkanélküli vagy, fordulj a világ legnagyobb patronjához, és keres neked munkát. Ha idős vagy, és nem elég a nyugdíjad, higgy Isten gondviselő kegyelmében, és meglátod, hogy életed hátralevő napjaiban sem feledkezik meg rólad.

Visszaemlékszem arra az időre, amikor Bukarestben másodéves teológus hallgató voltam. A főiskola vezetősége elrendelte, hogy a területen gyakorlati órákat teljesítsünk. Kijelöltek minden diák részére egy imaházat, ahova el kellett menni. Számomra a brailai közösséget jelölték ki. Az első alkalommal nehéz volt, de lassan-lassan belejöttünk. Már az első fél éven túl voltunk, amikor szűkös anyagi helyzet súlyosabbá vált a megszokottnál. Az egyik pénteken tényleg kritikussá vált a helyzet. A megszokott bevásárlás után azt állapítottam meg, hogy éppen csak a brailai útra maradt 1000 lejem. A feleségem egy rövid időre velem volt, és nem szerettem volna egyedül a bentlakásba hagyni. Egy adott pillanatban arra gondoltam, hogy Istenhez fordulok, és az ő segítségét kérem. Leborultam az Úr elé, és mondani kezdtem. Uram, te tudod, hogy nekem a területre kell menni. És azt is tudod, hogy Editet is magammal szeretném vinni. De az 1000 lej menetjövet csak egynek elég. Befejeztem az imát azzal a kéréssel, hogy legyen meg az Isten akarata, és felálltam. Az az érzés fogott el, hogy induljunk mind a ketten az állomásra. Nem sokára már a jegypénztár előtt álltunk sorba. A jegyeket megvettem, és egyetlen lej nélkül maradva a brailai vonatra ültünk. A Jóisten segítségével megérkeztünk, és meg is tartottam az esteli Isten tiszteletet. Minden a lehető legjobban zajlott le. Naplemente után elköszöntünk a testvérektől, és elindultunk a vonatállomásra. Útközben arról beszélgettünk, hogy most mi is lesz, mert egy lejünk sincs megvásárolni hazafele a vonatjegyeket. Hittünk az isteni gondviselésben, csak azt nem tudtuk elképzelni, hogy az Úr hogyan fog segíteni rajtunk. Mindenképpen sorba álltam jegyért. Amikor már csak körülbelül 5-6 személy lehetett előttem, arra leszek figyelmes, hogy valaki sietve a sor fele közeledik. A presbiter volt, akitől nem sokkal ezelőtt köszöntem el. Egyenesen hozzám jött, és azt kérdezte. Van-e pénzetek az útra? Én azt válaszoltam, hogy nincs még egy lejünk se. Erre kivesz a zsebéből egy borítékot, és felé nyújtván mondja. Vegyetek jegyet, és szeretettel várunk máskor is, miután köszönt és elsietett. Sorra is kerültem. Kivettem a borítékból 1000 lejt, és megvásároltam a jegyeket. Felültünk a vonatra, és újból elővettem a borítékot, és amikor belenéztem, még annyi pénz volt benne, hogy mind a ketten még kétszer nyugodtan megjárhattuk a területet. Isten nemhogy csak meghallgatta az imát, hanem megmutatta, hogy ahol az embernek semmilyen kilátása sincs egy helyzettel kapcsolatban, ott neki mindig megoldása van. Még utána sok szép tapasztalatban volt részünk, és mindig csak azt a tanulságot vonhattuk le, hogy igenis érdemes hitben járni. Ha Jézus a szívemben él, akkor megtanulok képmutatás nélkül való hitben élni. Ennek az az eredménye lesz, hogy megtanulok azzá lenni, aminek látszok, és annak látszani, ami vagyok. A 2. Timóteus 1.5-ben Pál apostol egy megállapítást tesz Timóteusról. Eszembe jutván a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Lóisban és anyádban Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Ezek után egy tanáccsal is szolgál a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első két versében. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett,
és az Isten királyi székének jobbjára ült. Az előttünk álló nehéz napokra nézve, ne csüggedjünk el, hanem Jézusra emelt tekintettel éljük minden napjainkat. Ne hagyjuk ki őt még egy pillanatra sem életünkből, hanem hitben bízzuk rá magunkat ebben az életben, és akkor a miénk lesz az örök élet is. Péter apostol szavaival zárom, amit a levelének első fejezetének 5. versében olvashatunk. Akiket Isten hatalma őriz, hittáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. A hatalmas Isten erősítse meg a mi hitünket, és segítsen benne bízni az ő kegyelméből

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

0: sors kérdések.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet. Istennek igéjéből Márk evangéliuma 10. fejezetét lapozzuk fel, és a 10. fejezetből a 46. verstől az 52. versig terjedő szakaszban olvashatjuk Isten üzenetét. Így hangzik Istennek igéje. És Jerikóba érkezének, és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ült az úton, koldulván. És amikor meghallá, hogy ez a názáreti Jézus, kezdett kiáltani mondván: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És sokan feddik őt, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltja vala: Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Akkor Jézus megállván mondta, hogy hívják őt elő, és előhívják vala a vakot, mondván néki: bízzál, kelj föl, hív tégedet. Az pedig felső ruháját ledobván, felkelvén Jézushoz ment. És felelvén Jézus mondta néki: mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig mondta néki: Mester, hogy lássak. Jézus pedig mondta néki: eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követi Jézust az úton. Idáig az ige. Ennek az igének a kapcsán most újólag egy olyan isteni üzenetről szeretnék közösen elmélkedni veletek, ahol Jézusnak egy kérdése hangzik el. Jézus nagyon sokszor kérdezett embereket, tömegeket, egyszerű embereket, főembereket, és ezek a kérdések mindig nagyon súlyos kérdések voltak. Életbevágó kérdések voltak, amik Jézus ajkát elhagyták, mint ahogy ebben a történetben is. Egy embernek 180 fokos fordulatot vett az élete. Amikor ez az esemény történik,

és magával ragadta a tömeget, és megkülönböztetetten megnagyobbította a tömegnek a létszámát, és az út mellett kolduló vakok ilyenkor megszokott jelenségei voltak a palesztin városok környezetének. Az evangélium feljegyzésekből arra lehet következtetni, hogy ekkor már szinte egy tömött sorban hömpölygő sokaság követte Jézust. Valószínűleg ez a tömeg volt akkor is mellette, amikor elérkezett Jeruzsálemhez, ahol a dicsőséges bevonulása történt meg. Az út szélén kolduló vakember, ez a Bartimeus, ettől a tömegtől szerzett tájékoztatást, információt, és ebből tudja meg, hogy mi az oka ennek a nagy izgalomnak, és ennek a szokatlanul nagy tömegnek. Azt mondja az ige, mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, akkor tudakozódik, hogy mi dolog ez, és megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy el éppen most itt. Valószínű, hogy Bartimeus már hallott Jézusról. Hallott a csodáiról, a gyógyításáról. És most benne is feltámadt az egyetlen reménység, egyetlen reménysugár, hogy itt van az a pillanat, amit ő nem szalaszthat el. Most meg kell ragadni az egyetlen lehetőséget, amely az életbe kínálkozott néki. Talán Jézus az ő szemevilágát is meg fogja nyitni. És amikor a vak meghallja, hogy Jézus közeledik a tartózkodási helyéhez, attól a pillanattól fogva elkezd szünet nélkül kiáltozni, és azt mondani, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! A tömegben lévők azonban különböző meggondolásból próbálják elhallgattatni ezt a kiáltozó embert. Egyesek talán azért, mert zavarja őket egy ilyen embernek a kiáltozása, miközben ők Jézusra koncentrálnak. Ez az ember meg bekiabál. Mások talán egyfajta Jézus iránti fontoskodó szándéktól késztetve próbálják elcsendesíteni. Jézus azonban elhárítja magától, környezetének ezt a önkényes igyekezetét, bár ez az igyekezet a megkülönböztetett tisztelet jele is lehetett az őt követő emberek részéről, de túlságosan emberi módon juttatták kifejezésre, nyilatkoztatták meg, és ezért Jézus nem is fogadja el. Ebben az időben pedig Jézus már egyre inkább engedte megnyilvánulni a személyiségének a titkát. És itt most a vaknak hozzáintézett megszólítása is ezt a célt segítette és szolgálta. És ezért is nem engedte többek között elhallgattatni ezt a vakot. Máskor Jézus megtiltotta az embereknek, hogy róla beszéljenek, és ráhivatkozzanak. Meg azt, hogy elmondják, hogy ő cselekedte ezt a csodát. Mint Mesiás a háttérbe akart maradni. De most már eljött az ideje annak, hogy nyíltan a színre lépjen, mint Mesiás. És Jézus ekkor azért nem utasítja vissza ezt a tipikusan mesiási megszólítást, hogy Dávidnak fia, mert ennek a bizonyosságára még nagyon nagy szükségük lesz azoknak, akik nem sokára majd a kereszten fogják őt látni. Most kell megerősödjön a belévetett hitük, hogy amikor majd ott lesz a kereszten, akkor ne rendüljön meg a hitük, hanem legyen elég bizonyosságuk, hogy a kereszten függ ugyan, de ő ettől még Dávidnak a fia. Ez a történet rendkívüli hitelességgel mutatja be azt, hogy milyen ingatag tud lenni a tömegbe gyűlt embereknek a hangulata. Jézusnak egyetlen szava egy pillanat alatt meg tudja változtatni az ott lévő emberek szándékát és a vakhoz való viszonyulását. Amikor Jézus azt mondja nekik, hogy hívjátok elő, akkor úgy olvastuk az igében, nem csak előhívják a vakot, hanem még ők kezdik el biztatni. Bízzál, mert hív téged, ezért kelj föl és gyere, oda vezetünk téged. Még ők állnak a vak mellé. Már nem csak teljesítik Jézusnak a kérését, amit elvár tőlük, hanem még a vakot is biztatják és bátorítják. És azok teszik ezt, akik néhány perccel ezelőtt még szégyelték volna oda vezetni Jézushoz ezt az embert,

0: akik inkább el akarták hallgattatni, meg akarták tiltani, hogy Jézushoz kiáltson és segítséget kérjen, most ők a legbuzgóbbak abban, hogy Jézushoz vezessék. Azonban ezek után, amikor ott áll Jézus előtt ez az ember, akkor Jézus a vak hitét is próbára teszi egy rövid kis kérdéssel. Azt kérdezi Jézus, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Mintha azt mondta volna, hogy miért kiáltottál? Mi az, amiben könyörülhetek rajtad? A vak nagyon egyszerűen, röviden és velősen mondja el azt, ami benne van, ami után vágyakozik. Egyszerű, természetes kérése teljesen egyértelművé teszi, hogy a megszólításában is, majd pedig a kérésében is ő nagyon komolyan gondolkodott. Mintegy azt fejezte ki, hogy ahogy megszólította Jézust, hogy Dávidnak fia, ő ezt hiszi, hogy valóban Jézus Dávidnak a fia, a megígért mesiás. Kérésével pedig azt fejezte ki, azt a hitét, hogy az ő problémájára egyedül csak Jézusnál van megoldás. Egyedül csak Jézus tudja meggyógyítani őt ebből az állapotából. A Jézusba vetett hitét azzal pecsételi meg, hogy miután meggyógyult, követte Jézust, és többé nem maradt el Jézustól. Testvéreim, ez a történet először is meg akar tanítani bennünket arra, ahhoz, hogy csoda történjen velünk, először hitre van szükségünk. Ez a hit bizonyos szintű ismeretből alakul át bennünk meggyőződéssé és bizalommá. Ez a hit azt jelenti, hogy biztosan tudom hinni, biztosra tudom venni azt, ami még meg se történt velem. Mert tudom, hogy Isten meg tudja és meg fogja ígérni és teljesíteni. Aki nem hittel néz a dolgok és az események elé, az a Biblia szerint vakon néz, és ezért semmit sem lát, de semmit sem kap. Mert ha kér is valamit, akkor sem kapja meg. Jakab apostol fogalmazza ezt meg, kérjetek hittel, semmit sem kételkedvén. Mert aki kételkedve kér az Istentől, az ne gondolja, hogy valamit is kaphat az Úrtól. És ez a vak ember azzal a bizonyossággal hit Jézusban, hogy ő segíteni fog rajta. A másik közvetlen tanítás ennek a történetnek az, nem elég a hit sem önmagában, hanem kitartó álhatatosságra van szükség, aminek párosulni kell a hittel. Ez a vakember is rátett mindent arra az egyetlen esélyre, hogy Jézus által meggyógyul, vagy semmi nem történik vele. Mondhatták a körülötte lévő emberek akármit. Nem törődött azzal, hogy mit mondtak ezek a körülötte lévő emberek. Ő akkor is kitartóan könyörgött Jézushoz mindaddig, amíg meg nem hallgatta őt. Ezért mondta neki Jézus végül azt, eredj el, a te hited megtartott téged. A hited. A kitartó hited. Testvéreim, úgy gondolom, sok válasz nélkül maradt imádság oka éppen az, hogy ez a kitartó álhatatosság hiányzik. Ezért elmarad a tapasztalat is, meg az áldás is. Lássátok Illés próféta történetét, ha visszamegyünk a Szentírás lapjain. Illés is, amikor esőért könyörgött az Úrhoz, elmondta az imádságát, és elküldte a szolgáját, menj ki, és nézd meg, látsz-e valami jelét annak, hogy meghallgatta az Úr. És látott a szolga valamit is? Semmit nem látott. Akkor Illés újra imádkozott, és megint elküldte a szolgáját, és megint nem látott semmit. És ez így történt 6-szor. De Illés nem adta fel. Ő kitartott a könyörgésben. Mert biztos volt az Isten ígéretében. És ezért leborult 7-szer is. És akkor is ugyanolyan bizakodással küldte ki a szolgáját. És akkor, mikor a szolga visszajött, hogy hát már egy picike kis felhőt látok a messze távolban, akkor Illés azt mondta, hogy jó, meghallgatott az Úr. Pedig még egy szemeső nem esett. az a felhő még elmehetett volna másfelé is, vagy mire odaér, teljesen feloszlik. De Illés biztos volt a jelben, hogy az Úr meghallgatta. És erre a kitartó bizalomra van szükségünk. Ez nyilatkozik meg ennek a vakembernek a cselekedetében, a Jézushoz kiáltásában is. Ennek a történetnek a kapcsán azt mondhatjuk, mi mindannyian Bartimeusok vagyunk valamilyen módon. Nyomorult, Jézusra utalt emberek vagyunk. Olyan emberek vagyunk, akik Krisztus nélkül tehetetlenek és vakok vagyunk. Emlékeztek a Laodicea üzenetben, mit fogalmaz meg éppen Jézus? Nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Ott van ez a vak is, meg a többi is. Jézus éppen ezért azt mondja az evangéliumban, az egyik példázatában, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezért van szükségünk nekünk is arra, hogy oda menjünk Jézushoz. És Jézus hív is, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Majd máshol azt mondja, és maradjatok ott, mellettem, velem, állandó élő összeköttetésben. Jézus csak akkor tud értünk tenni valamit, ha megfelelően átérezzük a tehetetlen voltunkat. Amikor Jézus azt a hívását mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akkor is megfogalmaz egy feltételt. Azt mondja, akik megfáradtatok és megterheltetetek. Mert ugyanis, amíg egy ember elég erősnek érzi magát, elég okosnak, elég gazdagnak, elég ügyesnek, addig Jézus nem tud mit tenni érte. Mert addig ez az ember nem fogja Jézus segítségét kérni. Addig ez az ember még mindig a saját cselekedeteire támaszkodik, és magában bízik. Majd én megoldom, mert elég okos vagyok, elég ügyes vagyok, és így tovább. De amikor egy ember már belefáradt a saját erőfeszítéseibe, amikor rájött, hogy már nem tud megoldást találni a problémáira, akkor mondja Jézus, na, ha belefáradtál, akkor gyere hozzám, és nálam nyugalmat találsz. És békét találsz, és minden segítséget, amire szükséged van. És akkor, ami eddig terhes volt, ami eddig küzdelmes volt, ami eddig legyőzhetetlen akadály volt, az az útszakasz most már gyönyörűségessé tud válni előtted. Ez a történet Bartimeussal a kérdések sorozatát állítja elénk. Jézus közelében való tartózkodás mit vált ki belőlünk? Ha mi is Jézus közelében érezzük magunkat, ha érezzük Jézus közelségét, akkor az mit vált ki belőlünk? Milyen reakciót? Talán jól érezzük magunkat, és ez megnyugtat, és egyben meg is elégít, egy kicsit úgy elhelyezkedünk kényelmesen, mint a fotelba, karba tesszük a kezünket, és azt mondjuk, de jó Jézus közelében lenni. Esetleg élvezzük azt a védettséget, azt a biztonságot, amit Jézus ad. Ezek mind-mind pozitív dolgok, amikre szükségünk van, de nem elég önmagában. Mert ezek az önzés megnyilatkozásaivá is válhatnak az életünkben. Tudatosult-e már bennünk, testvéreim, az, mit érzünk akkor, amikor Jézus közelében érezzük magunkat? Amikor megfogalmazzuk magunknak azt, most olyan közel van hozzám az Úr. Amikor érzem a lelkem mélyén ezt. A Szentírás felvet különböző példákat, és az evangéliumban találunk egy történetet, egy példaszerű történetet, Jézus mondja el, egy farizeusról, meg egy vámszedőről. Isten közelében az egyik ember úgy érezte magát, hálát adok, Uram, hogy én nem vagyok olyan, mint egyebek. A másik ember pedig megalázkodva, bűnbánólag járult oda. A maga kicsiségét érezte Jézus közelében. A maga tehetetlenségét, és azt, hogy rajta csak egyedül az Isten tud könyörülni, és amikor kitárta a szívét a vele közösségben lévő Isten előtt, akkor egyszer csak egy határtalan békességet és nyugalmat érzett magában. Azt mondja Jézus, ez az ember megigazolva ment el. Mi mit érzünk Jézus előtt? A saját személyiségünk nagyságát érezzük, hogy mi Isten által ugyan, de azért különbek vagyunk, mint a többiek, vagy azt érezzük, hogy csak Jézus látom, az ő tisztaságát, szentségét, és hozzá hasonlítva a saját életemet, a magam méltatlanságát és bűnösségét. Gondolkoztatok-e már azon, hogy mit kérnétek Jézustól, ha a Bartimeushoz hasonlóan benneteket is megkérdezne Jézus, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Gyerekkoromból van az az emlékem, mikor olvastam azokat a meséket, a mese különleges történetében feldobták a lehetőséget, hogy három dolgot kívánhatsz. És akkor meg kell fogalmazni, hogy na mi is legyen az a három dolog. És ezek a mesék elmondják, hányszor játssza el az ember banális dolgokkal, banális dolgok kérésével a nagy lehetőséget. Vajon mi mit kérnénk Jézustól, ha bennünket is megkérdezne? És bár ezt most így vetettem föl, hogy mit kérnétek akkor, ha megkérdezné Jézus tőletek, azonban most szeretném megfordítani a dolgot, ugyanis Jézus rendszeresen a rendelkezésünkre áll, hogy kérjünk tőle. És éppen ezért mi ellenőrizhetjük magunkat, hogy mi mit kérünk, mi az, amit a legfontosabb dolognak tartunk az életünkben. Mert a mindennapi személyes imád, amit a belső szobádban megfogalmazol Isten felé, az tartalmazza azt a kérést, amit Jézusnak válaszolnál. Ennek a történetnek a kapcsán, testvéreim, szeretném felvetni azt is, szoktatok-e tiszta látásért könyörögni, mint ez az ember? Uram, csak azt akarom, hogy lássak, tisztán lássak, tudja különbséget tenni a jó és a rossz között, a bűn és a szentség között. Még azt a kérdést is fölveti ez a történet, igényled-e Isten segítségét olyan álhatatosan, mint Bartimeus? Kész vagy-e szembefordulni az akadályozó körülményekkel is, csak hogy Jézus közelébe lehessél? Pál apostol mondja el a zsidókhoz írott levélben, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Félre kell tenni minden olyan dolgot, ami megakadályozna abban, hogy Jézus közelébe mehessünk. Bartimeus se törődött azzal, hogy mit mondanak az emberek, hogy el akarják hallgattatni, túl kicsinek látják őt ahhoz, hogy ő Jézushoz menjen. Nem érdekes, hogy ki mit mond. Az a lényeg, hogy én Jézus közelébe kerüljek. Ebben a történelmi időben, amiben mi most élünk, különösen szükségünk van tiszta látásra. Jézus azt mondja az evangéliumban, mert sokan jönnek majd az én nevemben. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat fognak tenni. Szükség van tiszta látásra azért is, mert a saját lelki állapotunkat is úgy kell tudni látni, ahogy az Isten látja. Dávid a Zsoltárban fogalmazza meg, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg a szívemet. Próbálj meg engem, és lásd meg, hogy van-e a gonoszságnak valamilyen útja. Nem azért kéri ez Dávid, mintha úgy gondolná, hogy az Isten egyébként ezt nem teszi meg, hanem azért, hogy utána vele is láttassa meg azt, amit az Isten lát a saját életében. Úgymond Dávid közvetve azt kéri az Istentől, hogy Uram, amit te látsz az én életemben, azt mutasd meg nekem, láttasd meg velem. Én is úgy lássam a saját életemet, ahogy te látod azt. Igényeljük-e naponta Jézustól a szemgyógyító írt, hogy lássunk? Megkenjük-e vele a szemünket, hogy lássunk? Érezzük-e, hogy a lelkéletünk egyik legnagyobb és legszükségesebb része az, hogy tisztán lássunk? Mondjuk-e naponta Jézusnak azt, amit Bartimeus, azt akarom, Uram, hogy lássak? Ez az egyik üzenete ennek a történetnek. Ez a történet azonban azt is elénk állítja, hogy mi nem csak Bartimeusok lehetünk és vagyunk, hanem szolgák is, akiktől bizonyos feladatokat vár el Jézus. Jézus a tanítványait azért vitte magával, nem csak azért, hogy tanítsa őket, hanem hogy a szolgálatára legyenek az emberek felé való munkájában. És talán hadd emeljem ki ezek közül Andrást, az egyik tanítványt, akiről az evangéliumok nagyon keveset beszélnek, de amikor beszél Andrásról az evangélium, akkor András mindig valakit Jézushoz vezet. És ez egy csodálatos szolgálat. Bármikor, amikor az evangélium beszél róla, András mindig oda vezet valakit Jézushoz. Kell-e ennél, testvéreim, többet kérnünk? Lehetünk-e jobb szolgái Jézusnak, mint hogy oda vezetünk hozzá embereket? Én úgy gondolom, hogy Jézus nem is vár tőlünk mást, mint csak ezt. Vezessünk hozzá embereket. Az a tény, hogy Jézus szolgai feladatokat vár tőlünk, ennek a ténye újabb kérdéseket állít elénk. Azt a kérdést, milyen szolgái vagyunk Jézusnak? Mert lehetünk jó vagy rossz szolgái. Szolgálhatjuk őt hűen, és lehetünk hűtlenek hozzá. Nem mindegy, hogy mint szolgák hogyan ítéljük meg az embernek Jézussal való kapcsolatát. Az előző történetben, Bartimeus történetében azt látjuk, hogy a Jézust körülvevő emberek úgy ítélték meg a helyzetet, hogy ennek az embernek nem kell oda menni Jézushoz. Ennek az embernek el kell hallgatni. Ez az ember hagyja békén Jézust, és ne kiabáljon hozzá, ne zavarja őt. Lehet, hogy talán mi is méltatlannak tartunk valakit arra, hogy Jézushoz vezessünk. Ha pedig ez az ember még hangot is mer adni annak a vágyának, hogy ő szeretne Jézushoz menni, akkor megpróbáljuk lebeszélni erről, mint a történetben ezek az emberek. Ezért ez a történet azt a kérdést is elénk állítja, készek vagyunk-e Jézushoz vezetni embereket? Készek vagyunk-e még akkor is, ha vakok? Vagy talán éppen azért, mert vakok és gyógyulásra van szükségük? Készek vagyunk-e arra, mivel a lélek vakságából való gyógyulást csak Jézustól nyerhetik el? És azért, hogy azok az emberek, akik lelki vakságban vannak, meggyógyuljanak, ezért szolgálunk-e Jézusnak és ezeknek az embereknek? Készek vagyunk-e Jézushoz vezetni őket, hogy meggyógyuljanak, hogy lássanak? Miközben Jézushoz vezetünk embereket, tudjuk-e őket biztatni, reménységüket ébren tartani, sőt, megerősíteni? Nem lebeszélni őket, hanem pont ellenkezőleg biztatni, bátorítani, ne add fel, kapaszkodjál az Isten kegyelmébe, és menekülj Jézushoz, keresd nála a gyógyulást. Tudjuk-e hittel, meggyőző erővel mondani ezeknek az embereknek, hogy bízzál, a Mester hív téged. Nem mindegy azonban az sem, hogy milyen a mi biztatásunk, milyen természetű. Mert lehet csupán csak betanult frázisoknak az elmondása. Amikor talán ma még mi magunk is érezzük azt, hogy amit mondunk, abban nincs erő. Nincs meggyőző erő. És az ilyen hívás nem tudja Jézushoz vezetni az embereket. Mondani valónk azonban fakadhat a saját átélt tapasztalatunkból. És ez az, amire szükségük van az embereknek. Úgy tudjuk biztatni az embereket, hogy mi már átéltük Jézusnál azt, amire szeretnénk őket elvezetni. Emlékeztek Péter apostol mit mond, amikor a nagy misszióparancsról beszél? Ugye Péter nem úgy mondja el a misszióparancsot, mint Jézus, ő másképp, de ugyancsak a misszióparancsot mondja el. És ott megszab egy feltételt, a küldetés feltételeként. Amikor arról beszél, hogy ti királyi papság, szent nemzet vagytok, akkor azt mondja, hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki benneteket kiemelt a sötétségből az ő csodálatos világosságára. Vagyis Péter azt mondja el, nem betanult szövegeket kell elmondani az embereknek bizonyságtételként, hanem azt mondd el, hogy te mit éltél át. Hogy élted meg az Isten kegyelmét? Mit jelent neked Jézussal való közösség és kapcsolat? Emlékeztek a gadarénusok földjén, amikor Jézus visszautasította a meggyógyított embernek azt, hogy kövesse, mit mondott neki? Menj el és mondd el a tiédnek, miképpen könyörült rajtad az Isten, mit cselekedett veled? A saját átélt tapasztalatát kellett elmesélni az embereknek. És ez az ember megtette ezt, és amikor Jézus legközelebb arra a vidékre ment, akkor egy hatalmas tömeg várta már Jézust, egy olyan tömeg, amelyből mindenki át akarta élni Jézusnak a gyógyító csodáját. Ezért, testvéreim, amikor mi biztatunk embereket az Istenhez vezetés közben, akkor a saját átélt tapasztalatunkat kell elmondani. Mert azt tudjuk a legmeggyőzőbb erővel elmondani. Abból kisugárzik az, hogy ez nem csak egy betanult üres frázis, hanem mi már átéltük, már megtapasztaltuk, és ezt a tapasztalatot akarjuk továbbadni. Azt szeretnénk, hogy te is éld át azt, amit én átéltem. Jézus szolgálatában időnként erőt vesz rajtunk a belefáradás, az elcsüggedés is. Mert esetleg egyedül és magunkra hagyatottan érezzük magunkat. Vagy mert erőnk felettinek látjuk a feladatokat. Vagy talán azért, mert nem jött be a várakozásunk, minden másként történt, mint ahogy mi azt elképzeltük. Isten igéje azt mondja, elfáradnak még a legkülönbek is. Illés próféta is egy kiemelkedő személyiség volt Isten szolgálatában. Mégis átesett ezen a tapasztalaton még ő is. Ő is belefáradt, elcsüggett, és elmenekült. Nagyon fontos megtanulnunk azonban azt, hogy a fáradtság az ne menjen át elalvásba, vagy kimerülésbe. És az elcsüggedésünk az ne menjen át elkeseredésbe. Amikor csak elfáradunk, akkor még van erőtartalékunk. Olyan tartalék, amit elő kell venni, és tovább menni. Amikor meglankadunk, akkor még nem száradtunk el. Akkor csak egy kis éltető vízre van szükség, ahogy a virágnak is, és a virág is újra felemeli a leveleit, a szárait, új erőhöz tér. Velünk is előfordulhat, azt mondja az ige még a legkülönbekkel is. Tanuljunk meg abban a tudatban szolgálni, hogy Jézus, a mi Urunk, mindig ott van velünk. Egyrészt azért, hogy segítsen azokban a helyzetekben és körülményekben, amihez egyedül kevésnek bizonyulunk. Másrészt azért is, mert egyszer számot kell adnunk mindarról, amit ránk bízott. És nem mindegy, hogy akkor hogyan állunk meg előtte. Jézus mindannyiunknak azt szeretné mondani, jól vagyon jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Ebből a történetből tanúságként áll előttünk, testvéreim, az is, hogy érezted-e már valaha azt, amit Jézus ennek az embernek mondott ott Jerikó határában? A te hited megtartott téged. Éltél át-e ilyen tapasztalatokat? Mit váltott ki belőled az átélt tapasztalat akkor, amikor ilyen megtartó erő nyilatkozott meg benned? Amikor Jézus téged is látóvá tett. Amikor tiszta látáshoz segített egy adott helyzetben, akkor ez mire késztetett téged? Ebből a felolvasott történetből Azt láttuk, hogy Bartimeust Jézus követésére késztette ez a csoda. Amikor ő látó lett, attól a pillanattól kezdve nem akart elszakadni Jézustól. Nyilvánvaló azonban az is, hogy Jézust sokféleképpen lehet követni. Lehet követni úgy, ahogy Péter tette a Gecsemánétól a főpap házáig. Emlékeztek rá, hogy követte Péter? Egy bizonyos távol, csak egy bizonyos távolságból. Nem túl messze se, de azért nem is nagyon közel. Ebből a pozícióból lehet mondani azt, hogy én hozzátartozok. Én az ő tanítványa vagyok. Ha éppen úgy alakulnak a körülmények. De innen lehet mondani azt is, hogy nekem semmi közöm sincs hozzá. És sajnos Péter ezt az utóbbit választotta. Tehát így is lehet követni Jézust. Lehet úgy is, hogy ma hozsannát kiáltok Jézus követése közben. De mivel nem megalapozott a vele való kapcsolatom, ezért holnap már a feszízsneget kiáltom. Így is nagyon sokan követték Jézust. Lehet követni Jézust úgy is, hogy valamilyen előnyös cél érdekében, a jutalom reményében, mint a tanítványok tették kezdetben, hogyha Jézus elfoglalja Dávid trónját, akkor mi megfelelő pozíciót tudjunk elfoglalni Jézus mellett. Ezért követték. Júdás is csak ezért csatlakozott Jézus tanítványai közé. Lehet őt követni csupán azért, mert most ez népszerű és divatos. Ma nem nézik le az embert azért, mert hívő embernek vallja magát. Lehet Jézust követni csupán oly módon, hogy eljövök a gyülekezetbe, és azt gondolom, hogy ezzel már Jézust követem. Jézust követve be lehet csapni magamat. És a Jóisten szeretne ettől megkímélni bennünket. Isten azt szeretné, hogy mi a szívünk teljességéből kövessük őt. Ne azért, mert mások is mennek Jézussal, hanem mi kövessük Jézust akkor is, ha senki nem megy vele. És itt hadd emeljem ki Jánost, a szeretett tanítványt, aki nem törődött azzal, hogy a tanítvány társai elmenekültek Jézus mellől, nem törődött azzal, hogy mi lesz a következménye annak, ha ő Jézussal megy, ő akkor is követte a mesterét, be a főpap udvarába is, egész a Golgota keresztjéig. Ez az igazi követésnek a példaképe. Készek vagyunk-e Jézust azon az úton követni, amelyet ő mutat nekünk, amelyen ő halad előttünk, és azon a módon, ahogy ő kívánja azt tőlünk. Hogy ne én akarjam meghatározni, hogy én hogy szeretném követni Jézust, hanem engedjem, hogy Jézus mondja meg nekem, te így és így kövessél engem. Úgy gondolom, emlékeztek arra, hogy Jézus meg is mondja ezt. Ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és így kövessen engem. Segítsen az Úr, hogy ennek az üzenetnek a hátterén tudjuk átélni a Jézus közelségének a hatását, a csodáját, hogy Jézus közelében mi is tudjunk meggyógyulni, tudjunk tiszta látáshoz jutni. Ebben a látásban tudjuk felismerni a saját állapotunkat, tudjuk úgy látni magunkat, ahogy az Isten lát. És tudjunk olyan hittel ragaszkodni hozzá, mint ez a Bartimeus, hogy Jézus nekünk is mondhassa azt, a te hited megtartott téged. És segítsen az Úr, ha átéltük ezt a csodát, akkor belőlünk is azt váltsa ki, mint Bartimeusból. Kövessük Jézust, valahová megy, és többé ne szakadjunk el tőle. Jézus maga is ezt mondja, jöjjetek én hozzám, és maradjatok bennem, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. De Krisztus által mindenre lehetséges az erő. Segítsen az Úr, hogy ezt a tapasztalatokat tudjuk átélni. Amen.
1: 98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke, teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szél.

Megáldod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

Néhány holtengeri tekercs akár egy évszázaddal is hamarabb keletkezhetett, mint eddig hitték, állítja a holland Gröningeni Egyetem kutatócsoportja. A kéziratokat egy modern, radiokarbonos kormeghatározásos technikával vizsgálták meg újra, és a mesterséges intelligenciát is felhasználták a kézírás elemzésében. Kedves hallgatóink, részleteket a vizsgálatról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében fogunk megosztani önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fogja bemutatni a következő részletet. Köszöntöm önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

visszaeszek, akkor a szegény nyomon nem tudja, hogy mit tegyen. Egyik parancs azt mondja, hogy termelj ilyen enzimet, másik azt mondja, hogy olyan enzimet. A kettő együtt kioltatja egymást, és késlelteti az emésztésnek a fázisát, és akkor minél tovább ott pang a gyomorban az étel, annál rosszabb a mi számunkra. Mi azt szeretnénk, hogy a gyomor a megfelelőben dolgozzon. Az a gyomor, ha tudja, hogy én szokások szerint élek, és tudja azt, hogy én reggel elindulok a fiammal, és akkor 7-től 10-kor fogunk tenni, akkor már előtte 20 perccel indul az enzimtermelődés, ami kell ahhoz az ételhez, amit el fog fogyasztani. Tudja, mit fog enni? Aztán csalódik, ha nem azt teszem be természetesen. Ő tudja, hogy mikor fog jönni a reggeli, és mit kell nekem fogyasztanom. Ha rossz az emészésem, akkor azon kell dolgoznom mindenféleképpen, hogy változtassak ezen a kérdésen. Tehát akkor a gyümölcsöt egyen meg az egyik étkezésnél, a reggelinél, az meg a, inkább az ebédnél, és ha vacsorázok, döntsem el, hoznom zöldséget vacsorázok, vagy gyümölcsöt. Ezt lehet azt mondani, hogy akkor én inkább reggelre zöldséget tegyek, és ebédre egyek gyümölcsöt, fel lehet cserélni. De az a tapasztalatunk, hogy a reggelinél, hogyha gyümölcsöket fogyasztunk, olajosmagokat, gabonaféléket, az adja a legtöbb energiát az ember számára. Azt mi étrendünk legyen változatos. Minden nap másképp étkezhetünk, nem? Nem kell ugyanazt tennünk nap, mint nap. Tudok olyat, aki azt mondja, minden reggel megiszta a pohár tejét, meg a szelet kenyerét. Valami felvágottan. Éveken keresztül ugyanazt teszi, nem? Ezt szokta meg. És azt mondja nekem, meglátja, mit esze, ez jó néz ki. És minden nap mást tudunk reggelizni. Ne találjuk fel nap után, étkezésre ugyanazt. Az étel ugyanúgy elkészítve, jobb étvágyal esszük, és szervezetünk is jobban épül, ha étrendünk változatos. Tehát ne ugyanazt találjuk fel nap, mint nap. Sok embernek úgy van a vasárnap, hogy a vasárnap mi lehet csak húsleves, pörkölt, rántott hús, valahol hal, nem? Hasírozott, ugyanazt teszik minden áldott nap, nem? Semmi fantázia nincs benne. Ugyanaz a megszokás. Amikor valaki elkezd másképp táplálkozni, elindul a fantázia. Én ránézek egy nőklapja receptre így, már rögtön átadom vegánba. Már anyukám meglát egy jó receptet, azt mondja, na fiam, ezt megnézem, láttam a Laci bácsi a paprika tévén csinálta, így ránéz, azt mondja, már megcsináltam vegánba, így ránézésre. Beindul a fantáziája, hogy hogyan kéne egy kicsit másképp azt elkészíteni. Tudja, mit kell az összetevők, mit mivel lehet helyettesíteni, bármi receptet át lehet írni vegánnak. Vegetáriussá. Tehát jobb étvágyal eszünk, ha azt látjuk azt, hogy mindig változatos. Van egy néni, akit ápolunk, és amit határoztam az ő táplálkozását, úgy határoztam meg, hogy minden nap kapjon főtételt, minden nap mást. Tehát minden nap annyit főzzenek neki, amit egy nap megeszik. Ne főzzünk két nap ételt neki. Csak ilyen pici lábosba, hogy minden nap frisset kapjon. Amikor megismertem, azt mondták az orvosok, hogy hát egy olyan 2-3 hónap annyira rossz az állapota, teljesen esett a lábra a néni, azok eltelt 2 év és 2 hónap. Tehát friss étel, kicsi, mindig, neki, csak neki. Rettentő sokat számít. A gyerekek is sokkal szívesebben megeszik azt az ételt, ami nekik készült és frissek. Ja, hogy dolgozni kell érte? És hogy minden nap főzni a mai rónu világban? Hát ára van nyilván minden dolognak. Fontos lenne, hogy csökkentsük a vacsora mennyiségét, és módosítsuk a minőségét. Tehát a vacsora az a étkezési időszak, amikor legkevesebbet kéne fogyasztanunk, és minél korábban, maximum 6 órakor, nem később, hogy a gyomor legalább 10-ig befejezze a működését, hogy aztán nyugodtan tudjunk aludni. Ugyanakkor a minőség is fontos, hogy nem azokat a nehezeket, amit este szoktak. Sokan úgy gondolkodnak, hogy nem is reggeliznek, egy picit bekapnak a városba úgy dél körül, aztán este hazamennek, és egy jó lapos nagy adag vacsora, nem? Mi lesz ebből? Hát hízás, nem? Hízás, jönnek a kilók. Aztán csodálkozunk, hogy mitől nő nekem állandóan a derekam, és minden évben új zakót kell venni, mert nem jó. Én meg azt mondom, hogy én is veszek úgy, hogyha megsérül, de alapvetően ugyanazt hordom, mint évekkel ezelőtt, nem?

nem kell rajta. Akik ismernek, azt mondják, hogy nem sokat változtam az elmúlt 5-10 évben. De elmondom mindig, hogy meg is dolgozok ezért a kérdésért. Nagyon ártalmas szokás az, ha késő este vacsorázunk, lehet valaki gyengének észrevetésre, és azt mondja, hogy ennem kell, de ez csak azért van, mert nem evett megfelelő minőségű táplálékot, és akkor úgy gondolja, hogy enni kell. Holott, ha nem enne, akkor sokkal jobban tudná pihenni az a szegény gyomor. A gyomor jelez, hogy baj van, én azt hiszem, hogy azért jelez, mert éhes, ő meg azért jelez, mert túl van terhelve. És ahelyett, hogy pihentetném, még ráeszek. Tehát nagyon ártalmasak a késő esti vacsorák. Én megértem a család le tud ülni otthon este, kicsit beszélget közben, meg eszik, de ennek mindenképpen veszélye van. Mert hogyha valaki neki vacsorázni, elég ám csak 1-2-3 este vacsorázni, az rögtön szokással alakul, és ha negyedik nap, már nyúlok a vacsora után. Tehát lemondani, leszokni a vacsoráról, az legalább 2 hét, mire leszokok róla. De rászokni, már 2-3 esti vacsorával rászokatok arra, hogy holnaptól már mindig kell a vacsora. Azt is megfigyeltem, hogy először csak egy picit vacsorázok. De ez szokássá válik, akkor egyre többet fogok vacsorázni. Mert ilyenek vagyunk, nem? Tehát jobb, ha meg tudom állni, hogy ne legyen vacsora, vagy ha van, akkor tényleg csak 6 óra körül, semmiképpen nem lefekvés előtt, hiszen akkor az meg fog terhelni bennünket, és nem lesz nyugodtan a mi álmunk. Amikor azt mondja nekem, hogy betegek jön hozzám, hogy hát ő nem szokott reggelizni, mert nem éhes, mindig azt mondja, hogy adjon ki 3 vacsorát, mindjárt megéhezik. Ennyire egyszerű, nem? Próbáljuk meg! Rögtön éhes lesz, és majd kíván reggelizni. Jó, ha ki minden este vacsorázik, nyilván nem akar reggelizni, de jó lenne ezt a dolgot felcserélni. Jó lenne, hogyha a gyomrunk is tudna pihenni. Az egész testünk akkor tud igazán pihenni, amikor a gyomrunk is pihen. Ez egy nagyon fontos tapasztalat. Ugyanakkor azt is megfigyelhető, hogy azok, akik jól bevacsoráznak, azok sokkal többet álmodnak, rémálmokat, üldözési mánia, menekülés, futás, nem? A szegény gyomor dolgozik, az agy is dolgozik, és az agyidegei próbálják a gyomort egy kicsit permentíteni, és akkor szegény olyanokat álmodik, hogy beleremeg az ember, és fölébred a rémálmaitól. Én amikor lefekszek, nem mondom, hogy nem szoktam álmodni, de nem minden este. Én leteszem az ágyra a fejemet, 2 perc, és úgy alszok, mint a bunda. Aztán reggel kipihenten tudok ébredni, időben. És hányan vannak azok, akik azt mondják, hogy alvászavaraim vannak, segítsen. Nem tudok jól aludni, éjszaka 5-től fölkerek, ki kell menni a mellékhelységre, nem bírok visszaaludni, rémálmaim vannak, ezek valós dolgám. Én nap mint nap szembesülök ezzel a problémán, jönnek hozzám, segítsen, mert nem tudok aludni. Mit tegyek, hogy el tudok aludni? Azt mondja, jó, hogyha fél-kettőkor el volt fáradtan. Aztán reggel fölkelek, és bemegyek a munkahelyem, és 10-kor már majd leszek a székre, olyan fáradt vagyok. És minden nap ez történik, nap mint nap után. És akkor elmondom, hogy hát, nem kéne vacsorázni. Ez az első lépcső, amit kéne tenni. Különösen veszélyes a vacsora fogyasztása, hogyha valaki ülő munkát folytat. Számukra sokkal veszélyesebb, mint azoknak, hogy végeznek fizikai munkát, hiszen nincs annyi izom tevékenység. Nagyon sok esetben egy ülő munkát végző embernél a vacsora megléte később akár egy halálos tüneti betegség alapja is lehet. Sokkal nagyobb eséllyel lesznek betegek azok az emberek, akik sokkal több ülő munkát végeznek. Tehát, hogy valaki irodai munkát végez, akkor ne felejtse, számára nem a vacsora a legjobb megoldás. Nekik elég lenne a napi 2-szedi táplálkozás mindenféleképpen.

Egy nemrég megjelent tanulmány kimutatta, hogy a rendszeres mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás is fenntarthatja a szervezet D-vitamin szintjét, még télen is, amikor kevés a napfény. Többet a tanulmányról és ehhez hasonló érdekes hírről, hasznos tudnivalóról a következő 10 percben hallhatnak kedves hallgatóink. Néhány holtengeri teker csakár egy évszázaddal is hamarabb keletkezhetett, mint eddig hitték, állítja a holland Gröningeni Egyetem kutatócsoportja. A kéziratokat egy modern, radiokarbonos kormeghatározásos technikával vizsgálták meg újra, és a mesterséges intelligenciát is felhasználták a kézírás elemzésében. A holtengeri tekercsek egy részét 1947-ben egy beduin pásztor találta meg Kumrán egyik barlangjában, emiatt szokták kumráni tekercsek néven is emlegetni, majd a további kutatások nyomán összesen körülbelül 900 tekercs került elő a holtenger közelében levő barlangokból. A papírusz és pergament tekercseken döntő többségében héber nyelvű szövegek szerepelnek, de előfordulnak arámi és görög nyelvűek is. A tekercsek, amelyek a korábbi vizsgálatok szerint időszámításunk előtti harmadik és az első évszázad között keletkezhettek, tartalmazzák a teljes ótestamentumot, de apokrif szövegek is kerültek rájuk. A mostani kutatást vezető Mladen Popovics szerint néhány tekercs már abban az időben keletkezett, amikor azt a szerzőjük leírta, és nem évszázadokkal későbbi másolatokról van szó. Azt nem merik állítani, hogy a tekercsek a szövegek szerzőinek kéziratai, de még életükben elkészült másolatok lehetnek. Popovics kutató úgy véli, hogy az új ismeretek fényében szükséges lehet újra gondolni azt, amit eddig az ókori Judea írásbeliségéről tudtak. Könnyen elképzelhető, hogy az már azelőtt megjelent, hogy Judea függetlenné vált volna a területéért harcoló birodalmaktól. Tudósok korábban azt feltételezték, hogy a tekercseket a jeruzsálemi zsidó templomot leromboló rómaiak elől rejtették el a barlangokba időszámításunk után 70-ben, a tekercsek keletkezésének idejét pedig időszámításunk előtt 150 körülre tették. Ezt a nézetet az 1990-es években írták felül, amikor egy radiokarbonos kormeghatározás vizsgálat alapján arra jutottak, hogy a tekercsek különböző időszakokban készülhettek, az időszámításunk előtti harmadik századtól kezdve a következő 5 évszázadig. Popovics kutató szerint a korábbi vizsgálatok nem voltak elég körültekintőek, a tekercsek szennyeződtek, és ezért nem lehetett pontos, a radiokarbonos módszer a kézírások elemzésében pedig magas volt az emberi hiba faktor. Ők új technikát fejlesztettek ki ezek kiküszöbölésére. A kutatók először 27 különböző tekercsből származó kézirat dátumát lőtték be radiokarbonos kormeghatározással. Ezután egy mesterséges intelligencia rendszert képeztek ki, amelyet a Bibliából ismert Énok után neveztek el, ami a különböző kézírás stílusokat társította 24 tekercs dátumaihoz. Végül, hogy lássák, mennyire jól tanult a mesterséges intelligencia, a fennmaradó 3 kézirat datálására használták, és azt találták, hogy a válaszai összhangban vannak a radiokarbonos kormeghatározással, így körülbelül 30 év pontossággal tudta megbecsülni a dátumokat. A csoport ezután a mesterséges intelligencia segítségével elemezte a közel 1000 holtengeri tekercsből 135-öt, és megállapította, hogy sok régebbi, mint ahogy azt korábban gondolták. Az egyik korai írásstílus a hasmoneusi időszámításunk előtt 200 körül alakulhatott ki, egy évszázaddal korábban, mint ahogy a tudósok gondolták. A későbbi Heródes stílus is 80 évvel korábbra datálható.
Ez azt jelenti, hogy a két stílus valószínűleg több évtizeden át átfedésben volt a korábbi feltételezésekkel szemben. Popovics kutató úgy véli, hogy az énok rendszerrel már minden további tekercs korát meg tudják határozni anélkül, hogy megsértenék azokat. A radiokarbonos kormeghatározásnál egy-egy darabka mindig megsemmisül, adja hírül a telex.hu portál. A Reuters intézet felmérése szerint az Egyesült Államokban ma már nem a klasszikus hírmédia, hanem a közösségi oldalak és a videó megosztók a leggyakrabban használt hírforrások, írja a BBC. Az amerikaiak több mint fele 54% tájékozódik a Facebookról, az X-ről és a YouTube-ról, míg 50% a tévéből is, és 48% a híroldalakról és appokról. Az arány Magyarországon is hasonlónak tűnik, a megkérdezettek 79%-a tájékozódik online, amiben a közösségi és a híroldalak is szerepelnek. 54% tájékozódik közösségi oldalakról, 43% tévéből és 7% nyomtatott lapokból. Az Advanced Science folyóiratban megjelent új tanulmány kimutatta, hogy a rendszeres, mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás is fenntarthatja a szervezet D-vitamin szintjét még télen is, amikor kevés a napfény. A tanulmány alapjául egy olyan kísérlet szolgált, amiben összehasonlítottak egy csoportot, amelynek tagjai heti 4-szer végeztek kardioedzést, futópadon gyalogoltak vagy szobabicikliztek, egy olyan csapattal, amelynek a tagjai nem sportoltak. A sportosoknál szignifikánsan nagyobb valószínűséggel maradt fenn a D-vitamin optimális szintje, függetlenül az évszaktól, a nem sportolóknál csökkent, főleg a napsütésben szegény téli hónapokban. A D-vitamin hiány vagy elégtelenség elsősorban felnőtteknél alakul ki, és bár fizikai aktivitással nem lehet teljesen kiváltani a napsütést, a mozgás mégis segíthet a D-vitamin szint fenntartásában. A D-vitamin nagy része, amit akár napsugárzásból, élelmiszerekből vagy táplálékkiegészítőkből viszünk be a szervezetbe, inaktív, ahhoz, hogy aktív legyen, kétszer kell átalakítani, először 25 hidroxi D-vitaminnál, ezt a vérvizsgálatokkal lehet mérni, ezután 1,25 dihidroxi D-vitaminnál, ami már biológiailag aktív, vagyis ez működik a legjobban a sejtjeinkben. Bár az, hogy a testmozgás hogyan termel D-vitamint pontosan még nem ismert, valószínűleg arról van szó, hogy segít szabályozni a vitamin aktiválásában résztvevő enzimeket azzal, hogy csökkenti a gyulladást, ami egyébként hajlamos gátolni az inaktívból aktívvá alakulási folyamatot. A magasabb D-vitamin szint az öregedést is lassítja, mert a kromozómák végén található telomerek hosszára hat pozitívan. De mennyit kell ahhoz mozogni, hogy megfelelő biológiailag hasznosuló D-vitamin szintünk legyen? Ha heti egy intenzívebb edzést végzünk és három gyengébbet, mondjuk csak gyorsan gyalogolunk vagy kerékpározunk, akkor már eleget teszünk a D-vitamin szint fenntartásához. Ha a pulzusszám megemelkedik napi 30-45 percig heti 4-szer, nem csak az ajánlott fizikai aktivitást jelentő irányelveknek felelünk meg, hanem segítünk a szervezetnek fenntartani az aktív D-vitamin szintet is. Egy nagy kérdés maradt még. Vajon a táplálékkiegészítőkkel is pótolhatjuk a D-vitamint, ha nem süt a nap, nincs kedvünk mozogni és nem eszünk májas rántottát? Akiknél fennáll a csontritkulás kockázata, mindenképp érdemes szedni, de ez sem elég, ha valaki nem végez testmozgást, mert a táplálékkiegészítők inaktív formában biztosítják csak a D-vitamint. Rendszeres mozgás nélkül a szervezet kevésbé lesz képes aktívvá alakítani,
úgyhogy kell a mozgás és a táplálék kiegészítők is. Az egyik biztosítja a nyersanyagot, a másik pedig segít a szervezetnek aktiválni és hatékonyabban felhasználni azt, tájékoztat az index.hu portál. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásba kapcsolódhattak be, amely keretén belül Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Legutóbb a 29. fejezetben a bűn eredetéről olvastunk. Ma azonban a 30. fejezetre térünk rá, amelynek a címe Ellenségeskedést szerzek. Meghívom önöket, tanulmányozzunk közösen.

30. fejezet. Ellenségeskedést szerzek. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. 1 Mózes 3.15. Az ember bukása után a sátánra kimondott isteni ítélet szintén profécia volt, amely az idők végéig átfogta a századokat, és előre jelezte, hogy a nagy küzdelemben a föld minden népe részt fog venni. Isten kijelentette: ellenségeskedést szerzek. Ez az ellenségeskedés nem természetes. Amikor az ember áthágta Isten törvényét, természete gonosz lett, és Sátán befolyása alá került, nem pedig ellentétbe vele. A bűnös ember és a bűn szerzője között nem természetszerű az ellenségeskedés. A hitehagyás mindkettőt gonosszá tette. A pártütő sohasem nyugszik, kivéve ha megértést és támogatást kap azoktól, akiket rá tud venni példája követésére. A bukott angyalok és a gonosz emberek egymás elkeseredett bajtársai lettek. Ha Isten nem lépett volna különös módon közbe, Sátán és az ember szövetséget kötött volna menny ellen, és a Sátán elleni ellenségeskedés helyett az egész emberi család Isten ellen lázadt volna. Sátán nem csak az angyalokat lázította fel, hanem az embert is bűnre csábította, hogy a menny elleni harcában társakra találjon. Ami a Krisztussal szembeni gyűlöletet illeti, közte és a bukott angyalok között nem volt semmi ellentét. Míg minden másban viszálykodtak, a világegyetem urának tekintélyét közös erővel támadták. De amikor Isten meghirdette a Sátán és az asszony, az ő magva és az asszony magva közötti ellenségeskedést, Sátán tudta, hogy az emberi természetet nem fertőzheti zavartalanul. Tudta, hogy az ember képes lesz hatalmának ellenállni. Sátán ellenségeskedése azért lobbant fel az emberiség ellen, mert Isten szeretete és irgalma Krisztus által az ember felé fordult. Sátán szeretné meghiúsítani Isten tervét, az ember megváltását. Szeretné meggyalázni Istent keze munkája eltorzításával és bemocskolásával. Fájdalmat akar okozni a mennyben, és be akarja tölteni a földet jajjal és nyomorúsággal. E bajoknak pedig az az oka, mondja, hogy Isten embert teremtett. Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeskedést Sátán ellen. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre Sátán fogja maradna. Olyan szolga, aki mindig készségesen teljesíti Sátán parancsát. De a lélek új alapelve harcot támaszt ott, ahol korábban béke volt. A Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, hogy a zsarnokot és a bitorlót elutasítsa. Azok, akik nem szeretik a bűnt, hanem gyűlölik, akik ellenzik és legyőzik azokat az indulatokat, amelyek fogva tartják őket, olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről származik. A krisztusi és a sátáni lelkület közti ellenségeskedésről megdöbbentő bizonyságot tett a világ Jézus fogadásakor. Nem annyira az a tény késztette a zsidókat Jézus elvetésére, hogy a megváltó világi gazdagság, pompa és ragyogás nélkül jelent meg. Hiszen látták, hogy olyan hatalma van, ami ellensúlyozza e külső értékek hiányát. Krisztus tisztasága és szentsége hívta ki a gonoszok gyűlöletét. Önmegtagadó, bűntelen, szent élete a büszke, érzéki néppel szemben állandó rosszallás volt. Ez váltott ki ellenségeskedést Isten fia ellen. Sátán és a gonosz angyalok összefogtak a gonosz emberekkel. A hitehagyás minden súlya az igazság védelmezőjére nehezedett.
Krisztus követőivel szemben épp olyan ellenségeskedés mutatkozik, mint mesterükkel szemben. Azok, akik felismerik a bűn undorító jellegét, és felülről való erővel ellenállnak a kísértésnek, biztosan felkeltik Sátán és alattvalói haragját. Az igazság tiszta elveinek gyűlölete, az igazság védelmezőinek gyalázása és üldözése addig fog tartani, amíg lesz bűn és bűnös. Krisztus követői és Sátán szolgái nem érthetnek egyet. A kereszt botránkoztatása még nem szűnt meg. Mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Sátán képviselői, megbízójuk irányítása mellett, kitartó munkával próbálják Sátán hatalmát megerősíteni, és országát Isten kormányzatával szemben felállítani. Ezért igyekeznek Krisztus követőit megtéveszteni és hűtlenségre csábítani. Céljuk elérése érdekében kiforgatják és meghamisítják a Szentírást, akárcsak vezérük. Sátán Istent igyekezett meggyalázni, képviselői pedig Isten népét akarják befeketíteni. Az a lelkület, amely Krisztus halálát okozta, indítja a gonoszokat Krisztus követőinek elpusztítására. Mindezt az első profécia előre jelezte. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. És ez az idők végéig tartani fog. Sátán minden erejét összeszedi, és minden képességét latba veti a küzdelemben. Vajon miért nem ütközik nagyobb ellenállásba? Krisztus katonái miért olyan álmosak és közömbösek? Mert nagyon laza a kapcsolatuk. Mert nagy hiával vannak lelkének. Nem vetik meg a bűnt, és nem borzadunk tőle, miként mesterük. Nem állnak ellene oly határozottan és eltökélten, mint Krisztus. Nem látják, hogy milyen mérhetetlen gonosz és veszélyes dolog a bűn. Nem látják a sötétség fejedelmének jellemét és hatalmát. Sokan azért nem szegülnek szembe Sátánnal és ténykedésével, mert hatalmát és rossz indulatát, a Krisztus és egyháza elleni mérhetetlen harcát kevéssé ismerik. Tömegek vannak tévedésben. Nem tudják, hogy ellenségük hatalmas hadvezér, aki gonosz angyalokat irányítja, és jól bevált terv szerint és ügyes hadmozdulatokkal harcol Krisztus ellen, hogy meggátolja a lelkek megmentését. Az állítólagos keresztények, sőt még az evangélium szolgái is ritkán említik Sátánt. Esetleg csak mellékesen a szószéken. Nem vesznek tudomást állandó működéséről és sikereiről. Semmibe veszik azt a sok-sok intést, amelyek ravasságára hívják fel figyelmüket, mintha még létezéséről sem akarnának tudni. Míg az emberek mit sem tudnak Sátán stratégiájáról, ez az éber ellenség állandóan a nyomukban van. Beférkőzik otthonunk minden zugába, városaink minden utcájába, a templomokba, az országos tanácskozásokba, a törvényszékekbe. Zavart okoz, ámít, megbabonáz, mindenütt rombolja a férfiak, nők és gyermekek lelkét. Megosztja a családokat, gyűlöletet, versengést, viszályt, lázadást, gyilkosságot okoz. És mintha a keresztény világ ezeket mind Istennek tulajdonítaná, létezésüket pedig szükségszerűnek. Sátán szakadatlan igyekezettel próbálja Isten népét hatalmába keríteni azoknak a korlátoknak ledöntésével, amelyek a világtól elválasztják őket. Az ősi Izrael vétkezett, amikor a pogányokkal tiltott kapcsolatokat létesítette. A modern Izrael hasonlóképpen jut tévútra. E világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Azok, akik nem állnak eltökélten Krisztus oldalára, Sátánt szolgálják. A meg nem tisztult szív szereti a bűnt,
szívesen elköveti és mentegeti. A megújult szív pedig gyűlöli a bűnt, és eltökélten harcol ellene. Amikor a keresztények gonosz és hitetlen emberek társaságát keresik, kísértésnek teszik ki magukat, Sátán elrejtőzik előlük, és megtévesztő leplét lopva szemük elé vonja. A megtévesztettek nem látják be, hogy az ilyen társasággal Sátán ártani akar nekik, és míg a társaságban jellemük, beszédük, minden tettük a világhoz hasonul, egyre jobban megvakulnak. A világ szokásaihoz való igazodás világiassá teszi az egyházat. Így nem lehet a világot Krisztusnak megnyerni. A bűnnel való barátkozás elkerülhetetlen következménye, hogy a bűn nem tűnik már olyan visszataszítónak. Aki önként társul Sátán szolgáihoz, csak hamar nem fog félni Sátántól. Ha a kötelesség útján bajba sodródunk, miként Dániel a király udvarában, biztosak lehetünk Isten védelmében. De ha mi tesszük ki magunkat a kísértésnek, előbb vagy utóbb elbukunk. A kísértő sokszor azok által dolgozik a legsikeresebben, akik a legkevésbé tűnnek szolgáinak. A tehetségeseket és művelteket úgy csodálják és tisztelik az emberek, mintha ezek a képességek ellensúlyozhatnák az Isten félelem hiányát, vagy jogcímet adnának Isten kegyeihez. A képesség és a műveltség ugyan Isten ajándéka, de ha ezzel akarjuk pótolni a hiányzó kegyességet, ha ahelyett, hogy közelebb vinne Istenhez, eltávolít tőle, akkor átokká és törré lesz. Sokan azt gondolják, hogy az udvariasság és a jó modor bizonyos értelemben mindig krisztusi tulajdonság. Soha nem volt ennél nagyobb tévedés. E tulajdonságoknak minden keresztény jellemét ékesítenie kellene, mert nagy súlyt adnának az igaz vallásnak. De ha nem szenteljük Istennek őket, e tulajdonságok is a bűn forrásai. Sok művelt és kellemes modorú ember, aki nem vetemedne közismerten erkölcstelennek, bélyegzett tettekre, Sátán kezében elegáns eszköz. Ezek az emberek család, álnok, befolyásuk és példájuk miatt Krisztus ügyének veszélyesebb ellenségei, mint a tudatlanok és a műveletlenek. Buzgó ima és Istenbe vetett bizalom által jutott Salamon olyan bölcsességhez, amely felkeltette a világ csodálatát. De amikor ereje forrásától elfordult, és önmagában bízva tett lépéseket, a kísértő zsákmánya lett. Azok a csodálatos képességek tehát, amelyeket a legbölcsebb király kapott, a lelkek ellenségének hatékony eszközévé tették. Egy keresztény se felejtse el soha, hogy nem test és vér ellen van tusakodásuk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Bár Sátán ezt a tényt el akarja rejteni előlük. Az ihletett intés a századokon át eljutott hozzánk is. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Öltözzétek föl az Istenek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó hadjáratára. Azok, akik Jézust akarják követni, harcba sodródnak ezzel a könyörtelen ellenséggel. A keresztény ember minél inkább követi mennyei példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz. Akik tevékenyen részt vesznek Isten ügyében, akik igyekeznek leleplezni a gonosz csalásait, és bemutatni Krisztust az embereknek. Mindazok Pállal együtt elmondhatják, hogy az Urat alázatos lélekkel, könnyhullatások és kísértések között szolgálják.
Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisztust. De minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták miértünk folytak, és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle. Sátán senkit nem győzhet le saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be. Meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és a sátán ellen.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Örömmel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Ma tovább folytatjuk a Bálint falván megszervezett bibliai előadás sorozatot, melyet Balla Loránd lelkipásztor mutatott be kérésemre. Ma este a Jézus hamarosan visszatér sorozat újabb alkalmát követhetik. Köszönöm, hogy velünk tartanak, a következő kevesebb, mint egy órában. Tartalmas estét kívánok!

0: Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott benneteket, bennünket, a Jézus hamarosan visszatér bibliai előadássorozat újabb alkalmára. Köszöntöm azokat, akik itt a teremben vagyunk, közelről és távolról. Köszöntöm a Speranza Reménység Televízió nézőit, és azokat, akik online követnek bennünket. Ma este egy újabb gondolatot fogunk hallani Jézus eljövetelével kapcsolatosan. Mikor jön el a vég? Mi hirdettetik? És majd akkor eljön a vég. Szeretettel köszöntöm Bala Lóránd lelkipásztort, aki ma este ezekről a gondolatokról fog beszélni, Isten ígéje alapján. Áldott alkalmat kívánok!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este is, és nagyon boldog vagyok, örvendek, hogy együtt lehetünk ma este. Hadd köszöntsem megkülönböztetett szeretettel kedves vendégeinket, akik úgy döntöttek, hogy ma este is velünk tartanak, és megszólítom a bevezetőben azokat is, akik a világhálón követnek bennünket, és nem utolsó sorban a Speranza Reménység Televízió nézőit. Jézus Krisztus egy feladatot hagyott hátra egyházára, és szándékosan nem adott semmilyen információkat arról, hogy mennyi idő áll majd követői rendelkezésére feladatok elvégzéséhez. Tehát szándékosan nem mondta meg, hogy mennyi idő van még hátra. Vajon miért? Azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Milyen ez a feladat? Milyennek tűnik ez a feladat? Én ha egy szóba kellene megfogalmazzam, összesűrítsem, akkor azt mondanám, hogy ez egy csodálatos feladat. Ez egy fantasztikus lehetőség. Jézus Krisztus azt mondta, hogy Isten országának az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Az olajfák hegyén mondott beszédében, közvetlenül mielőtt befejezte volna szolgálatát, Jézus Krisztus számos jelet sorolt fel, és az este, akik itt voltak, visszajelzéseket kaptam még interneten is, afelől üzenetekben is, hogy rengeteg jel van. Rengeteg jel van, ami ismerteti, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön. Egyet azonban, nem tudom, ha észrevettétek, de egyet kihagytam. Azt gondoljátok, hogy elfelejtettem? Egyet tudatosan kihagytam. Vajon miért hagytam ki azt az egyet? És melyik ez az egy? Az evangélium a jó hírnek a hirdetése, a továbbadása. És a jó hír hirdetése a Jézus Krisztus visszatérésének par excellence, ezt úgy mondják, par excellence, az azt jelenti, hogy kiváló, kitűnő, rendkívüli jele. Ez egy különleges jel. Hogy Jézus Krisztus jön, és azelőtt van egy fontos jel, egy kiváló jel, hogy az evangéliumot hirdetik. Megnézem az evangélium hirdetését a korai egyházban, és a korai egyház rendkívüli komolysággal vette az evangélium hirdetését. Néhány évtizednyi evangelizáció után Pál apostol azt mondta, hogy az evangéliumot a római birodalom minden egyes vidékén hirdették. És tudjátok, hogy fogalmazta meg a Bibliában? Azt mondta, hogy minden teremtényhez eljutott az ég alatt az evangélium. És akkor miért nem jött el az Úr Jézus? Miért nem jött el az Úr Jézus? Krisztus után 100 körül

0: körül a világ népességének 28%-a körülbelül hallotta az evangéliumot, a jó hírt. A becslések szerint 1000-ben, Krisztus után 1000-ben az élő embereknek mintegy 25%-a hallotta a jó hírt. A 19. században, mivel voltak a bibliatársulatok, a missziótársulatok, és több munkát, missziómunkát végeztek, 1900-ban a világ lakosságának legalább 50%-a meghallotta a jó hírt. 1980-ra, az azt jelenti, hogy 45 évvel ezelőtt, 46 évvel ezelőtt, majdnem 70%-a a világunkból hallotta a jó hírt. Napjainkban kíváncsiak vagytok, hogy áll ez a statisztika. Képzeljétek el, hogy napjainkban a világ lakosságának 95-96%-a megvásárolhatja a Bibliát. Akarjátok, hogy érintsen meg a sebet? Van Biblia, s nem kell majdnem senkinek. Gyermekkoromban Magyarországról csempészték át, határon csempészték át a Bibliát. Nem volt szabad. És akkor kellett a Biblia. Kellett a jó hír. És a statisztikák azt mondják, hogy évente 38 millió Bibliát nyomtatnak. Most egy hónapja jó néhány konténer érkezett a kiadónkhoz Kínából, 130 ezer Bibliát hoztunk. Megnéztem kíváncsiság okából, hogy hány Bibliát adtak el, amióta létezik a Biblia. A statisztikák azt mondják, hogy legalább 6 milliárd Bibliát. 6 milliárd Bibliát. 1950-ben a Biblia 537 nyelven volt elérhető. Tehát most azt mondja, hogy 75 évvel ezelőtt 537 nyelven. 2019-ben már 3384 nyelven. 3384 nyelven. És tudom azt, hogy a Róma közösség, és ennek fog örvendeni a Gábor közösség is, már megvan, 3 evangélium le van fordítva hivatalosan. Ez azt jelenti, hogy jön Jézus, nem? Ez azt jelenti, hogy nem kell többet Bibliát vásárolni és osztogatni. Mert mindenkinek van Bibliája. Dehogy is. Ezentúl még mindig sok-sok feladat vár Miriánk. Mielőtt azonban azokra a hivatkozásokra térnék rá, amelyekkel még szembe kell néznünk, alaposan meg kell vizsgáljuk ezt a szöveget. És az Isten országának evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságon minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Nagyon rövid elemzést szeretnék bemutatni a Biblia szövegnek, ezt a rövid elemzését. Először is, hogy mi az, hogy az Isten országának az evangéliuma. Mit jelent ez, hogy evangélium? Ez egy görög szó, amelyet evangéliumnak fordítunk. Ez két görög szó összetétele, az EU, az EU-nak a jelentése, hogy jó, és az angélion, az az üzenet, az a jó üzenet, az a jó hír. Nagyon egyszerű. Melyik az a jó hír, kérdezem én? Mi ez a jó hír? Hogyha találkoznál egy buddhistával, egy muszlimmal, ha egyetlen egy hírt kellene átadjál neki a kereszténységből, melyik lenne az az egy hír? Az evangélium nem bonyolult rendszeres teológia. Nem rendszeres teológia. Nem egy felekezeti hitvallás feltétlenül, hanem az a mélyreható hír, hogy Jézus egyedül hitáltal, kegyelemből üdvözít. A kereszten hozott áldozata révén, a halálból való feltámadása révén van üdvösségünk. Ez a jó hír. Ha össze kellene tömörítsem egy nem kereszténynek a jó hírt, azt mondanám, Jézus meghalt, feltámadt, hogy te meg én üdvözöljünk. Bonyolult ez? Dehogy is bonyolult. Szatmár németében voltam, és egyik Gábor család elmesélt nekem egy nagyon egyszerű, de szimpatikus történetet, amit most a Szentlélek ebben a pillanatban juttatta eszembe. Tudjátok, hogy tért meg Szatmár németében az első Gábor család? Egy magyar testvér csak annyit mondott a Gábor testvérnek, a jövendőbeli Gábor testvérnek, hogy Jézus Krisztus, ti értetek is meghalt. Így kezdődött Szatmár németiben a Gábor közösségnek a kifejlődése, a növekedése. Kérdezem én, bonyolult teológia volt ez? Rendszeres teológia? Nem. A jó hír változtatja meg az embereket. Az egyszerű jó hír, az egyszerű gesztusok, az egyszerű jótékonysági cselekedetek, egy egyszerű mosoly, egy egyszerű ölelés, hogy bemutatott Krisztust, és ez a jó hír. Konkrétan a hetednapi adventista egyházról szeretnék most szólni, hogy hogyan végzi az egyház a missziót. Még nem fejeztük be a missziót, de ugyanakkor sok minden megvalósult. A világ népessége drámaian növekszik. Nem tudtam bemutatni a technikai okok miatt, még arra is számoltam, hogy kivetítsek egy szlájdot. De majd otthon kérlek nézzétek meg, van egy olyan honlap, a Worldometers, Worldometers, egy angol honlap, ahol meg lehet nézni élőben, hogy hányan születnek. És meg lehet nézni, hogy hogyan nő élőben a bolygónk lakossága. Amikor ezt a statisztikát olvastam, 2001-ben volt megírva a statisztika, és akkor a statisztika azt mondta, hogy 7,8 milliárd ember van a világon. 2021-ben. Most már újra kellett írni a statisztikát, kijavítani, mert 8,2 milliárd van népesség a világon. Ha megnézem a keresztények abszolút számának a növekedését, 1900-as években egy 500 milliárd keresztény volt 1900-ban. Na rá 125 évre 2,3-2,5 milliárd keresztény van jelenleg. A keresztények száma folyamatosan nőtt, azonban a keresztények aránya a világ népességén belül változatlan. Alig, ha elérjük a 30%-ot. Ez a nagy probléma. Például a Joshua projekt azt mondja, hogy a világon 17.423 népcsoport létezik. Adataik szerint ezek közül 7.400 népcsoport, 42% a népcsoportokból még mindig el nem ért népcsoport. Ez nagyjából a világ népességének 40%-át jelenti. Hiába mondjuk azt, hogy 6 milliárd Bibliát adtunk el, mert még mindig a világ népességének 40%-a még mindig nincs elérve a jó hírrel. És felmerül a kérdés, hogyan lehetséges ez? Ha nem lett volna szentségtörés, felhoztam volna egy Coca-Cola-s üveget ide a szószékre. Miért? Ismeritek a céget, nem? Hallottatok róla. Halvány fogalmatok van, igaz? Ha a Coca-Cola vállalat gyakorlatilag a világ minden emberével meg tudja ismertetni a termékét, bárhova mész a világon, azt mondod, Coca-Cola, ismerik, akkor mi a baj az 5,5 millió keresztény gyülekezettel, és mi a baj a 2,5 milliárd keresztényel, hogy nem tudja megismertetni idézőjelben a termékét? Mi a baj? Hol a baj? Baj van a termékkel? Baj van a jó hírrel, az evangéliummal? Mi mondjuk azt, hogy 2,5 milliárd keresztény van. De az összes keresztény? keresztény? Vagy csak névleges keresztény? Egyes számítások azt mondják, hogy a 2,5 milliárd keresztényből maximum 1 milliárd a gyakornok keresztény. És 1,5 milliárd csak névleges keresztény. És amikor hirdetjük a jó hírt, mi ne csak a muszlimokra gondoljunk, hanem a névleges keresztényekre, akik csak névlegesen keresztények, és nem gyakorló keresztények, azokra is gondoljunk. Mit lehet mondani megjegyzésként az el nem ért népekről, akik jelentősen muzulmánok, akik az úgynevezett 10-40-es ablakban élnek? Ott vannak a muzlimok, ott vannak a hinduk, a buddhisták, a kínai népi vallások, igaz? Az afrikai hagyományos vallások. Nagyon sokan vannak. Mit tehet az adventista misszió? Mit tehet a kereszténység missziója ezeknek elérése érdekében? Sok minden megtörtént, amint mondottam. Egyházunk 1,5 évszázad alatt egy maroknyi emberből indult, és ma 22 és 25 millió között, de közelítjük a 25 millió tagságot. Egy maroknyi emberből. A Szentlélek nőtte, vagy nevelte fel ezt az egyházat, fejlesztette ki ezt az egyházat. És valóban az adventisták sikeresebbek voltak céljaik megvalósításában, mint általában véve a keresztények. Miért? Be fogom ezt bizonyítani egyszerű számítással. 50 évvel ezelőtt 3000 emberre egy adventista jutott. 3000-re. Ma 308 emberre jut egy adventista. 50 év alatt. 3000-re jutott, és ma 308 emberre. És erre azt fogjuk mondani, jön az Úr Jézus vége. Nem hirdetjük. Nem. Még mindig minden egyes személyre jut 300 személy. Érzed ezt a terhet a válladon? Érted ezt a felelősséget? Kik a hírnökök? A hetednapi adventisták egy missziós mozgalomként tekintenek önmagukra, és időbe telt az, ameddig felismertük, hogy mindegyikünknek van egy feladatunk. Ugyebár Amerikában született meg ez a mozgalom, missziós mozgalom, és 1874-ben John Andrews volt az első hivatalos adventista misszionáros, aki Európába indult. És kezdetekben az adventista egyház túlnyomó részt amerikai egyház volt, de ma a hetednapi adventisták kevesebb, mint 10%-a él a nyugati világban, mert kinőtte magát, és olyan mozgalommá vált, amely minden nemzetből, minden törzsből, minden nyelvből, minden kultúrából származó emberekből áll. Ellenőrizhettek a leghíresebb amerikai kutatóintézet, a Pew Research. A Pew Research véleménykutatást végzett, és megkérdezte az emberektől, felméréseket végzett, hogy melyik a legelterjedtebb egyház a világon, amely jelen van minden népcsoportban, minden népben és nemzetben. Lehet ellenőrizni ezt az információt az interneten, az adventisták azok. Még a katolikus egyház sem tudta elérni az összes népeket, nyelveket, nemzeteket és népcsoportokat. Mert mi ezt felelősségnek, küldetésnek érezzük. Vajon ezek a szavak, hogy Isten országának evangéliuma hirdettetik, és akkor jön el a vég, csak nekünk szólnak adventistáknak szerintetek? Nem. Ez mindenkinek szól ez a küldetés. Minden kereszténynek a küldetése ez. Az adventista egyház sosem állította azt, hogy az adventisták lennének Isten emberiség megváltására irányuló tervének egyetlen eszközei. Elismerjük mindazokat az eszközöket. Ez benne áll egy hivatalos nyilatkozatunkban. Elismerjük mindazokat az eszközöket, amelyek Krisztust emelik fel az emberek előtt, mint az isteni terv részét a világ evangelizálásában. Persze, hogy az adventisták önmagukat kulcs szereplőknek tartják, ugyanakkor elismerik másoknak a nagyon fontos szerepét. Van háromféle megközelítés ennek a problémának. És nagyon röviden bemutatom, hogy milyen megközelítések léteznek. Az adventista egyház igazi egyház, és a többi egyház hamis. Ez az első megközelítés. A második megközelítés, az adventista egyház csupán a kereszténység egyik szegmense, egy komoly lehetőség a sok más érvényes lehetőség között. Ez a második lehetőség. És van a harmadik, hogy az adventisták nem állítják azt, hogy ők lennének az egyetlenek, akik részt vesznek a keresztény misszióban, hanem egy olyan keresztény lehetőséget kínálnak, amely számos olyan felismerést nyújt, amelyek máshol nem könnyen hozzáférhetők, és amely korrigál bizonyos széles körben elterjedt nézeteket. Különös hangsúlyt tesznek néhány elhanyagolt és lényeges bibliai igazságokra. Mind a hármat, ha megnézem, mind a három megközelítést, én nem tudok egyetérteni csak az egyikkel. Szerintetek melyik az? A harmadik. Ez a harmadik. Ez a harmadik. Hivatalosan mi ezt valljuk. Bizonyos bibliai proféciák szakaszoknak az értelmezése persze, hogy szembe megy, konfrontálódik más egyházakkal és más felekezetekkel. És ez egy feszültség. Ezt nem könnyű feloldani. De Ellen White-ot fogom használni, hogy próbáljam bemutatni, hogy milyen kellene legyen az egyházak közötti kapcsolat. Élete végén Ellen White azt mondja, nem kell keresnünk az alkalmat arra, hogy kemény támadásokat intézzünk, kihagyom a felekezet nevét. Ezek ellen. Ez a felekezet tagjai között is sok olyan ember van, aki igen lelkiismeretes keresztény, és minden olyan világosságban jár, amely rájuk ragyog, és Isten munkálkodni fog, értük. Aztán Ellen White beszél a protestánsokkal való kapcsolatra. Az Úr nem bízta népére azt a feladatot, hogy kirohanást intézzen azok ellen, akik áthágják törvényét. Semmilyen esetben sem szabad támadást indítanunk más egyházak ellen. Hát abban a korban, amikor ért, én mondom, hogy békés hangulatban írta meg, és békés kapcsolatokra gondolt. Figyelemre méltó az is, hogy más egyházak lelkipásztorait pásztorokként szólítja meg. És nagyon tetszik nekem ez az idézet, azt mondja, hogy közeledjetek más felekezetek lelkipásztoraihoz. Imádkozzatok ezekért az emberekért, és velük együtt, akikért Krisztus közben jár. Krisztus hirdökeiként mély, őszinte érdeklődést kell tanúsítsunk ezek iránt, a nyáj pásztorai iránt. Engedd meg, hogy kérdezelek meg, mikor imádkoztál utoljára egy baptista lelkészért? Mikor imádkoztál utoljára egy református lelkészért? Hogy felfedezze az evangélium jó hírét. Ez hozzánk tartozik. Ez a mi feladatunk. Utazásai során Ellen White örömmel fogadta el a meghívásokat, hogy más felekezetek templomaiban prédikáljon. Na de most jön egy másik oldala. Egy másik oldala, fontos oldala. Mégis nincsen különleges szerepünk nekünk adventistáknak, a kereszténység keretén belül. És nem fontos az, hogy az adventisták megőrizzék és megvédjék és hirdessék saját identitásukat. Szeretnék fényt, reflektort, fényt vetíteni néhány jellegzetes igazságokra, amelyeket meg kell osztanunk másokkal. Az első jellegzetes adventista tanítás, amit ma este hirdetek, és ahányszor lehetőségetek van, ti is adjátok tovább, mint jó hír. A nagy küzdelem fogalma. Az Isten és a gonosz közötti küzdelem. Ez a mi identitásunk. ez az örömhírhez tartozik. Az örömhír, a jó hír csomagában benne van a nagy küzdelem. A második. Ennek a keretnek, a nagy küzdelemnek a kulcseleme a hetedik napi szombat ajándéka, és annak mai fontossága, és annak mai jelentősége. Ez sajátos identitásunk. A harmadik sajátos identitás, amit az első előadásban bemutattam, hogy már a keresztény világ nemigen hirdeti Jézus eljöttét, na itt van a mi identitásunk, hogy Krisztus második eljövetelének a reménységét továbbadjuk. Ezért a hetednapot ünneplő adventista egyház a mi nevünk. Benne van két sajátos teológiai pontunk. A szombat és Jézus eljövetele. A negyedik pont egy döntő jelentőségű elem és meggyőződés, hogy a halál az az alváshoz hasonlítható. Tehát lelkünk a halál pillanatában nem a mennybe jut, hanem Krisztus visszatérésekor testi feltámadásban lesz részünk. Ez egy bibliai igazság, ez a mi identitásunk, és ezt át kell adni, tovább kell adni. Ugyanakkor egy ötödik pont, az adventisták sokrétű és hangsúlyozom, sokrétű és lényeges fontosságot tulajdonítnak a sápárságnak és az adventista életmódnak, egészséges életmódnak. Ugyanakkor, nem utolsó sorban, ez egy egyik legfontosabb elem az adventisták, az Isten országának, evangéliumának a hirdetését összekapcsolják a jelenések könyve 14. fejezetének 6. bibliaversétől egészen a 12. bibliaverséig, amely a három angyal üzenetét írja le. És ez a hármas angyali üzenet olyan jelenetek közé van beékelve a jelenések könyvében, amely Krisztus visszatérése előtti eseményekhez és a történelem legvégéhez kapcsolódik. És ebben a részben, a hármas angyal üzenetben fedezték fel az adventisták a sajátos, különleges elhivatásokat. Ez a jelen való igazságunk, amit hirdetnünk kell. Imádjátok az egyedüli Istent, aki teremtette a mennyet és a földet. És az embereknek ez a második angyal üzenete, meg kell érteniük, hogy drámai események zajlanak. És ott van a Babilon, ahonnan ki kell jönni. Majd ott van a harmadik angyal, hogy döntésre követel, hogy valaki Isten népéhez akar tartozni, és hűséges akar lenni a továbbiakban, akkor el kell hagyja Babilont. Döntés, ez a harmadik angyal üzenete. Keresztény családhoz tartozunk, ez a lényeg az üzenet hirdetésében, és a keresztényekkel ápolni kell a kapcsolatot. De sajátos identitásunk van. És a sajátos identitásotokra soha ne szégyenkezzetek. Soha, de soha ne szégyenkezzetek. Szeretném megkérdezni tőletek, a Gábor kalapra szégyenkeztek? Biztos? A bajuszra, a szakára szégyenkeztek? A fényes cipőkre? Nem? Mennyivel fontosabb egy keresztény hitvallás? Egy öltözet, egy kalap nem annyira fontos, higgyétek el nekem. Sokkal fontosabb a bibliai identitás tovább adása. Van egy nagyon fontos kérdés, az, hogy ki fog üdvözülni. Elvesznek-e az emberek azért, mert nem végezzük a feladatunkat? Ez egy kényes kérdés. Szerintem nagyon rossz kérdés. Nagyon sokszor azt mondják, hogy hát elvesznek az emberek, mert az adventista egyház nem végzi a feladatát. Kedves gyülekezet! Nem az menti meg az embereket, amit mi teszünk, hanem az, amit Isten tesz. Hányan fedezték ezt fel? Gondoljátok, hogy mi fogjuk megváltoztatni az egész kereszténységet, az egész muszlim világot? És az angyaloknak mit hagytok dolgozni? És a muzulmánoknak milyen feladatuk lesz? Nekik is lesz feladatuk. Isten őket is fel tudja használni. És ennek ezer olyan módszere van, ahol mi nem látunk egyetlen egy módszert sem. Az evangélium Isten kegyelméről szól. És nem arról, hogy milyen sokat vagy milyen keveset végez el egy ember. Ezért az üdvözöltek száma meglepően nagy lesz. Meglepően nagy lesz. A tudósok körében ugyancsak, vagy a bibliakutatók körében ugyancsak három irányzat alakult ki. Vannak, akik úgy vélik, hogy Isten minden vallási hagyományban kinyilatkoztatja magát, és hogy minden vallás utat kínál a túlvilág fele. Ez az első megközelítés. Nem számít, milyen vallásban vagy, üdvözülsz. A második az, hogy univerzalizmusnak nevezik a másodikat, hogy Isten kegyelme egyetemes hatást gyakorol mindenki irányában, és univerzálisan mindenki fog üdvözölni. A harmadik az az exkluzivizmus, vagy a restriktivizmus, az az álláspont, hogy az üdvösség kizárólag Krisztus által érhető el. És e nézet hívei szerint nincs más név, amely üdvösséget hozna, mint Krisztus neve. Ha egyes emberek úgy fognak üdvözölni, hogy nem volt lehetőségük meghallani a teljes evangéliumot, az ő üdvösségünk, akár tudnak róla, akár nem, Jézus érdemei által fog megvalósulni. Ez nem a mi dolgunk. Mindazonáltal nem lehet elkerülni azt a következtetést, hogy végső soron egyesek el fognak veszni. A Biblia telve van az ítélet motivumával. A Biblia telve van a felelősség motivumával. Vannak a Bibliában juhok, és vannak a Bibliában kecskék. Vannak a Bibliában okos szüzek, és vannak a Bibliában balga szüzek. Ezért mi nem tudjuk megvédni csak a harmadik nézetet. Csak a harmadik nézetet. Ugyancsak Ellen White-ot szeretném idézni, azt mondja, hogy még a pogányok között is voltak olyan emberek, akik által Krisztus munkálkodott, hogy felemelje a népet bűnéből és romlottságából. Majd hozzáteszi, a pogányok között vannak olyanok, akik tudatlanságukban imádják Istent, akikhez soha nem jutott el az emberi eszközök által közvetített világosság, mégsem vesznek el. Miért kell még aggódjunk, hogy kit üdvözít és kit nem üdvözít Isten? Tudjátok, mi a mi feladatunk? Ha az én feladatom az, hogyha én üdvözülök, vagy nem. És az én feladatom az, hogyha én hirdetem az evangéliumot, vagy nem hirdetem az evangéliumot. Az azonban lényeges, hogy amiután meghallottad a keresztény evangéliumot, amiután meghallottad a sajátos bibliai identitásokat, döntést kell hozni. És ez egy sürgető jelleg. Nem a mi dolgunk, hogy aggódjunk, hogy ki üdvözül és ki vesz el. Egy nagyon kényes kérdést fogok feltenni. Remélem, nem sértődik meg senki. Feltételezzük, hogy sem az adventista egyház, sem a keresztény egyház nem hirdeti az evangéliumot. Nem teljesítjük be ezt a jelet. És akkor nem jön el az Úr Jézus? Veszitek észre, hogy nem csak tőlünk függ. Mi elemek vagyunk, fontos elemek az evangélium hirdetésében. De ne felejtsünk el egy még fontosabb elemet is. Tudjátok itt? Ismeritek a Szent Lelket? Személyesen ismeritek a Szent Lelket? Mi sokat beszélünk az Atya Istenről, aki jelen volt az Ószövetségben, igaz? Beszélünk Jézus Krisztusról, aki a Golgotán jelen volt, és azután Jézus Krisztus azt mondta, hogy én elmegyek, és egy más vigasztalót küldöttenék ti néktek. Ti ismeritek, hogy dolgozik a Szentlélek az emberek életében? Úgy, ahogy dolgozott a ti életetekben, amikor döntést hoztatok. Itt készül egy kerességre egy kis 18-19 személy, estéről estére. Gondoljátok, hogy emberek, hogy mi végezzük el ezt a csodát? Nem. Mi egyszerű eszközök vagyunk a Szentlélek munkájában, drága testvéreim. Mi többet kellene imádkozzunk és bőjtőjünk annak érdekében, hogy a Szentlélek dolgozzon a településünkén, a városokban, főleg a nagyvárosokban, hogy kiáradjon és változzanak meg az életek. Szeretném végezetül idézni Joel proféta ígéretét. Amikor az apostolok missziós munkája Jeruzsálemkor, pünkoskor megkezdődött, beteljesedett ez a profécia. A lélek olyan bőséges mértékben áradt ki, hogy egyetlen nap alatt ezrek, emberek tömegei, akik a világ minden részéről érkeztek az ünnepekre, elfogadták a jó hírt, amelyet a Péter és a többi apostolok hirdettek. Ti azt gondoljátok, hogy ez a lélek nem ugyanaz, nem ugyanolyan hatalmas, mint 2000 évvel ezelőtt. Dehogyis nem. Ugyanolyan hatalmas. Nem a prédikátor, annak képessége, talentumja, nem. A Szentlélek az, aki megváltoztatja az emberek életét. És ez minden okot megad arra, hogy higgyük. Joel proféciája az utolsó napokról szól, és még el fogja érni a végső beteljesedését közvetlenül Jézus Krisztus visszajövetele előtt, amikor a nagy küzdelem a tető pontjára jut, igaz? És Krisztus mellett vagy ellen kell állást foglalni, na akkor a Szentlélek intenzíven fog dolgozni. Nagyon sok könyvet olvasok például a muzulmánoknak a megtéréseiről. Van jó néhány muzulmán, aki leírja, persze álnév alatt leírja a megtérését. És tudjátok, mit veszek észre? Majdnem minden egyes muszlim megtérésben ott van az angyal. Ott van egy angyal. Mert Európában nem kell angyal, mert itt van a kinyilatkoztatás, itt van a Biblia. De a muszlim területeken kellenek angyalok, akik dolgoznak, hogy térjenek meg emberek. Mielőtt ámen mondanák, az idők jelei között, amelyeket Krisztus a Máté 24 fejezetében elmondott, az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ezért tettem külön ezt a jelet. Mert a legfolyamatosabb. Tudjátok, miért vagyunk mi keresztények? Mert voltak nagyszüleink, szüleink, akik folyamatosan továbbadták ezt a jelet. Hittek ebben a jelben. És azt mondták, hogy Jézus eljön, amikor az a jel beteljesedik. És az én feladatom az, hogy továbbadjam ezt a jelet. Voltak háborúk, voltak szünetek. Békeszünetek. Megint voltak háborúk, megint békeszünetek. Na de az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ebben nem lesz szünet. Ez folytatódik addig, ameddig Jézus eljön. Minden egyes nap, amikor egy ige hirdetés elhangzik, amikor bekapcsolod a Reménység TV-t, igaz? Amikor online-on követsz egy Isten tiszteletet. Amikor olvasod a Bibliát, vagy amikor olvasol egy könyvet, vagy misszióajándékként ajándékozol egy könyvet, ne feledd el azt, hogy továbbadod a jelet. Én ezt úgy szoktam mondani, továbbadod a zászlót. Zászlóvívők vagyunk, a jó hírt továbbadjuk, elkötelezed magad erre, hogyha lehetőség nyílik, bárkivel, bármikor, add át neki a jó hírt. Ez a mi feladatunk. Ez a mi küldetésünk. Ahogy szereted a gyermekeidet, mert tudom, hogy a Gábor közösségben nagyon szeretitek a gyermekeket. Úgy szeressétek az embereket. Ahogy továbbadjátok a kalapot a gyermekeiteknek, ahogy továbbadjátok a Gábor hagyományokat a gyermekeiteknek, úgy adjátok tovább a hitet. Nem csak a gyermekeiteknek, hanem mindazoknak, akik még nem fedezték fel a jó hírt. Imádkozhatunk ezért? Megkérlek, szíveskedjetek felállni. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen, hogy ismételten kegyelmedet ízlelhettük meg ma este, és kegyelmed révén találkozhattunk. Találkozhattunk egymással, és találkozhattunk te veled. De különösképpen találkozhattunk a Szentlélek Istennel. Köszönjük Szentlélek Isten az ihletést, és köszönjük szépen ezt az áhítatos hangulatot, amivel megajándékoztál. Istenünk, különösképpen szeretnénk imádkozni kedves vendégeinkért, akik ma este itt voltak, akik keresik és kutatják az igazságot, akik szeretik az evangéliumot, a jó hírt. Jó atyánk, öntözd meg az ige magvát, és tedd gyümölcsözővé. Különösen szeretnék imádkozni azokért, akik online követnek bennünket. Lehet otthon vannak, egyedül vagy a családi körben. Köszönöm, Szentlélek Isten, hogy őket is megszólítottad.
1: Amen.
0: Add meg azt az örömöt, hogy holnap este viszontlássuk egymást. Jézus által. Amen. Amen.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát, meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem, meghátrálnak és megszégyenülnek hírt.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

legnagyobb szeretettel köszöntök mindenkit. Ami korunknak a betegsége, a depresszió. Igen, kevés idő kell ahhoz, hogy ez szinte az egész világra ráboruljon. Úgy mondja az Úr Jézus ezt az állapotot, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak a várása miatt, amik erre a földre következnek. Amilyen érzéseket, vagy amilyen tüneteket, tünetekben megjelenik ez a bibliai kifejezés, ez a kijelentés, az orvostudomány ezt nevezi depressziónak. De azt látjuk, hogy a depresszió, amikor időként eléri az embert, van kivezető út belőle, van reménység, ami a kegyelem tart e föld fölött. Egyetlen ember sem juthat olyan mélyre, akár erkölcsileg, akár a személyiségének a zavarai által, hogy Krisztus ne tudna utána nyúlni, és az ő átszegezett kezeivel ne tudná fölemelni az embert. Ez az a kegyelem, ez az a csoda, amit nem érdemlünk meg, és mégis Isten megtesz az életünkben. Ha süllyedünk, és hozzá kiáltunk, Jézus mindig utánunk nyúl, és felemel bennünket. Lincoln, Abraham Lincoln és Churchillnek az élettörténete bizonyítja azt, hogy milyen hatalmat helyezett el Isten az emberi agyban. A mi sorsunkat, a mi gondolkodásunk határozza meg, hogy engedünk-e az Isten igéjének, engedünk-e a Szentléleknek az életünkben átélt konfliktusokból, megtaláljuk-e az igében meghatározott kivezető utat, vagy nem. Ezek az emberek hatalmas küzdelmet vívtak az elméjükben. És az a nagy küzdelem, ami az emberért folyik, az ember lelkivilágának, gondolatvilágának a birtoklásáért folyik Isten és Sátán között. Ez a leghatalmasabb küzdelem, amit egy ember átélhet. Ezek a dolgok messze eltörpülnek a háborús viszonyok között. Győzelmet itt aratjuk, vagy itt veszítjük el. Lincoln és Churchill győzött. A nagy kérdés az, hogy mi győzünk-e. Ahogyan említettem, Pál apostol, Saul megvívta az elméjében ezt a küzdelmet, és mint a saját küzdelméből a Szentlélek által levont tapasztalatot Isten megőrizte a mi számunkra. Ahogyan az ő gondolkodása megváltozott, megváltozott az egész élete. És a Római levélben azt tanácsolja nekünk, hogy változhatott meg értelmeteknek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, a néki, és ami tetsző és tökéletes. Isten lelke elvégzi bennünk ezt a munkát, és ha Istenre hagyatkozunk, akkor felismerjük azokat a rejtett veszélyeket, amelyek elvezetnek a depresszióba, és amelyek aztán kiteljesedve igen komoly problémát okozhatnak, és a betegség tüneteit hozhatják el az életünkben. Ezeket a rejtett veszélyeket majd egy kicsit megközelítjük majd. Egy sok arcú és nagyon sokszor zavarba ejtő betegség ez, és az emberek számára nagyon nehezen érthető. Nagyon nehéz felfedezni, nagyon nehéz a környezetben élőknek rájönni, hogy a másik emiatt szenved. Mert valahogy az ember megpróbálja titkolni. Az amerikaiaknál tanultam meg ezt a kedvességet, ezt az egymás iránti érdeklődést. Amikor egy amerikai találkozik valakivel, bárkivel, lehet, hogy először látja. Az első kérdés az, hogy hogy vagy. És nem úgy, hogy elmegy az ember mellett, hanem a szemébe néz. És mosolyog. És mosolyog. És mosolyog. És én szeretném, kedveseim, ha itt az emberek megtanulnának jobban mosolyogni. Amikor ott az ajtóban találkozunk,
némelyik arcra rá van írva az egész világ gondja. Kedvesem, a megváltó megszületett, hogy az élet gondjait megoldja a személyes életünkben is. És milyen jó lenne, hogyha megerősödne bennünk ez a szívélyes érdeklődés egymás iránt, amikor találkozunk egymással, hogy vagy? És bárcsak az arcunkra lenne írva mindig, hogy komolyan és őszintén érdeklődünk az iránt, hogy hogy van a másik. Ezek az emberi kapcsolatok, az életet sokkal könnyebbé tudnánk tenni, és a szomorúság és a baj sokkal távolabb kerülne tőlünk. Dr. Neil Nelly leír egy esetet, ő egy kiváló belgyógyász, aki a különleges, nehezen kezelhető betegségek kutatására szentelte az életét. És az ő könyvében különböző eseteket publikál, hogy az emberek mennyire tartózkodnak attól, hogy szintvaljanak az életüket érintő problémáktól. Egy páciensének az esetét írja le, aki nagyszerű, sikeres üzletember volt, és megbecsült presbiter volt a gyülekezetben, látszólag úgy nézett ki, hogy az élete teljesen rendben van. De olyan problémákkal, pszichoszomatikus betegségekkel küzdött, aminek a kezelését egyszerűen nem találták meg. Nagyon komoly panaszai voltak, már 2 éve tartó fejfájással küzdött, és nagyon-nagyon kedvetlen volt, nagyon meggyötört volt, gyógyszeres kezelésben vett részt, és amikor az orvos látta, hogy nem javul az esete, akkor mit tett? Az én feleségem is orvos, azért én szeretem, ahogyan Pál apostol mondja, hogy ama szeretett orvos. Ki volt az ama szeretett orvos?

közé. Nos, emel vizsgálaton esett át, és mindenféle neurológus vizsgálta őt, és csak egy gyógymódot láttak, hogy emelni a gyógyszereknek a dózisát. Aztán hallotta, hogy milyen sikereket ér el dr. Neil Bentley, és elment hozzá a feleségével együtt. És ilyenkor van egy lap, egy tesztlap, ami kérdéseket föltesz a páciensnek, és a ráadott válaszokból nagyon komoly következtetéseket lehet levonni, hogy milyen tünetek jelentenek problémát. És általában nemmel felelt akkor is, amikor igent kellett volna mondani. Megpróbálta azt mutatni, hogy neki nincs semmi problémája. Így működik a mi szívünk, ami lelkünk. Igyekszünk elrejteni a problémákat, ahelyett, hogy Isten elé vinnénk, ahelyett, hogy őszintén beszélnénk róla. És szerencséje volt, hogy ott volt a felesége. Kinek van itt a felesége? Mindenkinek? Az jó. Ádámmal is akkor történt a baj, amikor nem volt a felesége mellett. Az asszonyok sok jót tehetnek a mi életünkben. És a felesége elmondta, hogy nézd, kedvesem, hát ez is probléma az életedben, és az is, és amaz is. Beszélj róla nyugodtan. A gyógyulások érdekében beszélj róla nyugodtan. És aztán ez így meg is történt, elismerte, hogy nagyon súlyos, depressziós tünetekkel küzd, és a 9, nem tudom, emlékeznek, hogy a 9 depressziós tünet közül 7 vonatkozott rá. A 7 tünet az életében megtalálható volt. Melyek is ezek a tünetek? Csak röviden ismételjük át. Mély szomorúság, vagy ürességnek az érzése, apátia, izgatottság, vagy nyugtalanság. Amikor az ember úgy érzi, hogy az ideg ott dolgozik a karjában, vagy a lábában, vagy a hátában, és ugye az ideg teljesen, hát nem tudom népiesebben ezt mondani, vagy nem tudom, éreztek-e valakit az itt ülők között, amikor az embernek, hogy a lába van, olyan nyugtalanság, olyan feszültség van. Alvászavarokkal küzdhetnek ezek az emberek, a testsúlyuk ingadozó lesz, vagy megíznak, vagy mérhetetlenül lefogynak. Az étkezésük terén különböző zavarok történnek. Összpontosítási hiányuk van, egyszerűen nem tudnak egy dologra koncentrálni. Nem tudják azokat a dolgokat elvégezni, amihez hozzá voltak szokva, és egy rutin volt az életükben. Túlzott bűntudat gyötri őket, értéktelenségnek az érzése elhatalmasodik rajta. És azt mondják, nem ér az én életem semmit, én nem értek semmihez, mindent elrontok az életemben, nem tudok egyről a kettőre jutni. Az öngyilkosság gondolata vetődik fel mindig az ilyenben, még a bibliai emberekben. És egy állandó kimerültség jellemzi őket. Hiába az éjszakai pihenés, hiába a nappali pihenés, egy állandó kimerültség jellemzi őket. Erre Harris is nagyon súlyos depresszióban szenvedett, de majd még ezekre az esetekre a későbbiek során visszatérünk. Nagyon sokan úgy gondolkodnak a dualista felfogás szerint, amit a görög filozófusok találtak ki, hogy az ember az nem egy egységes lény, hanem kettősség van benne. Van egy bűnös testünk, és van egy tiszta lelkünk. És nem törődhetünk a testünkkel, mert azt mondják, hogy nincs hatással egymásra. Ha a test bűnös is, a bűn megmarad a testben, de a lelket nem érinti, az tiszta marad. Azonban azt találjuk, mind a Bibliában, mind a mai orvostudomány megállapította ezt, hogy épp lélek csak épp testben lehet. Bármilyen testi fájdalmunk van, bármilyen betegséggel küzdünk, bármilyen probléma van, ami kedély állapotunkkal, ezek testi tünetekhez vezetnek, és a testi tünetek pedig lelki problémákat okozhatnak.

azért nagyon kell vigyázni. Sajnos a kereszténység is átvette ezt a gondolatot, és nagyon sok keresztény tanítás azt mondja, hogy a testünk bűnös, ezért halandó, a lelkünk bűntelen, ezért halhatatlan. A Biblia pedig azt mondja, hogy az ember bűnös testében is, és lelkében is. És halandó testében is, és lelkében is. És nagyon is fontos, hogy ezek a dolgok összhangban legyenek, hogy az emberi élet kiegyensúlyozott lehessen. Ha valakinek nagyon komoly betegsége van, és ehhez még társul a depresszió, akkor ezek nagyon nagy kockázatot jelentenek az emberi életre. A depresszió 50%-kal növeli a végzetes kimenetelű agymérzés kockázatát, amiből nincsen visszatérés. Agymérzést kapott, az egész agy le lett blokkolva, és hát halállal végződik. 2,5-szeresére növeli a hirtelen szívhalál esetét, amikor valaki egy túlélet szívrohamot. Ha ennek a következtében vagy másokok miatt depresszióba kerül, 2,5-szerese az esélye annak, hogy meghal, mint aki lelkileg kiegyensúlyozott. Növeli a rákból eredő halálos kockázatot is. Emeli a tüdőgyulladásból származó halál bekövetkeztét is, gyakoriságát. A depresszió és az agyérzés szoros összefüggésben van egymással. Az első fizikális betegség a listán, amit a depresszió tovább súlyosít, ez az agyvérzés. A megváltoztatja a véráramban keringő vér lemezecskéket, és túlzott aktivitásra, mozgásra serkedni őket, és emiatt összetapadnak. És a trombózis veszélye rendkívüli módon megnöveli. Megnöveli az artériákban lerakódó koleszterin szintjét, és ez is rengeteg kockázatot rejt magában. A szívrohamot követő depresszió nehezíti, lelassítja a gyógyulást. A lábazozó betegek, amikor lehangoltá válnak, akkor a depresszió fenyegeti az ő felépülésüket. Igaz, hogy túlélték a szívrohamot, és utána egy hónap múlva, két hónap múlva, vagy egy fél év múlva meghalhat. A depresszió előidézheti azt, hogy 2 éven belül bekövetkezik a halál. Tehát a depressziónak a kezelése elengedhetetlen. És ha valaki állandóan lehangolt, és nem látni mosolyt az arcán, a környezetének nem szabad így hagyni őt. Orvoshoz kell fordulni vele. Orvoshoz. Jól hívják orvoshoz. És még egy másik orvoshoz is. Melyik orvoshoz? Ahol van igazán lelki gyógyulás, ahol van igazi megoldás minden ember számára. Bárcsak megértenénk ezt. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájon, akik elfáradtatok, akik megterheltettetek, túlhajtottátok magatokat a munkával, meggyengült az egészségetek, meggyengültek a lelki erők, a bűnnel szemben, a kísértésekkel szemben való ellenállás. Valamilyen baj következett az életetekben. Megbotlottatok, vagy elestetek a küzdelmekben, a kísértésekben. Jézus azt mondja, akkor jöjjetek én hozzám. Nem kell, hogy hazugság mögé rejtsük az életünket. Hogy becsapjuk önmagunkat is, és a környezetünket is. Jézus azt mondja, én átveszem a ti terheteket. Nyugalmat adok a lelketeknek, a szíveteknek, és életet, és békességet. Ez egy olyan szép dolog, amikor egymásnak a kezünket nyújtjuk, és azt mondjuk, hogy békességet. Nem szép dolog?
Milyen jó lenne, ha a szívünkből áradna ez a békesség, ez a Krisztusi békesség, ami ne ragyogja a másik életét is. És ha betegségbe esik valaki, ebből az imádság által, a könyörgés által, a bátorítás, az együttérzés által, már csak tudnánk segíteni, hogy egy csüggedés, egy kétségbe esés, egy ürességnek az érzése, vagy annak a tudatnak a megerősödése, hogy megbetegedtem, most már nem érek semmit, már csak tudnánk segíteni egymást. Amikor kezünket nyújtjuk egymás felé, bár csak azt sugározna belőlünk a másik felé, hogy te fontos vagy az Istennek. Isten számít rád. Isten azt akarja, hogy ne vesz el, hanem hit által üdvözülj. Ennél jobb kezelése a depressziónak nincs. Ami mindannyiunkat fenyegetik. Bár csak Isten segítene minket. Így látnunk az életet. Így látnunk önmagunkat is, akik veszélyeztetettek vagyunk. És így látni a másikat, aki szintén veszélyeztetett. Aki számára védelmet az együttérzés és a bátorítás jelentene. Isten adja, hogy így legyen.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Szeretettel köszöntöm én is mindnyájukat ezen a mai délutánon, és Jeremiás könyvével foglalkozunk, és én egyedül a táblát fogom használni. A táblán fölrajzoltam azt a térképet, ami egy kicsit hasonlít a valósághoz. Két témát fogunk megemlíteni a városok tekintetében. Az egyik Jeruzsálemhez kapcsolódik, a másik pedig Babilonhoz kapcsolódik. Jeruzsálem ugye Izraelnek a fővárosa, abban az időben is központi szerepet töltött be Jeremiás próféta idején, viszont ennek a prófétának idején bontakozott ki igazából Babilon a maga nagyságával, hatalmával, gőgjével, és lehetne sorolni, a Szentírás többek között oroszlánhoz is hasonlítja, ez egy másik jellem tulajdonsága lehet ennek a városnak. A hely Jeruzsálem tehát az, ahol Jeremiás próféta végzi a maga szolgálatát, az időbeli behatárolást pedig a kiosztott A4-es lapon tudom bemutatni, és pedig úgy, hogy a királyokat mutatjuk be sorban. Az előző előadáshoz is csatlakozom, és pedig Ézsaiás könyvével foglalkoztunk akkor. Ézsaiás prófétának az ideje egy kicsit korábban volt, több mint 100 esztendővel korábban élt Ézsaiás próféta. Jeremiás és Ézsaiás között így volt két király összesen, akik uralkodtak abban az időben, amikor egyikük sem prófétált. Jeremiást fiatalon hívta el Isten a szolgálatba, és mindjárt az elhívásánál ő maga ekként gondolkodott, ó, hát én fiatalon, vajon hogyan is állhatnék a nagy hatalmú Istennek a szolgálatába. Ha a könyvet forgatjuk, és érdemes megnézni a Szentírásnak ezt a részét, én talán majd így fejezetről fejezetre haladok olykor-olykor, ha eltérek, akkor majd azt mindig mondom rendszeresen. Mindjárt a kezdet kezdetén, a könyvének az elején van egy kifejezés az 5. versben. Tehát Jeremiás próféta első rész 5. versében, ahol ezt mondja el. Az Úr szólt, mielőtt a